nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor, eljük a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos gők minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor,

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
1: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: kedvencek órájában. Készüljetek, mert egy igazi pörgősóra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig.

0: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Mint olyan ember, akinek volt szerencséje ugye a kivitelezői oldalt erősíteni több éven keresztül, tehát mind a fővállalkozó ASSE, mind a vele szerződéses partnerben levő más orosz vállalatok munkavállalójaként láttam párhuzamosan épülni, megvalósulni egy török, egy bangladesi projektet, egy egyiptomi projektet. Beszéltem rengeteg olyan emberrel, akik tágra nyílt szemekkel nézték azt, hogy itt mi folyik, és minek kellene folyni, és én nem személyi felelőseket szeretnék most megnevezni, ez ennek a szakértői vizsgálatnak is az egyik célja, mert elkerülhetetlen, és ezeket a konzekvenciákat le kell vonni. De én azt biztosan állíthatom, ha minden normálisan, rendesen történik, akkor ma már itt több éve, ha jól számolom, működő erőművi blokkoknak kellene lenni.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Benjamin Netanyahu szerint az Egyesült Államoknak nem szabad ismét napirendre vennie az F-35-ös vadászrepülőgépek eladását Törökországnak, írja az MTI. Az izraeli kormányfő a Fox News amerikai hírtelevíziónak hétfőn adott interjújában azt hangoztatta, hogy amennyiben Törökország hozzájutna a korszerű amerikai katonai repülőgépekhez, az felborítaná a közel-keleti egyensúlyt, amely állítása szerint Izrael légi fölényén és az amerikai katonai jelenléten nyugszik, amelyet kockára tenne a fegyverzet eladás Törökországnak. A Tisza kormány megkezdi az ebrendészet országos állapot felmérését, közölte az élő környezetért felelős miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Gajdos László a poszthoz csatolt videóban elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, neki pedig szívügye, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és hogy mindenhol betartsák az állatjóléti szempontokat. A Rosszatom hivatalosan kezdeményezte a magyar külügyminisztériumnál a Paks 2 beruházás paramétereinek egyeztetését a magyar hatóságokkal. Erről Alekszej Lihacsov vezérigazgató beszélt az Innoprom kiállításon, írja a Világgazdaság. Lihacsov azt is megjegyezte, hogy a Rosszatom a korábban lefektetett megállapodásoknak megfelelően kívánja megvalósítani a projektet, és az új magyar atomerőmű helyszínén teljes gőzzel folynak a munkálatok. Mint mondta, a teljes idei évük finanszírozása biztosított, technológiai és pénzügyi szempontból is látják, előre tudják tervezni a folyamatokat. A magyar kormány részéről egyelőre nem érkezett válasz az orosz fél megkeresésére. Paksi vállalkozókat érintő aktuális és közeljövőben várható városi projektekről, pályázati lehetőségekről tartott hétfőn a Városházán sajtótájékoztatót Barnabás István alpolgármester. Az idei évben számos kivitelezési és felújítási beruházás várható még, melyeket a helyi vállalkozókkal kívánnak elvégeztetni. Járdaépítések várhatóak a Tolnai úton, az Új Templom úton, a Kishegyi úton, illetve útaszfaltozás az Ürgemezőn.
2: Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei az megengedik, hogy az idén tényleg elég sok projektet indítsunk, és ha tudjuk, be is fejezzünk városfejlesztésére. Kisebb-nagyobb projekteink vannak a terveink között, ugye nyilván nagyobbak azok közbeszerzések, azok egy kicsit időigényesebbek, meg hát sokkal kötöttebb a lebonyolításuk, ugye az minden, gyakorlatilag mindent a törvények szerint kell csinálni, és csak úgy lehet. És azt szeretnénk, hogyha ezekben a munkákban minél több paksi vállalkozó tudna bekapcsolódni a végrehajtásába.
1: A vállalkozók figyelmét arra hívta fel az alpolgármester, hogy regisztráljanak be a vállalkozói adatbázisba a paks.hu oldalon, hogy felkerüljenek arra a listára, amely által a közbeszerzési értékhatár alatti projektekről értesítést kaphatnak.
2: Ehhez az kell, hogy tudjunk róluk, és föl tudjuk őket kérni ajánlatét erre a közbeszerzési értékhatár alatti munkáknál. Nyilván a közbeszerzési értékhatár feletti munkáknál ilyenről nem lehet szó, mi csak nyílt eljárásba bonyolítunk le mindent, csak. Mi nem kérünk fel ott senkit, hanem kell figyelni a kihívásokat, és pályázni kell az értékhatár fölötti munkákra. De ami az igazán sok kisebb, nagyobb céget érinthet, azok ugye az értékhatár alatti munkák, ott mi döntünk a pályázatatásnak a módjáról. Nyilván itt az a döntésünk, hogy annyi pályázó ajánlattevőt hívjunk meg, ahányat csak tudunk, ehhez azt kell, hogy tudjunk róluk. Tehát az a kérdésem a cégek vezetőihez, hogy regisztráljanak nálunk, és vegyenek részt a mi ajánlattételt lehetővé tevő rendszerünkben, és hogyha regisztrálnak, akkor mi minden céget, minden munkáról meg fogunk kérdezni egy elektronikus levélben, hogy óhaj-e részt venni.

0: Támogatásra azok a Bikácsi lakóhelyen rendelkező családok jogosultak, ahol az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 ezer forintot, és a gyermek bölcsödébe, óvodába, általános iskolába vagy nappali tagozatos középfokú oktatási intézménybe jár. A támogatás iránti kérelmet július 24-éig lehet benyújtani. A kérelmek elérhetőek a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Bikácsi Ügyfélszolgálati Irodájában, illetve a honlapról is letölthetőek.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai, a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paks FM.
1: Paks FM.
2: Összeköt.
1: Paks FM. Összeköt.

0: BoxFM.
1: BoxFM.
2: Olyan ő, hogy megáll.

0: csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Lemondott a gázai övezetet irányító Hamas palesztin iszlamista terrorszervezet vészhelyzeti bizottságának nevezett kormánya, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új technokratákból álló bizottságnak, jelentette be hétfőn a terrorszervezet, értesült az MTI. A lépést a béketanács létrehozásával kapcsolatban tették meg. A szervezet közleménye szerint valamennyi közalkalmazott továbbra is ellátja a feladatait és biztosítja a közszolgáltatásokat. Ősszel megkezdődhet a budai fonódó villamoshálózat második ütemének megvalósítása 32 milliárd forintos uniós támogatással, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel hétfőn. Azt írták, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium aláírta a támogatási szerződést, amely biztosítja a kivitelezéshez szükséges Európai Uniós forrást. A BKK a fejlesztésben a minisztérium konzorciumi partnereként vesz részt, szakmai közreműködésével támogatva a megvalósítást. Paksi vállalkozókat érintő aktuális és közeljövőben várható városi projektekről, pályázati lehetőségekről tartott hétfőn a Városházán sajtótájékoztatót Barnabás István alpolgármester. Az idei évben számos kivitelezési és felújítási beruházás várható még, melyeket a helyi vállalkozókkal kívánnak elvégeztetni. Járdaépítések várhatóak a Tolnai úton, az Új Templom úton, a Kishegyi úton, illetve útaszfaltozás az Ürgemezőn.
2: Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei az megengedik, hogy az idén tényleg elég sok projektet indítsunk, és ha tudjuk, be is fejezzünk város fejlesztésére. Kisebb-nagyobb projekteink vannak a terveink között, ugye nyilván nagyobbak azok közbeszerzések, azok egy kicsit időigényesebbek, meg hát sokkal kötöttebb a lebonyolításuk, ugye azt mindent a törvények szerint kell csinálni, és csak úgy lehet. És azt szeretnénk, hogyha ezekben a munkákban minél több paksi vállalkozó tudna bekapcsolódni a végrehajtásába.
1: A vállalkozók figyelmét arra hívta fel az alpolgármester, hogy regisztráljanak be a vállalkozói adatbázisba a paks.hu oldalon, hogy felkerüljenek arra a listára, amely által a közbeszerzési értékhatár alatti projektekről értesítést kaphatnak.
2: Ehhez az kell, hogy tudjunk róluk, és föl tudjuk őket kérni ajánlatét erre a közbeszerzési értékhatár alatti munkáknál. Nyilván a közbeszerzési értékhatár feletti munkáknál ilyenről nem lehet szó. Mi csak nyílt eljárásba bonyolítunk le mindent, csak. Mi nem kérünk fel ott senkit, hanem kell figyelni a kihívásokat, és pályázni kell az értékhatár fölötti munkákra. De ami az igazán sok kisebb, nagyobb céget érinthet, azok ugye az értékhatár alatti munkák, ott mi döntünk a pályázatatásnak a módjáról. Nyilván itt az a döntésünk, hogy annyi pályázó ajánlattevőt hívjunk meg, ahányat csak tudunk, ehhez azt kell, hogy tudjunk róluk. Tehát az a kérdésem a cégek vezetőihez, hogy regisztráljanak nálunk, és vegyenek részt a mi ajánlattételt lehetővé tevő rendszerünkben, és hogyha regisztrálnak, akkor mi minden céget, minden munkáról meg fogunk kérdezni egy elektronikus levélben, hogy óhajt-e részt venni az adott pályázaton, és amennyiben az a válasz, hogy igen, akkor küldjük az teljes ajánlati dokumentációt, és részt vehet.
1: A Paksi Gyógyászati Központ arra kéri a szülőket, hogy amennyiben gyermekük bármilyen testi vagy lelki egészségi állapottal, betegséggel vagy egyéb az ellátás szempontjából fontos körülménnyel rendelkezik, azt jelezzék a laboratórium ablakánál az ellátást megelőzően. Mint írják, az előzetes tájékoztatás hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek számára a lehető legmegfelelőbb és legbiztonságosabb ellátást tudják biztosítani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. Good morning. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

Egy igazi nyári sláger a Dinero reggel 6 óra után. Jó reggelt kívánok mindenkinek! 2026. július 8-án, szerdán 6 óra után pontosan 8 perccel, és Strasser Andi vagyok, ez már itt az élesztő, és szokás szerint szert a reggel én hozom a mai napon nektek nem csak a nyári slágereket, hanem a jó témákat is, és mindenek előtt az időjárás jelentést, nem tudom, hogy hogy voltatok az éjszaka folyamán, remélem nyitott ablaknál, bár egy nagyon kedves ismerősömtől hallottam, hogy ő neki a lakó, illetve a tetőtéri, nem lakótéri, hanem tetőtéri szobája annyira meleg, hogy még ezekben az úgynevezett hűvösebb hidegfrontos napokban is éjszakánként jobb légkondi mellett aludnia, mint nyitott ablaknál. Ez sajnálatos, de nem tudom, hogy hogy voltatok vele. Éjszaka szerintem már lehetett érezni, hogy kevésbé hűlt le a levegő, mint az elmúlt napokban. Egyre melegebb napokra és időre számíthatunk, viszont ami a mai napot illeti, ma még hidegfront hatása érződik, úgyhogy kezdjük az időjárással. Nyári öltözéket azért lehet előkészíteni, mert azért a 30 fokot elérhetjük, országos átlagon egyébként 29 fokot ígértek, 29 fokos maximumokat ígértek ide Paksra is, ami pedig az előrejelzést illeti, a mai napon is kiadták az első fokú jelzéseket a záporokra és a zivatarokra vonatkozólag, a mi térségünkre is, hát ez hétfőn is így volt, de sajnos egy csepp eső sem érkezett tulajdonképpen, úgyhogy meglátjuk, hogy ma mi várható az időkép szerint Pakson és a térségben reggel 8 óra környékén, majd délután 14 óra után várható némi nemű csapadék, de mindössze 10% az esélye, úgyhogy meglátjuk, minden esetre egészen délután 2-ig felhősebb idővel kell számolni, és aztán egyszer csak a késő délután folyamán hétágra fog kisütni a napocska, és aztán a hétvégén már 30 fokos hőség, illetve jövő héten 30 fok feletti hőség várható. Ez, ami a legfontosabb, egyébként az időkép térképe szerint jelen pillanatban Budapesttől északra, az ország északi részén esik az eső, miközben például a tegnapi nap folyamán itt a Dunántúlon cseresznye nagyságú jég is hullott a Balatontól délre eső Nagyszokoly környékén, ez tulajdonképpen a Siófok és Tamási összekötő út mentén van a település, és valóban láttam a fotókat is, az időkép megosztotta. Hát tényleg cseresznye nagyságú jégdarabokról van szó, amelyek rendesen ellepték a kerteket. Hogy milyen termést és hogyan intézett el, arról nem szól a cikk, de ilyen

is van, ilyen is van, annak ellenére, hogy rendkívüli módon nagy az asszály, és mindenki a csapadék hiányra panaszkodik, ennek ellenére azért ilyen is előfordulhat. Szóval egy kiadós eső az nagyon ránk férne, meglátjuk, hogy mi jut ma belőle. Nekünk esernyőt esetleg vigyetek magatokkal, amennyiben gyalogosan kell a mai napon is közlekednetek, főleg a délutáni órákban. Ezek a legfontosabbak, ami az időjárást illeti, de egyébként az időjárással fogunk ma behatóan foglalkozni, hiszen vendégeimmel többek között erről lesz szó. Például reggel 7 óra után érkezik hozzám Kis Péter, bölcskei gazdálkodó, aki már végzett az aratással, már ami a búzát és az árpát illeti, úgyhogy átbeszéljük egy kicsit, hogy ebben az aszályos időszakban egyáltalán milyen termés jött ki az idén, vagy még milyen termés várható egyéb kultúrák kapcsán, illetve én mindig szeretem hallgatni a helyi gazdáknak, gazdálkodóknak a véleményét arról, hogy egyáltalán ebben a megváltozott klímahelyzetben, megváltozott és szélsőséges klímahelyzetben hogyan lehet egyáltalán még akár Magyarországon, akár Európában gazdálkodni. Szóval 7 óra után Kis Péterrel fogunk erről beszélgetni, 7:30 után pedig Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértővel, szintén a forróság, a nyári forróság kapcsán arról, hogy milyen csúcsok dőltek meg, ugye múlt héten milyen rekordok dőltek meg, ami az áramfogyasztást illeti. Várható egy újabb csúcs egyébként, Zsolt erről is fog előrejelzést hozni, és ami a Duna melegedését illeti, a paksi atomerőmű visszaterheléseit illetően arról is fogunk beszélni, hogy Paks 2-nél mi várható, hiszen két újabb blokk épül, de annak már más lesz a technológiája, és nem kell majd állítólag arra számítani, hogy akár visszaterhelésekben legyen része, úgyhogy erről is szó lesz. 8 óra után a szabadtéri nyári tűzesetekkel fogunk foglalkozni, nem véletlenül, hiszen a hétfői napon 1500 bála égett le Győrkönyvben, a kőlertej tehenészet báláiról van szó. Ezzel kapcsolatban egyébként egy felhívást közzé is tettünk a Facebook oldalunkon, és több mint 1000-en megosztottátok. Arra kértünk benneteket, hogy amennyiben tudtok olyan kaszálót, amelyet a tulajdonosa nem akar betakarítani vagy betakarítatni, akkor értesítsétek a Köhler családot a 0630 972 47 38-as telefonszámon. Ők szívesen elmennek, betakarítják, sőt ki is fizetik természetesen a termény ellenértékét. Úgyhogy hát kaptunk egy-két ötletet, most nézem, már több mint 1400-an osztották meg. Ha a segítségkérésről van szó, akkor a Facebookon egyébként ilyenkor röpködnek a megosztások, de mi nagyon szeretnénk, hogyha majd lenne értelme is a történetnek, és valóban valóságos segítség is érkezne a győrkönyi kőlertej tehenészethez. Fel fogjuk venni velük a kapcsolatot ma vagy holnap, és fogunk érdeklődni, hogy mi újság. Visszatérve a reggeli témáinkhoz, szóval többek között ennek a tűzesetnek a kapcsán fogok majd 8 óra után beszélgetni Köves Péterrel, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivőjével, nem mellesleg tűzoltóval. 8:30 után pedig fiatalok érkeznek hozzám, Csizmadia Bence, aki paksi, illetve a bonyhádi származású Braun Marianna Zita, mindketten az Operajt program növendékei, és élménybeszámolóval érkeznek hozzánk, ugyanis fiatal koruk ellenére az Eiffel műhelyházban léphettek fel egy gála koncerten, természetesen opera volt a műfaj, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Ezek lesznek a témáink, illetve 6:30 után a Kurcsatov utcai tömbelső felújítása kapcsán tartott lakossági fórum is terítékre kerül. Úgyhogy maradjatok velem. Természetesen a jó zenék is jönnek, például az újdonságok, Rúzsa Magdi vadonatúj slágere a Rúzs. Ezzel folytatjuk.

Inna a Paks FM-en 6 óra 21 perckor egészen pontosan. Ma a futballrajongók is kialudhatták magukat, mert magyar idő szerint a hajnali órákban nem volt meccs, viszont a tegnap esti mérkőzések ismét tanúságosak voltak. Nem tudom, hogy ki látta a korábbi mérkőzést, Argentina és Egyiptom összecsapását. Egy nagyon érdekes mérkőzés volt, mert körülbelül a 70. vagy a 72. percig Egyiptom vezetett 2-0 arányban Argentina, egy nem akármilyen csapat ellen, hiszen 2022-ben a katari döntőben győzedelmeskedett Argentina, tehát Argentina címvédő az idei VB-n, szóval a 70. percig vagy a 72. percig Egyiptom vezetett, aztán a következő 15-17 perc alatt, még a 90. perc után is 3 argentin gól született, többek között Messi is kapuba talált, úgyhogy 3-2 arányú lett végül is a meccs végeredmény, és Argentina jutott tovább. Hát mondhatnánk, hogy az egyiptomiak megszorongatták Argentinát, illetve akik kimondottan Egyiptomnak szurkoltak, hogy egy picit szurkoljunk már menő csapat ellen, egy olyan csapatnak, amely meglepetést is hozhat, azok bizony nagyon csalódottak voltak. Ami pedig a másik mérkőzést illeti, ugye Svájc Kolumbiával játszott, és erről a meccsről azt írják a kritikusok, hogy Svájc 72 éve nem látott bravúrral tette teljessé Európa dominanciáját a negyed döntőben, mert hogy a legjobb 8 közé jutásokról szólnak most az összecsapások, és most már úgy tűnik, hogy elég jól állunk európai csapatokkal a 8-at döntőkben. Egyébként 0-0 lett a végeredmény, és 11-esekkel kellett eldönteni ezt a mérkőzést, és ezzel tulajdonképpen Svájc története első úgynevezett szétlövését nyerte futball VB-n, és a negyed döntőbe kerüléssel beállította történelme eddigi legjobb eredményét, bár hát aztán meglátjuk, hogy mennyire fog örülni a negyed döntős meccsnek Svájc, mert hogy Argentina ellen kell majd először játszani a július 11-én, vagyis ezen a hétvégén szombaton Kansas City-ben. Úgyhogy ennyit a VB-ről, illetve hát nézzük még meg, hogy ugye melyik lesz a következő mérkőzés, az már negyeddöntő, tehát eldőlt, hogy mely csapatok vannak a legjobb 8 között. Argentina, Anglia, Belgium, Franciaország, Marokkó, Norvégia, Spanyolország és Svájc. Ugye sokakat meglepett, hogy Brazília kiesett. A legjobb 8 között meglepetés csapat például Marokkó és Svájc. A spanyolokra, az angolokra, a franciákra azért lehetett esetleg számítani, illetve ott van tehát a legjobb 8 között Argentina, és meglátjuk, hogy mennyire jön majd be a matematikusoknak a tippje, akik matematikai alapon kikutatták, hogy ki fogja megnyerni az idei VB-t. Erről múlt héten már beszéltem, szerintük Spanyolország, abszolút számisztikára alapozták az előrejelzést tulajdonképpen, a tippet, és ez nem feltétlenül egyezik a különböző fogadó irodák tippjeivel, de meglátjuk, és akkor lássuk, hogy melyik meccsen lehet legközelebb szurkolni, illetve mikor lesz legközelebb mérkőzés. Most lesz egy nap pihi, és aztán a holnapi napon, tehát július 9-én, magyar idő szerint este 10 órakor Franciaország Marokkóval csap össze, tehát itt már a negyed döntőben leszünk. Nagyon jó szurkolást mindenkinek, és további remek rá rádiózást. Hamarosan 6:30, Harmad Gabi kolléganő majd jön a hírekkel, aztán folytatjuk a különböző témákkal. A Györkönyi tűzeset kapcsán a Köller tejnek a felhívásáról még szó lesz, illetve a Paksi Kurcsatov utcai tömbelső felújítás kapcsán is a lakossági fórumról, de most zenével folytatjuk.

0: sztoriát folytatjuk az élesztővel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
1: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: kedvencek órájában. Készüljetek, mert egy igazi pörgősóra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Benjamin Netanyahu szerint az Egyesült Államoknak nem szabad ismét napirendre vennie az F-35-ös vadászrepülőgépek eladását Törökországnak, írja az MTI. Az izraeli kormányfő a Fox News amerikai hírtelevíziónak hétfőn adott interjújában azt hangoztatta, hogy amennyiben Törökország hozzájutna a korszerű amerikai katonai repülőgépekhez, az felborítaná a közel-keleti egyensúlyt, amely állítása szerint Izrael légi fölényén és az amerikai katonai jelenléten nyugszik, amelyet kockára tenne a fegyverzet eladás Törökországnak. George Clooney kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, producer és rendező aranyoroszlán életműdíjat kap a szeptember elején kezdődő 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, adta hírül hétfőn a The Hollywood Reporter, írja az MTI. Annyi rendkívüli pillanatot éltem át Velencében, ez a fesztivál kétségtelenül a kedvencem, köszönte meg a díjat közleményében Clooney, aki azt is hozzátette, hogy ez a díj valószínűleg azt is jelenti, hogy megöregedett, de ezt elfogadja. A Rosszatom hivatalosan kezdeményezte a Magyar Külügyminisztériumnál a Paks 2 beruházás paramétereinek egyeztetését a magyar hatóságokkal. Erről Alekszej Lihacsov vezérigazgató beszélt az Innoprom kiállításon, írja a Világgazdaság. Lihacsov azt is megjegyezte, hogy a Rosszatom a korábban lefektetett megállapodásoknak megfelelően kívánja megvalósítani a projektet, és az új magyar atomerőmű helyszínén teljes gőzzel folynak a munkálatok. Mint mondta, a teljes idei évük finanszírozása biztosított, technológiai és pénzügyi szempontból is látják, előre tudják tervezni a folyamatokat. A magyar kormány részéről egyelőre nem érkezett válasz az orosz fél megkeresésére. Főzőversenyt rendeznek a nagydorogi falunapokon július 18-án civil szervezetek és családok részvételével, adta hírül a nagyközség a közösségi oldalán. A versenyre a nevezés ingyenes, a csapatok szabadon választott ételt készíthetnek, az alapanyagokról és az eszközökről azonban nekik kell gondoskodniuk. Az ételeknek a verseny napján 12 óráig kell elkészülniük, ehhez kell igazítani a főzések kezdő időpontját. Jelentkezni a 0670 4188 443-as telefonszámon lehet. A Paksi Kistérségi Szociális Központ család- és gyermekjóléti szolgálata ingyenes adományosztást ad rászorulók részére Németkéren, tette közzé Németkér község önkormányzata közösségi oldalán. Az adományosztásra július 9-én csütörtökön 14 órától kerül sor a németkéri családsegítő irodában. Az önkormányzat felhívja az érintettek figyelmét, hogy szatyrot vigyenek magukkal, mert azt a szociális központ nem tud biztosítani.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Július 9 és 12 között a kanadai Montreal városában rendezik meg az ICF gyorsasági és parakajak kenu világkupát. A versenyen az atomerőmű esze két világbajnok kenusak, Koller Kristóf és Juhász István is vízre szállnak. Az esze tájékoztatása szerint Juhász István 501-esben, párosban és 4-esben indul, míg Koller Kristóf a csapathajók mellett 201-esben áll rajthoz.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztők!

Harry Styles a Paks FM-en az élesztőben, pontosan 7 perccel reggel fél hét után. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is, nyári öltözéket, és esetleg esernyőt, amelyet olyan 8 óra környékére, illetve a délutáni órákra ajánl a meteorológiai előrejelzés. Záporokat, zivatarokat ígérnek, és nagyon reméljük, hogy most már jut is ide Paksa és környékére is az esőből, mert eddig akárhányszor volt előrejelzés szerűen, hogy jön csapadék, nem sok jutott belőle. Egyébként 24 fokot mutat jelen pillanatban a hőmérő itt Paksnál, 29 fokos maximum várható, a 30 fokok majd a hétvégétől térnek vissza, illetve a jövő héten már 30 fok feletti hőmérsékletre számíthatunk. Ezek a legfontosabb információk, ami az időjárást jelenti, ami pedig az évforduló naptárt a mai napon. Ellák és Edgár nevű kedves ismerőseiteket köszöntsétek meg, ők a névnaposok, mi is sok boldogságot kívánunk nekik, és hát minden jót az MVM új vezérigazgatójának. Forgalmas, illetve tartalmas volt a tegnapi nap, mindenképpen több minden történt, sok minden történt, ami a média világát és akár a helyi dolgainkat illeti, ugyanis az, hogy Kapitány István, gazdasági és energiaügyi miniszter felmentette az MVM vezérigazgatóját, a tegnapi nappal Mátrai Károlyt, aki egyébként 2023 óta volt, 2023 januárjától az MVM vezérigazgatója, az mindenképpen hatással lehet majd ránk, hiszen meglátjuk, hogy egyrészt lesznek-e vezércserék Paks 1-nél és Paks 2-nél, másrészt pedig mit hoz majd, milyen új dolgokat, szellemiséget hoz majd az MVM vezér, az mindenképpen kihatással lehet majd Paksra. Egyébként alig rá egy vagy két órára Kapitány István azt is bejelentette, hogy kinevezte az új vezérigazgatót Bertalan Zsolt személyében, akit ugyan nem annyira ismerünk, de hát majd megismerjük. Egyébként azonnal meghívtuk természetesen rádiónkba is az új vezérigazgatót, bár Mátrai Károly egyszer sem tette tiszteletét nálunk. Több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik Bertalan Zsolt. Kapitány István energiaügyi miniszter így fogalmazott róla. Egyébként 2018-tól egészen mostani kinevezéséig az MVM ZRT technológiai innovációs igazgatója volt, tehát az MVM-ben volt igazgató, előtte pedig az úgynevezett Smart Future Labs ZRT-t vezette, az MVM csoport energetikai inkubátor leány vállalatát, de 2002 és 2013-ban a Mavir ZRT-nél dolgozott, ahol legvégül vezérigazgatóként végezte, ha lehet így mondani, tehát ő Bertalan Zsolt, aki az MVM új vezérigazgatója lett, és biztos vagyok benne, hogy fog látogatást tenni Pakson, hogy mikor, és mondhatnám azt is, milyen apropóból, azt majd meglátjuk, egyébként nem feltételezem, hogy nem járt még Pakson. Ami pedig a média világát illeti, illetve a tegnap bejelentett változások mellett, ugye mindenkit meglepett, hogy egyszer csak elsötétült az M1 csatorna, és egy felirattal találkozhattunk, miszerint a közmédia nem hazudhat, bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, a jövőben független és hiteles lesz, a hírszolgáltatás átmenetileg szünetel, maradjanak velünk. Ezzel a kiírással találkozhattunk egy bő órán, vagy két órán keresztül, vagy több órán keresztül, aztán egyszer csak 19 óra 56 perckor egyébként elindult a Tanú című film, az első rész vetítése, és több országgyűlési képviselő posztjából, többek között Sárosi József országgyűlési képviselő is posztolt, kiderült, hogy 1956 után 70 évvel szimbolikusan 19 óra 56-kor újraindult az M1 adása, de egyelőre hírszolgáltatás nélkül filmekkel, illetve ezt egészen pontosan Magyar Péter posztolta, aztán nagyon sok országgyűlési képviselő megosztotta, úgyhogy ezek voltak a nagy változások. Én mondjuk feltettem a stábnak, a saját stábunknak a kérdést, hogy vajon megbünteti-e az M1 csatornát a média tanács azért, mert elmaradnak a közszolgálati tartalmak. Hát minket előszeretettel megbüntetnek, ha csak egy perc közszolgálati tartalmat is kihagyunk, de hát változnak az idők, és most a média tanácsnál is van egy kis fennforgás egyébként.
különböző fejcserék és elmaradt pályázati lehetőségek kapcsán is egyébként ezt csak úgy megjegyzem, amely bennünket is érint, de hát reméljük, hogy majd előbb-utóbb minden helyre áll. Ezek voltak tehát a tegnapi nap kapcsán a legfontosabb döntések, amelyek hatással vannak ránk, és például az MVM ZRT új vezérigazgatójának a személye, illetve kinevezése, ami pedig a helyi dolgainkat illeti. Ígértem, hogy a Kurcsatov utcai, Paksi Kurcsatov utcai tömbelső felújítás kapcsán tartott lakossági fórumról mindenképpen hozok egy összefoglalót. Ezzel folytatjuk hamarosan.

0: a Black Eyed Peas után, mert 2 perccel járunk 3:47 után. Hétfőn este lakossági fórumot tartott Barnabás István alpolgármester a Kurcsatov utcai tömbelső felújításáról, nem mellesleg a körzet képviselőjéről van szó. A fórum a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy klubjában volt, és ígértem róla összefoglalót, úgyhogy ezzel jövök most. A körzet önkormányzati képviselője tehát, illetve szakemberek a Kurcsatov utca, Babits Mihály utca, Gagarin és Barátság utca által határolt tömbelső teljes körű rekonstrukciója, tárgyú kivitelezési munkáról tájékoztatta a lakosságot. Barnabás Istvánt hallhatjátok a következőkben mindenről.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: Hát, hogyha egy ilyen nagy munkát elkezdünk egy sűrűn lakott részen, akkor mindig így szoktuk, hogy tartunk nyilván a tervezési időszakban is több lakossági fórumot, és az elején is, végén is a tervezésnek, és a kivitelezés előtt közvetlenül ez az utóbbi volt, hiszen ma átadjuk a munkaterületet, tehát a tegnapi lakossági fórum ez a munkaterület átadását megelőző utolsó ilyen akció volt, ahol elmondták a kivitelezők, elsősorban az itt élőknek, hogy mégis mire számíthatnak, hogy fogják ütemezni a munkát, mikor fognak naponta dolgozni, meg ezeket a hasznos tudnivalókat, tehát hogy lesz az egész megszervezve. Elmondták, hogy szakaszosan fogják lezárni, tehát nem egyszerre elkezdik az egészet föltúrni, hanem inkább egy kisebb részzel kezdenek mindig, vagy csak ahhoz nyúlnak hozzá, és akkor azt rendesen megcsinálják, és akkor utána mennek a következőre, és csak munkaidőbe fognak dolgozni. 180 napjuk van rá, de azt mondták, hogy nem fogják azt mind igénybe venni, tehát ez az idén kész lesz az a munka.
3: A lakosság részéről felmerültek el kérdések még most itt a véghajrában?
2: Hát az építkezéssel kapcsolatban nem igazán. Itt ezen a környéken a parkolás a nagy gond. Természetesen a parkolással kapcsolatban felmerült kérdés, de erre számítottunk, hogy ez téma lesz, úgyhogy erre készültünk is. Tudjuk, hogy itt az irodaház miatt ugye munkaidőben hétköznap nehéz parkolni közvetlenül a házaknál. Ez 6 lépcsőházat érint a Móricz-Zsigmond, illetve a Barátság utcában, és hogy tervezzük, hogy kialakítunk egy különleges parkolási övezetet itt, az azt jelenti, hogy minden lakás kap egy parkolókártyát, egy autóval jogosultak lesznek ott állni közvetlenül a háznál, és ott a házak melletti parkolók vagy csak ők állhatnak majd be, ez ki lesz táblázva, de ezt csak úgy tudjuk bevezetni, hogyha az egész városban, ahol ilyen gondok vannak, ezt bevezetjük, nem lehet így csak egy kis körzetbe, úgyhogy most ennek folyik már a szervezése, előbb-utóbb meg lesz.
0: Barnabás István alpolgármestert hallottátok az elmúlt percekben. A hétfői lakossági fórum után kedden délelőtt átadásra került a munkaterület a Paks, Kurcsatov, Babits Mihály, Gagarin és Barátság utca által határolt tömbelső felújításának a kivitelezéséhez. A részleteket Szelecki József műszaki ellenőr mondta el Pálfi Katalin kolléganőnknek.
4: A Kurcsatov tömbelső rekonstrukciójának a 3. üteme fog megvalósulni, ez az utolsó ütem. Ez a terület a Kurcsatov utca, Barátság utca, Gagarin utca és Babits utca által határolt terület. Ezen a területen belül fognak megújulni a meglévő létesítmények, úgy, mint az útburkolatok, egyéb járda, térburkolatok. A föld alatt a közművek közül a vizes közművek, a ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz, házi bekötések döntően lesznek cserélve, valamint új közvilágítás fog készülni ezen a területen belül. A felszíne növényzet is meg fog újulni. Ennek keretében lesznek kivágandó fák, egyéb növényfajták, de pótolva lesznek, és helyette újak fognak majd telepítésre kerülni.
0: Nyilván ez is fontos, mondjuk kíváncsiak leszünk, hogy nagyobb fákat kivágnak-e majd ott a Kurcsatov utca környékén, az hirtelen nem fog jól esni, de hogyha új fákat hoznak, akkor 1-2 éven belül az újra árnyékot is jelenthet. A tömbelső föld felett és a föld alatt is megújításra kerül valamivel több mint 1 hektár területe. Többek között térkőburkolat, aszfaltút, parkoló, kerékpár, támasz, gyalogos korlát, közvilágítási hálózat, új vízi közművek, öntözőrendszer, cseriék, fák, hulladékgyűjtő és padok lesznek telepítve. A beruházás 6 hónap alatt mintegy bruttó 315 millió forintból valósul meg. Rozinka Attila, a Paksi Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának osztályvezetője rádiónak elmondta, hogy a lakosság tájékoztatva lett a beruházás indulásáról és részleteiről, arra kérik őket, hogy türelemmel viseljék el az ezzel járó kellemetlenségeket.
5: Elhangzott a kivitelező részéről, hogy a munkálatokat ebben a hónapban, a július hónapban meg kívánja kezdeni. A tervei szerint a munkaterületet kisebb ütemekre szétbontva, kisebb felületeket egységként kezelve kezdi meg a bontási és az építési munkákat, igyekezve az itt lakók minél kisebb zavarása mellett végezni az építési kivitelezést. Ezzel kapcsolatban sávos ütemtervet fog készíteni a munkák elvégzésének előrehaladásáról. Erről majd a lakók is a kivitelező által tájékoztatást fognak kapni lépcsőházakban, illetve azokban az időpontokban, amikor parkolókat is érint a kivitelezési munka, akkor előzetesen az ott parkoló autókat, illetve a környéket előzetesen tájékoztatja a parkolás megszűnéséről, annak az átépítés időpontjáról, illetve igazából minden olyan információ, ami a kivitelezés kapcsán a lakókat érintheti, azt a kivitelező időben igyekszik a lakóközösség tájékoztatására adni.
3: Melyik részen kezdődik, azt lehet tudni?
5: Ezt pillanatnyilag a kivitelező most méri föl, bejárják a területet, és annak függvényében, ahogy ezt a legoptimálisabbnak ítélik, hamarosan eldöntik. Ugye ez, ahogy említettem, ez az idei, ebben a hónapban elkezdődik ez a kivitelezés. Ezt előzetesen felénk is majd lekommunikálják. Pillanatnyilag még nem eldöntött, hogy még részén kezdik a munkát.
3: Elhangzott itt ugye az, hogy a Kesztenyés utcai parkoló befejezése után kezdenek majd itt a munkálatokhoz.
5: Ez így van, most, ahogy most is elhangzott itt a munkaterület átadás során a kivitelező részéről, van még egy bontási szakasza a Gesztenyés utcai parkoló kivitelezésének, ez egy 10 napon belül megtörténik, és azt követően fogják átcsoportosítani az energiájukat, a munka folyamatát, és utána ez körülbelül a 2-3 héten belül realizálódik itt egy bontási folyamat.
0: Tehát tömbelső felújítás kezdődik a Kurcsatov utcában, illetve egészen pontosan a Kurcsatov-Babics-Gagarin-Barátság utca által határolt körülbelül 1 hektáros területen. Legutóbb most Rozinka Attilát hallottátok, a Paksi Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának az osztályvezetőjét. Kitartást kívánunk az ott lakóknak is, és hát biztos, hogy szép lesz. 6 hónap múlva láthatjuk majd a végeredményt. Páfi Kati kolléganőnknek nagyon köszönjük az interjút.
1: Élesztő!

0: Közlekedj velünk!
1: A mai napon is vigyázzatok magatokra az utakon, már is mondom, hogy hol számíthattok. A szokásos, hosszabb idejet tartó, illetve új forgalomkorlátozásokra. Az M6-os autópályán a főváros felé Bátaszék térségében aszfaltoznak, a 163-as és a 165-ös szelvények között lezárták a belső sávot. Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék térségek között a 155-ös szelvénytől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot, ott is aszfaltoznak. Budapest felé pedig a 177-es és a 175-ös szelvények között a belső sávot zárták le híd és áteresz javítása miatt. Aztán, ami a 6-os főútat illeti, Hirt határában a 187-es szelvénynél továbbra is tart a csomópont építés, mindkét oldalon útszűkület kell emiatt számítani. Az 51-es főúton Dusnok térségében híd és áteresz karbantartást végeznek, ezért a 135-ös kilométertől a 136-osig, tehát egy kilométeres szakaszon félpályás korlátozásra kell számítani. Az 53-as főúton Tompa és a határ között, a 86-os és a 87-es szelvények között az úttartozékok karbantartását végzik, ott félpályás a lezárás. Az 54-es főúton császártöltés átkelési szakaszán burkolatot javítanak, ott is félpályás a lezárás a 73-as és a 74-es szelvények között. Solt és Fülöp szállás között pedig az 52-es főúton továbbra is több szakaszon dolgoznak napközben a félpályás lezárások, és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, például majd most a reggeli órákban, főleg olyan 8 óra környékén. Balesetmentes, nagyon jó utat kívánunk mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összekön! Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Lemondott a gázai övezetet irányító Hamas palesztin iszlamista terrorszervezet vészhelyzeti bizottságának nevezett kormánya, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új technokratákból álló bizottságnak, jelentette be hétfőn a terrorszervezet, értesült az MTI. A lépést a béketanács létrehozásával kapcsolatban tették meg. A szervezet közleménye szerint valamennyi közalkalmazott továbbra is ellátja a feladatait, és biztosítja a közszolgáltatásokat. A Tisza kormány megkezdi az ebrendészet országos állapot felmérését, közölte az élő környezetért felelős miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Gajdos László a poszthoz csatolt videóban elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, neki pedig szívügye, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és hogy mindenhol betartsák az állatjóléti szempontokat. A Paksi Gyógyászati Központ arra kéri a szülőket, hogy amennyiben gyermekük bármilyen testi vagy lelki egészségi állapottal, betegséggel vagy egyéb az ellátás szempontjából fontos körülménnyel rendelkezik, azt jelezzék a laboratórium ablakánál az ellátást megelőzően. Mint írják, az előzetes tájékoztatás hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek számára a lehető legmegfelelőbb és legbiztonságosabb ellátást tudják biztosítani. Folyamatos a vasszerelés a Paks 2 beruházás helyszínén. A Paks 2 atomerőmű ZRT által a közösségi médiában közzétett képek mellé fűzött bejegyzés szerint a gyártóüzemben adott pozícióra méret pontosan legyártott 40 és 28 mm átmérőjű betonvas elemek milliméter pontossággal kerülnek a helyükre. Július 24-ig igényelhető az óvodáztatási és iskoláztatási támogatás Bikácson. A település önkormányzata az idei tanévkezdés megkönnyítése érdekében ismét óvodáztatási és iskoláztatási támogatást biztosít a jogosult családok számára, tájékoztat a község a hivatalos honlapján. A támogatás összege gyermekenként 20 000 forint. A támogatásra azok a bikácsi lakóhelyen rendelkező családok jogosultak, ahol az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 000 forintot, és a gyermek bölcsödébe, óvodába, általános iskolába vagy nappali tagozatos középfokú oktatási intézménybe jár. A támogatás iránti kérelmet július 24-éig lehet benyújtani. A kérelmek elérhetőek a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Bikácsi Ügyfélszolgálati Irodájában, illetve a honlapról is letölthetőek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora,
1: ahol 7 óra után a forrósággal, a nyárral és az idei aszályhelyzettel is foglalkozunk, amikor Kis Péter Bölcskei gazdálkodó a vendégem. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Amikor kombájra vagy traktorra kell ülnöd nyáron, aratás szezonban, akkor hány órakor kelsz?
2: Akkor 6 órakor kelek.
1: Akkor most körülbelül akkor keltél.
2: Igen, most hozzá vagyok szokva.
1: Köszönöm, hogy eljöttél ezen a korai órán. Azt ígértük a hallgatóknak, hogy az idei aratás kapcsán többek között az aszályhelyzetről is beszélgetünk majd. Nem ért még véget az aratás, viszont vannak már olyan termények, amelyeknek a betakarításával végeztetek. Bölcskén és környékén mindenek előtt kezdjük már azzal, hogy mondd el kérlek, te nagyon sokan ismernek téged és a családodat, de aki esetleg nem ismerne, mekkora területen gazdálkodtok és mióta?
2: Körülbelül 250 hektáron gazdálkodunk, és a 90-es évek közepe óta, és nagyjából még egy ilyen ugyanekkora mennyiségű bérmunkát szoktunk vállalni.
1: Uh-huh. Tehát, hogyha a családot nézzük, akkor mondjuk nem a nagyszülők, hanem a szülők kezdték a gazdálkodást. Jól tették, hogy belevágtak?
2: Jól, persze. Hát, nem mondanék más.
1: Nem mondanám. A klímaváltozás ellenére, de hát azt meg nem lehetett tudni egyébként még 30 évvel ezelőtt ennyire behatóan. Egy hihetetlenül aszályos évünk lesz, illetve van. No, milyen termés várható? A legfontosabb kérdés. Mit tapasztaltatok eddig, illetve mit takarítottatok be?
2: Mi magunk már a saját aratásainkkal végeztünk, meg a bérmunkáinkkal is, tehát, hogy mi már nem aratunk konkrétan, nem vagyok megelégedve a termésmennyiséggel, tehát nem is voltak nagy elvárásaink ugye a hazaszállyal kapcsolatban. Olyan 40-50 mázsa közötti a hektáros átlag árpából és buzából.
1: Bocsáss meg, csak akkor mondjál előző évi adatokat is, mondjuk egy jobb évben mennyi, ha most 40-50?
2: Ezelőtt egy 10 éve, tehát azért a 60 és a 80 között szokott lenni.
1: Uh-huh. Jó, csak hogy mégis tudjunk viszonyítani.
2: Persze.
1: Oké, tehát mondjuk 40-50, és akkor ez most inkább közepes, vagy inkább gyenge?
2: Hát attól függ, honnan nézzük. Tehát a 80-hoz képest a 40 az a közepe, de tehát úgy ez gyenge. Tehát hogyha ez már... Ez nem egy ilyen 20-30 mázsára, mint ahogy most a Szeged környéki gazdákról írják, hogy annyi termet náluk. Azért az már tényleg ott már az önköltséget se tudom, hogy tudják abból kitermelni.
1: Hú, az, hogy ti hogy tudjátok kitermelni, meg egyáltalán mit mutat a piac, az egy óriási kérdéskör. Arról is fogunk beszélgetni, de visszatérve tehát az aratásra, azért a forró nyári napok mindig kényszerérést is hoznak, tehát nem tudom, hogy mennyivel előbb kell ilyenkor fölülni a kombájnra.
2: Ez egy érdekes megfigyelés, tehát én amióta ezt csinálom főállásban 2009 óta, ez az első év, hogy július 20-a előtt végeztünk az aratással, most gyakorlatilag nem is tudom mikor, július 3-án, vagy nem tudom mikor végeztünk, tehát hogy sokkal előbb, viszont nem kezdtük előbb, mint szoktuk, talán csak egy pár nappal.
1: De akkor is felállt a negatív rekord.
2: Igen, mondjuk meg is van rá a magyarázat, tehát egyszerűen nincs annyi harmat és pára éjszaka, tehát reggel rögtön lehet kezdeni, mert régen azért várni kellett 9 óráig, 10 óráig, hogy felszálljon a harmat, és este ugyanez van, hogy egyszerűen nem vizesedik vissza, úgyhogy este is lehet tovább menni, illetve minél kisebb a termés, a kombány annál gyorsabban tud menni. Tehát amíg levágtunk ezelőtt 5-10 éve naponta 18-20 hektárt egy géppel, addig most 30 hektárt.
1: Uh-huh. De ugye ennyire régóta foglalkozol ezzel, illetve hát nyilván édesapádék is és a család, teljesen egyértelműen látható ez a változás, tehát mindenki, aki azt mondja, hogy nincs klímaváltozás, az nem mond igazat? Mi a véleményed erről?
2: Én a saját bőrünkön mi tapasztaljuk, hogy tehát én úgy érzem, hogy nyakig benne vagyunk. Tehát amit gyerekkorunkban tanultunk és olvastunk, hogy felmelegedés jön meg, klímaváltozás. Én úgy érzem, hogy abban mi teljesen nyakig benne vagyunk. Még ha a csapadék nincs is feltétlenül kevesebb, hogyha megnézzük a statisztikákat, de a kipárolgás sokkal nagyobb. Hát melegebb van, hamarabb elpárolog, és nincsen

0: párolgási utánpótlás, amiből aztán újabb csapadék kialakulhatna.
1: Az, hogy hova vezet mindez, arról is mindjárt fogunk beszélgetni, de azért visszatérve az aratásra, és arra, hogy mi térül meg, meg mi nem térül meg, mit mutat majd a piac, mit mutatnak majd az árak, mennyit lehet eladni a termést?
0: Tőlünk termelőtől úgy, hogy nem tároljuk be, hanem ugye rögtön értékesítésre visszük a terményt. 5600 és ilyen 6700 forint mázsája az árpának és a buzának. Most az árpa volt talán az olcsóbb. Ennyiért.
1: Az előző évekhez képest ez mit jelent?
0: Ezelőtt 10 éve is volt 6000 forint a buza, ami akkor ugye jónak számított, most nem jónak számít, de 2022-ben azt hiszem, akkor talán volt a buza ilyen 10000 magasságában is, ha jól emlékszem.
1: A búza, tehát a maga a búzának a jelenléte Magyarországon, vagy egyáltalán a minősége azért is érdekes, mert azért hosszú évekig prémium búzát tudtunk termelni Magyarországon, amelyet többek között Olaszországba vittünk ki, ott csináltak belőle nagyon jó minőségű lisztet, illetve hát az olasz tészták is véletőleg egy része abból készült. Nem tudom, hogy ezzel hogy állunk, ebben is van változás?
0: Azt termeltük mi is, annak idején ilyen olasz tészta minősége, teljesen külön kellett tárolni. Annak volt 6000 forint az ára, ezelőtt mondjuk több mint 10 éve is. Hát egyszerűen most már
1: tehát
0: nem.
1: Kell még az olaszoknak a hát biztos, magyar búza.
0: Biztos kell nekik, csak nincs már akkora árkülönbség a takarmány minőség, meg a között a minőség között. Ugye annak nagyon magas volt a sikértartalma, ahhoz nyilván, ahhoz is csapadék kell, meg olyan időjárás kell, most ilyen száraz időkben, meg nagy hőmérsékletű, ilyen hőségnapokon nyilván romlik a minősége a termésnek.
1: Így van, és hát ami a változásokat illeti, hogy nektek is gazdálkodóknak mihez és hogyan kell alkalmazkodni, ugye annak idején a kukoricából is a világ egyik legnagyobb exportőre voltunk, ma már ott tartunk, hogy sokkal nagyobb területeken van napraforgó kukorica helyett, mert egyszerűen a kukorica sem bírja ezt az éghajlatot.
0: Pontosan, sokan menekülnek a kukorica elől, ugyanerre vezethető vissza, hogy amikor a kukorica virágzás van, akkor betúran egy ilyen hőséghullám, ami most is volt, ez a 40 fok, az a kukorica sorban nem 40 fok, hanem akár 60-70 fok is lehet, és egyszerűen maga olyannal is találkoztunk, hogy nem volt jó a megtermékenyítés, mert maga a virágpor egyszerűen megsül, vagy nem tudom, tehát hogy nem épülnek ki a szemek a csöveken, és abban az évben ez talán 21-ben volt nálunk, 20 mázsás kukorica átlag lett a megszokott 80 meg 110 mázsa között helyett.
1: Nyilván lehet pedzegetni a klímaváltozás hatásait, meg lehet mindent arra fogni, no, de hát megoldások is kellenek. Ti, mint helyi gazdálkodók, mit gondoltok, hogy mi fog itt történni a következő években? Mi a megoldás?
0: Én két felé venném a megoldásokat. Az egyik az, tehát a piacnak igazodnia kell előbb-utóbb. Tehát, hogy világos, hogy Európában is, Amerikában is nem mindenhol van aszály, tehát, hogy nem fognak az árak mindenhol rendeződni, de akik ezeken az aszályosabb helyeken termelnek, tehát előbb-utóbb muszáj lenne, hogy a terményára kicsit felfele mozduljanak, ezzel ugye ellensúlyozva a kisebb termést. A másik, hogy tehát újfajta növények választásával, akár ilyen öntözési rendszerek kiépítésével lehet azért ezt ellensúlyozni, vannak nagyon jó, hát most idézőjelben csodaszerek, tehát olyan biostimulátorok, meg olyan készítmények, amik segítenek a növénynek túlélni ezeket az aszályos hőségnapokat, de azokat se tesznek csodát. Tehát ha mondjuk 25 napig tart egy ilyen száraz hőséghullám, akkor azt hiába permeteztünk akármit előtte a növényre.
1: Mondtál két érdekes dolgot, az egyik az, hogy újfajta növények, hát mire gondolsz? Hát nem olivabogyót fogtok itt hamarosan termelni. Például 250 hektáron.
0: Ki tudja. Nem, igazából tehát olyan növényekbe kell elsősorban gondolkodni, tehát itt tehát azt is nézni kell, hogy mi az, ami megvalósítható. Tehát a magyar gazdák azok, főleg a szántóföldi, most én a szántóföldekről tudok beszélni, ugye arra vannak gépesítve, tehát hogy egy olivabogyóhoz teljesen más eszközpark kell.
1: És technológia is egyébként.
0: Igen, tehát olyan növényekben kell elsősorban gondolkodni, ami a meglévő gépparkkal viszonylag jól termeszthető. Például a kukorica helyett sokan próbálkoznak a cirokkal, vagy most hallottam, az olajlennel próbálkoznak, vagy most sokan visszatérnek a repcéhez, de azt akkor nagyon korán el kell vetni, meg ugye ott a kártevőkre nagyon figyelni kell. Tehát, hogy így próbálkozni kell, borsó akár. Csak ezeknek mind aztán piacot kell találni.
1: Igen, tehát ilyen értelemben kell váltani, tehát nem rögtön a déli gyümölcsökre és a zöldségekre kell gondoljak, mert ugye a kiskertekben szoktuk mondani, hogy hát semmi gond, majd sárga boraszk helyett ilyen ananászfákat, meg nem tudom miket fogunk ültetni, de hát azért 250 hektáron egészen más a történet. Erre is vissza fogunk térni egyébként, de a másik, amit mondtál, hogy az öntöző rendszerekkel is számolni kell, hát oké, na de hát mégiscsak 250 hektár nem olyan egyszerű öntözni, másrészt pedig ugye azért szokták mondani, hogy a vízkészlettel is bánjunk csinyán.
0: Pontosan, tehát nem tudni, hogy tehát az öntözőrendszert ki kell építeni, ami ugye rendeketek pénzbe kerül, ami ugye megint a terményárak, ezt most jelenleg annak, aki nem olyan tőkeerős, annak ez nem teszi lehetővé. A másik pedig, hogy ha ki is van építve, akkor kell szerezni vizet, ami most nem tudom, hogy jelenleg egyébként ingyenes-e vagy nem ingyenes, azt nem tudom. Na de honnan szerzünk vizet? Nálunk arra a Bölcske környékén a talajvízszint az egyre jobban csökken, tehát a kutakból is hallottam már több helyet, ahol kiszáradtak kutak, tehát abból se lehet végtelen mennyiséget kivenni. A Duna vízszintjét pedig úgy gondolom mindenki látja, hogy hetek óta mennyi, vagy hónapok óta.
1: Hogy hol tart, így van. De ugye amikor a helyi gazdákat, vagy akár mezőgazdasággal foglalkozókat kérdezünk az elmúlt években, akkor a megoldásról, akkor egyre többször felvetődik ez a bizonyos vízmegtartás fogalma. Ez alatt mit értünk, és erről mi a véleményed?
0: Több dolgot is értek én alatta. Az egyik lehetne az, hogy tényleg ami elmenő víz, tehát mondjuk egy áradás esetén, hogy azokat ilyen régi medrekbe, holtágakba meg lehetne fogni, úgymond megtartani, és akkor annak az elszivárgása a talajban, meg a kipárolgása, az mind hozzájárulna egy ilyen helyi párásabb levegő, meg vizesebb talaj létrejöttéhez. A másik maga a földművelés, tehát maga a talajnak a művelése lehet vízmegtartó módon, hogy minél kevesebbet szántani, minél kevesebbet forgatni a földet, tehát hogy úgy csinálni, hogy ne szárítsuk ki. Ugyanakkor az ilyen kapilláris járatokat meg el kell zárni, tehát hogy azon pedig az alsó rétegekről ne párologjon ki a nedvesség.
1: Tehát ezt a gazdálkodóknak kell megcsinálni? Figyelnek ők erre? Próbálkoznak?
0: Én úgy látom, hogy egyre többen. Uh-huh. Igen. Tehát egyre kevesebben, hát én úgy szoktam mondani, lehet, hogy egyre kevesebben túrják fölöslegesen a földet. Tehát, hogy igyekszünk modernebb gépeket venni, amivel egy művelettel meg lehet egy megfelelő magágyat készíteni, és akkor nem kell egyszer átmenni rajta tárcsával, aztán átmenni rajta ásóboronával, hanem egyszer meg van bolygatva, vagy amennyiszer szükséges, minél kevesebbszer, és akkor abba lehet vetni.
1: Uh-huh. Igen, nem tudom, egyébként a technológiáról jutott eszembe, hogy az ilyen önvezető traktorok, önvezető kombájnok, drónos megfigyelés, ezek egyáltalán itt vannak már Magyarországon? Annyi minden új dologról szólnak a, hát elsősorban nemzetközi kutatómunkálatok.
0: Ezek teljesen itt vannak, tehát olyan, úgy vannak itt az önvezető traktorok, hogy azért benne kell ülni, tehát a gépész azért benne ül, de valóban ez úgy működik, hogy beül a táblára, megmondja a gépnek, hogy melyik táblán vagyunk, és akkor, vagy előtte körbejárja, ugye a GPS rögzíti, és akkor a gép szépen megcsinálja. De ugyanakkor a gép nem tudja, hogy éppen eldugult egy kapa, vagy eltörött, vagy feltorlódott valami gaz benne, tehát hogy arra azért figyelni kell, viszont sok fáradtságtól megkíméli a vezetőt, hogy nem kell egész nap a kormányt fogni, és arra koncentrálni, hogy egyenesen menjen, hanem azt ő csinálja.
1: Én azt hittem, hogy az önvezető traktoroknál, vagy kombájnoknál már tényleg nincsen sofőr, vagy nem lesz majd előbb-utóbb.
0: Van olyan is, de azért az még nem elterjedt.
1: Azért jobb a
0: biztos. Tehát ugye ott mindenféle jogi szempontok is, tehát hogy azért az ott hogy közlekedik az úton, sofőr nélkül, stb.
1: Igen. Hát figyelj, egy biztos, amikor a földeken dolgoztok, ezekben a napokban, illetve az elmúlt hetekben, főleg amikor ezek a 40 fokos forróságok voltak, és tényleg a rekkenő hőségben déli 12 órakor ugye haladunk egy úton, és látjuk az út melletti földön, hogy dolgoztok, és jó, hát tudom, hogy most már légkondi valószínűleg van minden kombányban, de ahogy ott porzik a föld, na akkor aztán végképp nagyon látszik, hogy óriási a szárazság, és sokszor tényleg az is előfordul, hogy éjszaka megyünk az úton, ott nézott valami világítva. még mindig dolgoznak a földeken. Tehát olyankor azért úgy tényleg erőteljesen azt hiszem gondol rátok az ember, hogy hát kitartást, szóval.
0: Hát köszönjük szépen, igyekszünk. Igazából aratáskori nyáron rendben, hogy meleg van, amíg nem romlik el semmi, és nem kell kiszállni a gépből, addig azért el lehet viselni. De ha elromlik, vagy valami történik, akkor azért az nehezebb. Aki viszont szállít, tehát a traktorosok, pótkocsisok, ők azért jóval többet, ők kiszállnak billenteni, amikor sokat kell várni, akkor inkább árnyékba, tehát nem mindig járatják a traktort, hogy ugye légkondi legyen. Tehát ők azért jobban megélik azt, hogy egyik pillanatban ugye vonul egy fél órát, akkor megy a légkondi, utána meg kell állni, a billentenie kell, bemegy a magtárba, tehát hogy ő egyik pillanatban a légkondit használja, a másikban pedig ott a hőség.
1: Kint van a 40 fokban, igen.
0: Nekik azért nehezebb.
1: Így van, nekik azért nehezebb, szóval gondolunk rátok szeretettel, illetve egy utolsó kérdést engedj meg, 2 percünk maradt. Nyilván most túl vagyunk egy országgyűlési választáson, sok szektorban lehet változás, de most ezt akár kihagyva, mi a helyzet az agrárszektorban? Tehát a helyi gazdálkodókat segítik, a különböző források, lehetőségek, vagy van olyan véleménye a kis gazdáknak, ha lehet így mondani, ami hang nem feltétlenül jutott el eddig a legfelsőbb körökig.
0: Várok, ezt igyekszem gyorsan összefoglalni. Én úgy gondolom, hogy ha az adminisztrációs terheinket csökkentik, az egy nagyon nagy segítség, illetve azt látom, hogy ha jól tudom, van ez az élő környezetért minisztérium, vagy miniszter, meg talán van külön agrár is. Nem tudom még, hogy mi lesz belőle, mert még nagyon az elején vagyunk, de ez hát a jó lesz, hogy próbálják az agrárt külön venni. És nem pedig bele szuszakolni mondjuk egy vidékfejlesztési politikába az agrárt, hanem én úgy gondolom, hogy ezt jobb, hogyha külön kezelik.
1: Mert amíg vidékfejlesztési politika is így egyben volt, addig mi volt a... elsikadtak dolgok? Mi volt a tapasztalatotok?
0: Ez már régen volt, tehát ez még akkor, amikor én egyetemre jártam a 2000-es évek elején, hogy akkor én úgy láttam, hogy az nagy veszély volt, hogy tehát ne az agrárszféra legyen a vidék szociális védőhálója. Tehát, hogy ne az legyen az agrár feladata, hogy a vidéken élőknek minden áron munkát adni, hanem az agrár az egy húzó ágazatnak kéne, hogy legyen az országban.
1: Hát legyen így, ami pedig a változásokat, vagy szívetek szerint való változásokat illeti, maximálisan egyet tudok érteni azzal, hogy bizonyos adminisztratív dolgokat lehetne csökkenteni. Nagyon sok szektor erre panaszkodik egyébként, tehát a pedagógusoktól elkezdve ezek szerint az agrárszektoron keresztül jelzem a médiáig, tehát értjük, és köszönöm, hogy ezt is elmondtad. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk egy kicsit beszélgetni. Hát a piacról, a forint erősödéséről, meg a többiről még el sem tudtunk beszélni, elvittük egy kicsit a klíma irányába, de hát ez a kedvenc témám. Köszönöm, hogy itt voltál. Milyen napok következnek, és akkor mit arattok legközelebb?
0: Legközelebb napraforgót aratunk, ma kezdjük a kombánynak az átszerelését napraforgóra. Most nyilván az elmaradt adminisztrációt csinálom, ami aratáskor elmaradt, illetve készülünk az őszi vetésre, vagyis hát még nem, de én tervezem, hogy a vetőgépeket előszedni, átnézni, hogy hát, ha már így előbb végeztünk az aratással, akkor szeretnék felkészülten belemenni az őszbe, hogy ne érjen váratlanul semmi.
1: És akárhogy is vagytok már túl mondjuk a gabonákon, várjátok az esőt is.
0: Természetesen.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én
1: még
0: köszönöm.
1: Egyszer. Kis Péter Bölcskei gazdálkodó volt a vendégem.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Most magánvéleményt mondok, tehát én az MVM-et azt egy vízfejnek tartom, tehát nagyon sok mindenkit eltartunk egyébként, nem csak mi, nem csak a Paksi Atomerőmű, hanem az összes magyar energetikai vállalat, miközben egyébként a kockázatot minden üzemnél azok vállalják az üzemnek a működéséért, és nem csak az üzemnek a működéséért, hanem hogyha a Paksi Atomerőművet veszem, az azért egy annyira veszélyes üzem, hogy akár a következményeiért egy esetleges üzemzavarnak is, akik itt élnek a térségben, és szerintem nem volt korrekt és jogos az, hogy az MVM-et, nem csak az, hogy létrehozták, de ha még létrehozták volna, de a pénzeket, hogy elvitték innen. Na, azt szerintem abszolút nem jogos, mert itt lokálpatrióta emberek ülnek zömében a vállalatvezetésekben, Paks 1-nél is, Paks 2-nél is, ők át tudták érezni azt, hogy mi a fontos, mi az, ami nem fontos, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy az ő kezükben sokkal jobb helyen volt az a pénz, amiről döntöttek, mint az, hogy ők csak egy ilyen fogaskerék a rendszerben, és tovább tolják valakinek, aki Budapesten egyébként a budapesti kis életét éli, és majd onnan döntöget arról, hogy nem tudom én melyik egyesület kap-e pénzt mondjuk Pakson.
2: Igazad van. Tehát, hogy ha ez...
1: Akkor most vége a műsornak.
3: Majd én lehűtelek, ne aggódj.
2: Tehát, hogyha nevezzük ezt egy restaurációnak, hogyha ez a folyamat megtörténik, én annak nagyon fogok örülni. Nem titok, küzdök is érte, mert ez a jelzés szinte az országgyűlési képviselői karrieremnek a legelején befutott.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
5: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Benjamin Netanyahu szerint az Egyesült Államoknak nem szabad ismét napirendre vennie az F-35-ös vadászrepülőgépek eladását Törökországnak, írja az MTI. Az izraeli kormányfő a Fox News amerikai hírtelevíziónak hétfőn adott interjújában azt hangoztatta, hogy amennyiben Törökország hozzájutna a korszerű amerikai katonai repülőgépekhez, az felborítaná a közel-keleti egyensúlyt, amely állítása szerint Izrael légi fölényén és az amerikai katonai jelenléten nyugszik, amelyet kockára tenne a fegyverzet eladás Törökországnak. Ősszel megkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása 32 milliárd forintos uniós támogatással, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel hétfőn. Azt írták, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium aláírta a támogatási szerződést, amely biztosítja a kivitelezéshez szükséges Európai Uniós forrást. A BKK a fejlesztésben a minisztérium konzorciumi partnereként vesz részt, szakmai közreműködésével támogatva a megvalósítást. Paksi vállalkozókat érintő aktuális és közeljövőben várható városi projektekről, pályázati lehetőségekről tartott hétfőn a Városházán sajtótájékoztatót Barnabás István alpolgármester. Az idei évben számos kivitelezési és felújítási beruházás várható még, melyeket a helyi vállalkozókkal kívánnak elvégeztetni. Járdaépítések várhatóak a Tolnai úton, az Új Templom úton, a Kishegyi úton, illetve útaszfaltozás az Ürgemezőn.
7: Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei az megengedik, hogy az idén tényleg elég sok projektet indítsunk, és ha tudjuk, be is fejezzünk. A város fejlesztésére kisebb-nagyobb projekteink vannak a terveink között, ugye nyilván nagyobbak azok közbeszerzések, azok egy kicsit időigényesebbek, meg hát sokkal kötöttebb a lebonyolításuk. Ugye ezt minden, gyakorlatilag mindent a törvények szerint kell csinálni, és csak úgy lehet. És azt szeretnénk, hogyha ezekben a munkákban minél több paksi vállalkozó tudna bekapcsolódni a végrehajtásába.
1: A vállalkozók figyelmét arra hívta fel az alpolgármester, hogy regisztráljanak be a vállalkozói adatbázisba a paks.hu oldalon, hogy felkerüljenek arra a listára, amely által a közbeszerzési értékhatár alatti projektekről értesítést kaphatnak.
7: Ehhez az kell, hogy tudjunk róluk, és föl tudjuk őket kérni ajánlatét erre a közbeszerzési értékhatár alatti munkáknál. Nyilván a közbeszerzési értékhatár feletti munkáknál ilyenről nem lehet szó. Mi csak nyílt eljárásba bonyolítunk le mindent, csak. Mi nem kérünk fel ott senkit, hanem kell figyelni a kihívásokat, és pályázni kell az értékhatár fölötti munkákra. De ami az igazán sok kisebb, nagyobb céget érinthet, azok ugye az értékhatár alatti munkák, ott mi döntünk a pályázatatásnak a módjáról. Nyilván itt az a döntésünk, hogy annyi pályázó ajánlattevőt hívjuk meg, ahányat csak tudunk, ehhez azt kell, hogy tudjuk róluk. Tehát az a kérdésem a cégek vezetőihez, hogy regisztráljanak nálunk, és vegyenek részt a mi ajánlattételt lehetővé tevő rendszerünkben, és hogyha regisztrálnak, akkor mi minden céget, minden munkáról meg fogunk kérdezni egy elektronikus levélben, hogy óhajt-e részt venni az adott pályázaton, és amennyiben az a válasz, hogy igen, akkor küldjük az teljes ajánlati dokumentációt, és részt vehet.
1: A Paksi Kistérségi Szociális Központ család- és gyermekjóléti szolgálata ingyenes adományosztást tart rászorulók részére Németkéren, tette közzé Németkér község önkormányzata közösségi oldalán. Az adományosztásra július 9-én csütörtökön 14 órától kerül sor a németkéri családsegítő irodában. Az önkormányzat felhívja az érintettek figyelmét, hogy szatyrot vigyenek magukkal, mert azt a szociális központ nem tud biztosítani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 39, nem, most már 7 óra 40 perc van, egészen pontosan Kökény Attila után, és folytatjuk a témáinkkal, itt Paksnál 24 fokot mutat a hőmérő, de lesz ebből majd 29 is, viszont voltak már 40 fokok is az elmúlt napokban, hetekben, sőt június 29-én új fejezet nyílt a magyar villamosenergia rendszer történetében, így írt erről blogján Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő is, akit köszöntök a Messenger vonal túlsó végén. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk. Azt ígértük a hallgatóknak, hogy erről a bizonyos rekordról és hát az energetikai, politikai dolgokról fogunk beszélgetni veled. Mi történt június 29-én? Akkor volt nagyon meleg?
2: Hát akkor volt nagyon meleg, és ugye az előző napokban is, de már teljesen látható volt, hogy 29-én meg fog dőlni a 2024-es addigi nyári rendszer terhelési csúcs, hiszen a hőhullám nem csak az embereket tette, ez az emberekre volt hatása, hanem a villamosenergia rendszerre is, ugyanis a rendkívüli hőségbe az emberek szinte egyszerre kapcsolták be a légkondicionáló berendezéseket, ezért az esti órákra, egészen pontosan este fél nyolc körül a villamosenergia igények olyan ugrásszerűen megnőttek, hogy megdőlt a 2024-es rendszer terhelési csúcs, egészen pontosan mintegy 7500 megawattos értéken, ami azt is jelenti, hogy ma már egy forró nyári napon gyakorlatilag ugyanakkor a teljesítmény szükséglet van Magyarországon, mint korábban egy hideg téli estén, hiszen hogyha visszaemlékezünk, akkor 2026. január 13-án dőlt meg az abszolút rendszerterhelési csúcs 8182 megawatt értéken, tehát a két szám között egyre kisebb a különbség, tehát ez is nagyon jól mutatja, hogy a villamosenergia igények már nem csak télen, hanem nyáron is egyre magasabb értékeket vehetnek fel.
1: Igen, egyébként nem tudom, hogyha azt kérdezem, hogy hány éve jellemző ez, mert ugye pont előző vendégemmel is, aki egy mezőgazdász, illetve gazdálkodó volt, arról beszélgettünk, hogy hát a földeken gabona és egyéb termesztés kapcsán és betakarítás kapcsán, a klímaváltozás és az éghajlatváltozás kapcsán mivel kell a helyi gazdálkodóknak számolniuk, hogyha visszanézünk az elmúlt évekre, akkor mikor kezdett el ez a tendencia közelíteni egymáshoz, hogy de tudom, hogy körülbelül mit tudom én egy olyan 5-6-7 éve, vagy 10 éve már, hogy légkondicionáló berendezésekre szükségünk van nyaranta?
2: Ugye, hogyha megnézzük a hosszú távú mavír adatsorokat, akkor ugye egyértelműen látható, hogy az elmúlt 10 évben folyamatosan növekedett a villamosenergia igény, és különösen az elmúlt 3-4-5 évben látható az, hogy nem csak a téli rendszerterhelési csúcsok vesznek fel egyre nagyobb értéket, hanem a nyári rendszerterhelési csúcsok is. Ehhez természetesen nem csak a légkondicionáló berendezések, de hát ugye alapvetően ezek járulnak hozzá, hanem az is, hogy az emberek alapból egyre több villamosenergiát fogyasztanak, egyre több kütyű van otthon, illetve az országnak az újraiparosítása is egyre nagyobb igényeket támaszt, tehát ennek az összessége adja azt, hogy folyamatosan növekednek a villamosenergia igények Magyarországon, amit ugye téren, nyáron, éjjel-nappal tudni kell kielégíteni. És egy kicsit visszatérve a nyári rendszerterhelési csúcsra, itt is vannak nagyon fontos olyan adatok, amelyek egyértelműen rámutatnak arra, hogy önmagában időjárás függő megújulókkal nem lehet valós ellátásbiztonságot garantálni, hiszen az új nyári rendszerterhelési csúcs idején például az ipari naperőművek a beépített mintegy 5000 megawattnyi kapacitásból csak 500 megawattot tudtak biztosítani, ezzel szemben a szélerőművek a 325 megawattból csak 10 megawattot, tehát nagyon alacsony volt a szélerőművek termelése is, hiszen a tikkasztó hőségben alig fújt a szél, tehát a szélerőművek nagyon sok esetben nem is termelőként jelentek meg a hálózaton, hanem fogyasztóként, hiszen az önfogyasztásuk nagyon volt, mint a saját termelésük. Tehát az időjárás függő megújulók azok csak töredék teljesítményre voltak képesek. Ezzel szemben pedig azt láthattuk, hogy például a Paksi atomerőmű még a csökkentett teljesítmény ellenére is mintegy 1300 megawattot képviselt az új csúcs idején, a gázerőművek 1800 megawattot, és ami szerintem nemzetbiztonsági és ellátásbiztonsági szempontból nagyon kockázatos, az pedig az importnak a mértéke, hiszen az új csúcs idején az import az 2900 megawattra adódott, ami már önmagában is egy hatalmas kockázat. Hozzátéve azt is, hogy ebben az időszakban a magyar villamosenergia tőzsdén a villamosenergia ára az 1 euró híján elérte az 1000 euró per megawattóra értéket. Itt mindig hozzá szoktam tenni, hogy a Paks 2 atomerőmű beépített kapacitása csak 2400 megawatt lesz, és az eredeti beruházási költséggel számolt termelési egységköltség az 55 euró per megawattórára adódott, tehát hogyha ezeket a számokat összevetjük, akkor azt mondhatjuk, hogy a Paks 2 atomerőmű által termelt villamosenergiára már most égető szükség lenne.
1: Igen, és ezt már az elmúlt években is többször volt, hogy te is elmondtad, és más szakemberek is elmondták, és visszatérve arra, amit említettél, hogy mondjuk a gáz, a nap, a szélerőművek hogyan veszik ki, illetve az atomerőmű hogyan veszik ki az áram termelésből a részüket, ez azért is érdekes, mert pont múlt héten egy másik szakembernek említettem, hogy szombathelyi barátaim mondják, és ez most nagyon fogja bántani újra a paksi, hát elsősorban atomerőmben dolgozó kedves hallgatóink fülét, de egyszerűen muszáj erről beszélni, tehát azt mondja nekem a kedves szombathelyi ismerősöm, hogy nem érti, hogy miért megy az atomerőmű nyáron, amikor a nap elemek meg itt a naperőműveink megtermelik nyáron, amit kell, hát miért kell az atomerőműnek menni? Tehát, hogy hihetetlen, hogy ezt még nagyon helyretelt kell tenni a megújulókkal kapcsolatban a fejekben.
2: Ezt én is így látom, hiszen nagyon sokszor és sok helyen látom és olvasom, hogy különösen a Paks 2 atomerőmű, vagy úgy általában az atomenergia ellenzői ezt szokták elmondani, hogy miért kell Paks 2-nek a 2400 megawattja, hiszen már naperőműből van már több mint 8500 megawattnyi az országban, amiben beletartozik az ipari naperőmű, a háztartási, illetve a saját célra termelő ipari naperőmű is, tehát elmondják, mert nem teszik hozzá, vagy nem tudják, hogy hát azért a megawattot és a megawattot nem lehet összehasonlítani, tehát egy megawattnyi atomerőművi teljesítmény értéke, rendszerbeli értéke nem akkora, mint például egy megawattnyi naperőmű vagy szélerőműnek az értéke, hiszen egy atomerőmű az télen-nyáron éjjel-nappal tud villamos energiát termelni, ezzel szemben a naperőműek és a szélerőműek termelése nem csak napszak és évszak függő, hanem például évenként is megfigyeltő olyan tendencia, hogy az egyik évben sokkal szelesebb az időjárás, a másik évben kevésbé, tehát ezért kell nem csak Magyarországon, hanem minden más országban is, vagy kellene egy olyan egészséges energiamixet megalkotni, amely figyelembe veszi az egyes áramtermelési pontok előnyeit és hátrányait is, éppen ezért Magyarországon is. Én úgy gondolom, hogy feltétlenül szükség van a paksi atomerőmű további üzemidő hosszabbítására, a Paks 2 atomerőmű orosz technológiával való mihamarabbi megépítésére, természetesen szükség van az időjárás függő megújulók további fejlesztésére is, de mindezeket reális és szakmai alapon kell megítélni és kivitelezni, hiszen az időjárás függő megújulók további elterjedéséhez nem csak a nap- és szélerőművek kapacitásait kell növelni, hanem ezzel párhuzamosan jelentősen növelni kell az energiatárolási kapacitásokat, a hálózatot is fejleszteni kell, illetve a kiszabályozás érdekében új gázerőművek építésére is szükség van, ezért kell egy egészséges energiamix, amely révén télen-nyáron éjjel-nappal ki lehet a fogyasztókat szolgálni olcsóbb és klímabarát villamosenergiával.
1: Igen, és miközben ugye az atomerőmves szakemberek is hosszú évek, évtizedek óta hangoztatják, hogy szükséges a nap és a szélenergia hasznosítása, ez egy nagyon jó dolog, de azért még mindig ott tartunk, hogy ebben az energiamixben az atomerőmű jóval olcsóbban adja el az általa megtermelt áramot, mint mondjuk a többi erőmű.
2: Ez valóban így van, hiszen nem is olyan régen megnéztem a Paksi atomerőmű hivatalosan elérhető pénzügyi beszámolóját, és az abban lévő adatok alapján ki lehetett számolni, hogy a Paksi atomerőmű a tavalyi évben is a legolcsóbb nagyüzemi villamosenergia termelő volt Magyarországon, hiszen a 1 kWh villamosenergiára jutó bevétel az mintegy 15 forint per kWh-ra adódott. Ezzel szemben pedig, hogyha megnézzük a jelenlegi aktuális napi szélerőművi átvételi átlagárakat, akkor ott jócskán találunk olyan értékeket, ami meghaladja az 50-55-60 forint per kilovattórás értéket is, tehát a 15 forint per kilovattórát kell összehasonlítani a kötelező átvételi árakkal, és ekkor látható az, hogy valóban fontosak az időjárás függő megújulók, de azt tudomásul kell venni, hogy ezek fejlesztéséhez nagyon sok közvetett és közvetlen támogatásra van szükség.
1: Uh-huh. Igen, és hát ami a rekordokat illeti, az, hogy mikor jön a következő hőkupola, illetve az állítólag nem jön, megy, hanem kialakul, tehát hogy mi, de ezt is megtanuljuk majd előbb-utóbb, tehát hogy mikor alakul ki, és lesz nekem
2: még rekord. Mindig tanulunk újabb-újabb fogalmakat és kifejezéseket.
1: Igen, így van, és lesz-e fogyasztási csúcs, arról is fogunk még beszélni, de engedj meg egy másik témát, mert van még egy pár percünk, ugye az elmúlt napokban, hetekben többször foglalkoztunk az atomerőmű, illetve a Paks 1 reaktorainak visszaterhelésével annak kapcsán, hogy ilyenkor nyáron, amikor jön a forróság, felmelegszik a Duna vize, és ilyenkor ugye bizonyos szektorokban ugye hát aggódva figyelik, hogy az atomerőmű egyébként melegvizes csatornáján kiáramló melegvíz, még az egyébként felfokozott állapotban lévő Duna vizét valamilyen formában negatív irányban befolyásolja, és Paks 2 kapcsán tudjuk, hogy mindenképpen hozzád érdemes szakértőként fordulni. Most még újabb két reaktor épül. Mi lesz akkor? Tovább melegítjük a Duna vizét az újabb két reaktorral, vagy más technológiára kell számítanunk?
2: Sokan sokszor és sok helyen felszokták ezt a kérdést tenni, hogy mi történik majd akkor, hogyha megépül a Paks 2 atomerőmű is, hogy akkor szinte halászlé lesz a Dunának a vize. Ezzel kapcsolatban mindig azt a szakmai választ szoktam elmondani, hogy a tervezők már évekkel ezelőtt figyelembe vették ezt a hatást, tehát a Paks 2 tervezése során nem a mai, hanem a következő évtizedek várható éghalati viszonyaira készültek fel, ezért fognak az új orosz blokkok kapni egy úgynevezett kiegészítő csúcshűtő rendszert, amely szükség esetén tovább tudja hűteni a hűtővizet, mielőtt az visszakerülne a Dunába, így a környezetvédelmi előírások teljesítése mellett az új blokkok teljesítményét sem kell majd korlátozni, tehát a tervezők ezzel a forgatókönyvvel már alapból számoltak, tehát sokan azt gondolják, hogy a klímaváltozás az atomenergia ellen szól, ugyanakkor a valóságban a mérnökök éppen a klímaváltozás várható hatásait fogják beépíteni a Paks 2 atomerőműbe. Ez is nagyon jól mutatja, hogy egy korszerű új atomerőmű nem csak a jelen, hanem a jövő kihívására is felkészül.
1: Az jutott eszembe, hogy nehéz kimondani, de 30 évvel ezelőtt, amikor az atomerőmű látogató központjában dolgoztam, akkor emlékszem rá, hogy úgy tanítottak meg a látogató tér bemutatására, hogy rögtön ott a nagy akváriumnál, tudod, ahogy bemegyünk a látogató központba. Igen, és ott egy dunai halacskák úszkálnak az akváriumba, és ugye azt mutatja, hogy egyébként a Duna mentén az atomerőmű hogy helyezkedik el, és a hideg és a melegvizes csatorna hogyan működik, és engem úgy tanítottak akkor még, hogy azt kell mondani, büszkén kell mondani, hogy és az atomerőmű a melegvizes csatornáján nem tudom én hány fokkal melegebb vizet önt vissza, vagy enged vissza a Dunába, és ez milyen nagyszerű, mert nagyon szeretnek a halak ott úszkálni, és hát a horgászoknak a kedvenc, igen, a horgászoknak a kedvenc pecázási helye, ami tudjuk, hogy most már ott egy kicsit lejjebb, tehát ott kimondottan tilos, de lejjebb lehet horgászni. Na, csak az jutott eszembe, hogy a következő években meg majd azt kell mondani, és azzal kell büszkékedni Paks 2-nél, hogy és mielőtt visszaengedjük az úgynevezett melegvizes csatornán, lehűtjük a vizet, és akkor ezt kell majd kihangsúlyozni.
2: Ez valóban így van, és azt lehet majd valójában mondani, hogy a Paks 2 atomerőmű nem csak nukleáris biztonsági szempontból egy kiváló technológia, hanem a környezetvédelmi szempontokat is abszolút figyelembe veszi, és úgy építették meg, hogy minden követelménynek, a nukleáris biztonsági, illetve a környezetvédelmi és egyéb követelményeknek is meg tudjon felelni.
1: Igen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és egy picit át tudtuk ezeket a dolgokat beszélni. Tehát...
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Június 29-én áramfogyasztási csúcs, illetve rekord született Magyarországon. Egy újabb hőkupola kialakulását várják, illetve prognosztizálják a meteorológusok. Mit gondolsz, lesz újabb rekord idén nyáron?
2: Néztem a hosszabb távú előjelzéseket, és mindig benne van a pakliba, hogy újabb rendszerterhelési csúcs születik, de szerencsére az előjelzések ilyen 40 fok körüli értékeket már nem mutatnak, vagy még nem mutatnak. Tehát én úgy gondolom, hogyha a hőmérséklet a 40 fokot nem közelíti meg, akkor minden valószínűséggel nem lesz újabb nyári rendszerterhelési csúcs, de hát a időjárás az mindig akkor rá, és amikor a múltra tekintünk vissza, tehát a tegnap arra, hogy milyen volt az időjárás. Tehát bármikor megdőlhet nem csak a nyári rendszerterhelési csúcs, hanem a téli rendszerterhelési csúcs, hiszen azt láthatjuk már évek óta, hogy Magyarország egyre több villamos energiát fogyaszt, és egyre jobban nőnek az igények is.
1: Igen. Egyébként egy nyáron egy rekord és egyszer 40 fokos hétvége bőven elég nekünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm a lehetőségen.
1: És további nagyon jó munkát kívánok neked. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő volt az elmúlt percekben a vendégem, és folytatjuk egyébként a nyári asszály és a hőség kapcsán a következőkben is. 8 óra után Köves Péterrel fogok beszélgetni, többek között a hétfői Györkönyi tűzeset kapcsán, illetve a szabadtéri nyári tűzesetek lesznek a témáink.
0: Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en!

0: órát folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Lemondott a gázai övezetet irányító Hamas palesztin iszlamista terrorszervezet vészhelyzeti bizottságának nevezett kormánya, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új technokratákból álló bizottságnak, jelentette be hétfőn a terrorszervezet, értesült az MTI. A lépést a béketanács létrehozásával kapcsolatban tették meg. A szervezet közleménye szerint valamennyi közalkalmazott továbbra is ellátja a feladatait, és biztosítja a közszolgáltatásokat. George Clooney kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, producer és rendező aranyoroszlán életműdíjat kap a szeptember elején kezdődő 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, adta hírül hétfőn a The Hollywood Reporter, írja az MTI. Annyi rendkívüli pillanatot éltem át Velencében, ez a fesztivál kétségtelenül a kedvencem, köszönte meg a díjat közleményében Clooney, aki azt is hozzátette, hogy ez a díj valószínűleg azt is jelenti, hogy megöregedett, de ezt elfogadja. A Paksi Gyógyászati Központ arra kéri a szülőket, hogy amennyiben gyermekük bármilyen testi vagy lelki egészségi állapottal, betegséggel vagy egyéb az ellátás szempontjából fontos körülménnyel rendelkezik, azt jelezzék a laboratórium ablakánál az ellátást megelőzően. Mint írják, az előzetes tájékoztatás hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek számára a lehető legmegfelelőbb és legbiztonságosabb ellátást tudják biztosítani. A Rosszatom hivatalosan kezdeményezte a Magyar Külügyminisztériumnál a Paks 2 beruházás paramétereinek egyeztetését a magyar hatóságokkal. Erről Alekszej Lihacsó vezérigazgató beszélt az Innoprom kiállításon, írja a Világgazdaság. Lihacsó azt is megjegyezte, hogy a Rosszatom a korábban lefektetett megállapodásoknak megfelelően kívánja megvalósítani a projektet, és az új magyar atomerőmű helyszínén teljes gőzzel folynak a munkálatok. Mint mondta, a teljes idei évük finanszírozása biztosított, technológiai és pénzügyi szempontból is látják, előre tudják tervezni a folyamatokat. A magyar kormány részéről egyelőre nem érkezett válasz az orosz fél megkeresésére.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Július 9 és 12 között a kanadai Montreal városában rendezik meg az ICF gyorsasági és parakajak kenu világkupát. A versenyen az atomerőmű esekét világbajnok kenusa Koller Kristóf és Juhász István is vízre szállnak. Az ASE tájékoztatása szerint Juhász István 501-esben, párosban és 4-esben indul, míg Koller Kristóf a csapathajók mellett 201-esben áll rajthoz.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 7 perccel járunk reggel 8 óra után, és folytatjuk az élesztőt azzal a témával, amit ígértem. Hétfőn a Györkönyi tűzeset kapcsán 1500 kölbála semmisült meg egyébként a helyi köllertej tehenészetnek a körbálái, és ennek kapcsán a következőkben többek között a nyári szabadtéri tűzesetekről, illetve azok megelőzési lehetőségeiről beszélgetünk Köves Péterrel, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, szia Andi!
1: Szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy szabadságodat töltöd a mai napon, egy egész nap szabadság, és rögtön ránk áldozod a reggelt. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz. Mi történt Györkönyben hétfőn, azon kívül, hogy többek között a Györkönyi önkéntes tűzoltók is hát fantasztikus munkát végeztek, óriási tüzet kellett eloltani.
2: Így igaz, nagy erőkkel vonultak a tűzoltók. Itt említetted a Györkönyi önkénteseket, és kint voltak Paks Kalcsa, valamint Bony helyett hivatásos tűzoltó is. Kaptak egy riasztást, itt 3000 körben égett az előzetes információk szerint vasárnap hajnalban, egy Kossuth utcai szarvasmarhatelepen. Ugye ide siettek nagy erőkkel, ahogy ezt beszéltük is már, és hát nem kevés 9 vízsugár, valamint kézi szerszámok segítségével sikerült felszámolni ezt a káresetet, úgyhogy természetesen egy helyi rakodó gép is beavatkozott, ő az, aki a bálákat ilyenkor megbontotta, és így fértek hozzá különböző tűzfészkekhez. Ez egy részben féltető alatt tárolt, hát betakarított mégis itt elményt érintett, vagy amit, ha szabad így fogalmazni. Úgyhogy ami még külön nehézséget okozott, az az, hogy a közelben található víz csak az nem szolgáltatott megfelelő vízimást, így végül is még ott a helyben érkezett még támogatás, különböző rajtos kocsikon, 3 helyszíne riasztott rajtos kocsi szolgáltatta még a szükséges oltóvizet a káresethez.
1: Amikor bálák égnek, akkor egyértelműen az jut eszébe az embernek, hogy nyilván itt a nyári forróság okozhatja azt, hogy fellobban a láng, de azt meg lehet ilyenkor állapítani, hogy mi volt az ok?
2: Itt most ebben az ügyben nem indult tűzvizsgálat hivatalosan, én egyelőre még nem tudok róla. Természetesen erre van lehetőség egy helyszíni szemlét követően, hogyha éppen akkor az a kárérték, ami ezt így indokolná. És hát természetesen, hogy ki is mondtad a kulcs szavakat, itt a nagy hőség, a szárazság az, ami egyszer problémát okozhat. Akár egy nyílt láng használata vezethet ilyen problémához, és nem ezzel a helyszínnel kapcsolatban hozom véletlenül is összefüggésbe. Amivel viszont számolni kell a bárák tárolásánál, az pedig az öngyulladás, amit talán itt sokan nem tudnak. Itt, hogyha esetleg valamilyen szinten nedvességet kap, vagy nedvességtartalom éri, eső éri, esetleg ezeket a bárákat, illetve így lesznek betárolva, hogy nedvesen lesz betakarítva, akkor van olyan sajnos lehetőség, hogy képes így az oxidáció megindulni, és bizonyít akár itt egy olyan makhőmérsékletet elérni egy-egy ilyen bála közepe, ahol sajnos már hát öngyulladás történhet, és így alakulhat ki egy-egy tűzeset. Erre vonatkozóan vannak az országos tűzvédelmi szabályzatban különböző, tehát a bálák tárolására vonatkozó szabályok. Nyilván ezekkel a gazdák tisztában vannak, ezeket ennek megfelelően is tárolják. Itt védőtávolságok vannak ebbe benne, épületektől, közutaktól, különböző egyéb olyan megoldásoktól, mint például egy villanyvezeték, ami ezt problémát okozhat, illetve természetesen itt vannak az, hogy ezt hogyan tudják ennek a maghőmérsékletét ellenőrizni, illetve hogyan tudják szárazon tartani. Tehát nagyon sok olyan lehetőség sajnos ilyenkor felmerül, ami bizony okozhat egy-egy ilyen problémát.
1: Igen. A gazdák nyilván tudják egyébként, hogy mi a dolguk, és nyilván nagyon sok minden nem direktben történik, viszont az eset alkalmas arra, mert azt nem szeretném azt a szót használni, hogy jó, tehát alkalmas arra, hogy elbeszélgessünk arról veled, hogy ezekben a forró nyári, nagyon asszályos napokban teljesen átlag állampolgárként mire tudunk figyelni az ügyben, hogy elkerüljük a szabadtéri tüzeket. Egyébként azon gondolkodtam, Péter, hogy mi a helyzet az országos tűzgyújtási tilalommal? Ezt 5 évvel ezelőtt bevezették, és már soha többet nem lesz kivezetve, tehát olyan szintű az éghajlatváltozásunk, hogy ez már így marad?
2: Ezt mindig érdemes figyelni, tehát az országos tűzgyújtási tilalom, vagy éppen a tűzgyújtási tilalom, ezt ugye megyékre is ezt elrendelhetik. Ezért érdemes figyelni, így akár

0: lázerlőtűz.hu vagy a Nébihnek az oldalát, illetve akár a különböző vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, vagy akár az országos szervünk, az országos katasztrófavédelmi főigazgatóságnak a honlapját, de itt legegyszerűbb az, hogyha Tolna vármegyeit hagyjuk ilyenkor fel, és itt kapásból, hogyha a honlapra rákattintanak, akkor rögtön itt lesz egy tűzjutási tilalom. Tehát Magyarország szépen megyékre felosztva, és abszolút egyértelműen látszódik rajta, hogy éppen hol van tűzjutási tilalom, most pedig teljesen egyértelműen tükröződik rajta az, hogy teljesen, tehát országos szinten van ez elrendelve, ami pedig azt jelenti, hogy tilos ilyenkor tüzet gyújtani a különböző erdőkben, társításokban, olyan külterületi ingatlanokban, amelyek környezetében 200 méter távolságra megint csak megtalálhatók erdők, a közút és a vasútmenti felsítások is beletartoznak, ilyenkor szigorúan tilos az erdőkben kijelölt tűzrakóhelyeken is természetesen tüzet gyújtani, és ahogy te is így felhívtad a lakosság figyelmét, és én is arra kérném így mindenkit, hogy ilyenkor minden nyílt lánggal járó, szabadtéren végzendő, nem is tudom, hogy fogalmazzak, különböző kis megoldást, azt lehet, és hiszen mindenki mellőzön tényleg egy szikra elegendő ebben a nagy forrósában, ebben a nagy szárosában ahhoz, hogy itt bizony akár hektárok kerüljenek így lángok alá. Mint hogy akár csak ezt a hétvége is mutatja, hogyha még említhetek egy ilyen eseményt, itt pedig 50 hektáron égett még egy gabonatábla, ez múlt héten pénteken történt száraz külterületén, oda is hatalmas erőkre volt szükség, természetesen Dombóvár, Bonyhád, Paks, Szekszárd, valamint talási tűzoltókra, hogy fel tudják számolni azt a káresetet, és megint természetesen a kinti gazdák, akiknek érintett volt ebben a különböző termőföldje, ők kint voltak, és a különböző helyi erőgépek segítségével ilyenkor támogatják a tűzoltók munkáját, nyilván nekik ez ugye feladatuk is, itt amit meg tudják tenni, az, hogy a lángok útját állják, ez például körbetárcsázással hibátlanul meg tudják oldani, akkor a vízszolgáltatást ilyenkor még az oltóvíz, az természetesen kint egy-egy gabonatába kerülés közepén nem feltétlen lesz egy-egy tűzcsap, úgyhogy ilyenkor ez is kardinális kérdés, illetve természetesen mi hamarabbi beavatkozás, mi hamarabbi felderítést, ezt most már a mai világban akár már drónokkal is lehet támogatni, és hamar fel lehet térképezni azokat a gócpontokat, ahol például ott vannak közelben egy-egy erdősáv, vagy nagy isten, egy-egy lakóház, lakóingatlan még, és így tudják ezeket a kereseteket lehetőség szerint mi hamarra felszámolni, de tényleg, tehát gyakorlatilag annyi lehetőség van, ami egy nagy kiterjedési tűzhöz vezethet, hogy felsorolni is nehéz. Tehát benne van az emberi tényező is, amit mondtunk, akár egy eldobott cigarettacsik, ilyenek is megfigyelhetők, hogy egy földúton, akár egy utcában végig sétálva, végig biciklizve, végig autózva, sajnos még mindig előfordul olyan, hogy valaki kihajít egy csikket, ami ilyenkor pillanatok alatt begyújtja a környezetét, tehát nem csak magunknak, hanem itt a szomszédoknak is bizony komoly problémákat tudunk okozni, vagy éppen a gazdáknak is, de természetesen vannak még olyan tényezők, amelyekkel nem lehet előre számolni. Egy-egy transzformátorállomás akár kint, ahonnan bizony generálódhat olyan hő, például akkor egy mezőgazdasági munkát, egy aratást végző munkagépen egy szoruló csapágy megint csak termelhet például hőt, vagy onnan egy lecsöpögő forró olaj megint meg tud gyújtani a környezetben valamit. Itt vannak például a különböző vasútvonalak, azok mentén is felelhetők ilyen-olyan tűzesetek, ott pedig egy-egy beragadó fékberendezés az, ami megint csak például szikrát vethet, vagy olyan hőt termelhet, ami sajnos begyújthat bizony nagyobb területeket is.
1: Hú, de sok mindent felsoroltál, nagyon szépen köszönöm, ami egyébként arra vonatkozott a felsorolásod elején, hogy tényleg mint átlagpolgárok, mint lakosság tényleg mindenre is figyeljünk oda. Ez alatt azt, és próbáljunk meg mindent mellőzni, ami a tűzgyújtási tilalmat illeti, ez alatt azt érted, hogy csak hogy tisztázzuk, mert ezt minden évben jó tisztázni, tehát a saját kis kertünkben szalonnát sem süthetünk?
0: Igen, ez az, amire van lehetőség természetesen, tehát grillezhetünk, bográcsozhatunk, akinek van erre affinitása és lélek jelenléte, hogy mondjuk a 30x fokban még odaüljön a nyílt láng mellé a kertjében. Erre van lehetőség, tehát ezt a részét például megteheti, viszont itt nagyon fontos az általános tűzgyújtás szabályait betartani. És amelyek a legfontosabbak, és tényleg talán nonsens, de mégis előfordulnak az, hogy magára hagyják a tüzet. Tehát az véletlenül is a fordul, forduljon elő. Mindig akkor a tüzet gyújtsunk, amikor tényleg tudunk is kezelni. Ez is fontos, legyen természetesen bekészítve valami oltóanyag is a közelebbre, illetve egy olyan szerszám, amivel tudjuk irányítani, hogyha nagy Isten elszabadulnának a lángok. És amint ezt abba hagytuk, ezt a tevékenységet, most itt gondolunk itt a bográcsozás grillezésre, természetesen akkor bizonyosodjunk meg arról, hogy ténylegesen sikerült eloltanunk azt a tüzet, mert sehol sem parázslik, mert itt megint csak a nagy szárazság az, ami akár itt a kertben található dísznövényeken keresztül könnyen akár egy farakás irányába is veheti majd az útját, vagy éppen nagy Isten egy lakó épület felé, szóval ennek is megvan a bőséggel így a veszélyei. És előfordulna bizony olyan dolgok is, és ebben a nagy melegben is, hogyha még szabad, akkor a hétvégét említeném, amikor 26 alkalommal siettünk tűzesetekhez, ebből 24 szabadban keletkezett volt. Tehát ez egy horror magas szám. Ebből is látszik, hogy tényleg mekkora szárazság van kint, és ez nem csak erdős területeken történt, vagy mezőgazdasági területeken, hanem bizony belterülön is előfordultak olyanok, hogy valaki tüzet gyújtott, akár gondotlanságból azt magára hagyta. És akkor már tényleg ennek egy kerteset áldozatául, nagy isten, akkor a szomszédot is meg tudja sajnos megint csak támadni az elánk, tehát véletlenül se gyújtsunk ilyenkor kint a szabadban. Így tüzet, tehát egyébként is háztartási hulladéktól megszabadulni szigorúan tilos, de minden egyéb ilyen kerti hulladék égetését pedig azt én feltétlen halasszuk el, és majd végezzük azokban az időszakokban, akár így az őszig összegyűjtve, hogyha nincs lehetőség éppen az önkormányzatnál arra, hogy ezt másmilyen módon, úton, módon elszállítassuk, vagy komposztáljunk, akkor ezeket halasszuk el, ezeket a tevékenységeket majd már most csapadékosabb időjárást követő időszakokra.
1: Igen, köszönöm, hogy ezt is elmondtad. Még egy utolsó kérdést engedj meg. Egyébként, hogyha a nyári tűzeseteket, szabadtéri tűzeseteket nézzük, akkor kint a szántóföldek, tehát többségében kint a szántóföldeken keletkeznek a tüzek, vagy úgymond a lakókörnyezetben?
0: Igen, most erre vonatkozóan is, igen, megerőztél, és erre vonatkozóan is néztem gyorsan egy statisztikát. Itt most Tónavár megyében eddig, tehát 2026-ban 108 eseményhez riasztottak már bennünket, több mint 80 hektárnyi terület égett le. Tehát ez nem kevés, ez már több, mint voltak éppen 100 focipályányi területnek minősül, tehát hogyha most ezt így megnézzük, most pont itt van a foci VB és ez alatt, tehát ezt nagyjából így, ezt így kell elképzelni, ez már nem kicsi terület.
1: És ez, bocsánat, az elmúlt évekhez képest?
0: Az előző éveket most nem néztem meg.
1: Okay. Tehát, hogy mennyivel igen, több vagy kevesebb, most... igen, jó, oké. Okay.
0: Igen, szoktam ilyet tenni, de most nem hoztam én összehasonlító statisztikát, most pont nem néztem meg az előző éve.
1: Bőven elég maradjunk annyiban, igen.
0: Adatait. Igen, de ezek nagy területek. Amit mondtam, csak az a hétvége, amiről beszéltünk, hogy 26 eseményből 24, tehát a 26 esemény is tűzeset is már kiemelkedően magas szám, pláne, hogy ebből 24 szabadban történt. És amit kérdeztél még tőlem, hogy nagyjából hogy alakulnak ezek, tehát ez a 108 eseményből, 54 az, ami erdő és mezőgazdasági területet érintett esemény volt, a többi az, ami gyakorlatilag belterület és a társai. Tehát nem kevés, bőven, tehát igazán több, mint a felét most már ezek alkotják.
1: Igen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk a szabadságodon, és
0: kicsit tudtok erről beszélni. Én köszönöm szépen, hogy hívtatok, hogy kerestetek.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, további jó munkát kívánunk neked, illetve hát szoktuk volt mondani, főleg, hogy a tűzoltókkal beszél az ember, hogy hát munkanélküliséget kívánnánk leginkább, de tényleg nagyon köszönjük a munkátokat, és köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és köszönjük az önkéntes tűzoltóknak most ezúton is, mert nagyon-nagyon nagy erőkkel itt vannak jelen ők is így a vármegyei életében.
1: Így van. Köves Péterrel beszélgettem, a Tolnavármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivőjével, szóval vigyázzatok a forró nyári napokon is, hogy minél kevesebb tűzesethez kelljen vonulnia a tűzoltóknak és az önkénteseknek is. Többek között egyébként a Györkönyi eset kapcsán hívtam Pétert, ugye a felhívást újra elővettem itt a Facebook oldalunkon, tegnap felhívást is közzétettünk, hiszen a Györkönyi Köllertej tehenészetnek égett le 1500 körbálája, konkrétan megsemmisült, és ennek kapcsán egy felhívást is közzétettünk a Facebook oldalunkon, amelyet már több mint 1500-an megosztottak, és úgy nézem elérések tekintetében, hogy lassan 200 ezeren látták a posztunkat, tehát reméljük, hogy nem csak a megosztásokban vagy hagytuk aktívak, de célhoz is érünk. Mi kaptunk pár telefont a felhívásra, és azt továbbítottuk Köller Péternek, a tulajdonosnak. Ugye arra kértünk benneteket, hogy amennyiben valakinek van kaszálója, amit nem tervez betakarítani, akkor értesítse a Köller családot a 0630 972 47 38-as telefonszámon. Ők szívesen elmennek, betakarítják, és ki is fizetik a termény ellenértékét. Nem várják el ingyen, hiszen itt 1500 bálát kell pótolniuk. Egyébként Köller Péter rádiónknak tegnap elmondta, hogy a gazdaság 30 bikától kénytelen most idő előtt megválni, mert tehát nyilván, hogyha nem fogják tudni hosszú távon etetni őket, óriási az aszályhiány van, nem tudnak csak úgy 1500 bálát valahonnan felvásárolni, a veszteségről nem is beszélve, úgyhogy ha tudtok valamit, akkor jelezzétek, itt már jelezték számunkra, és azt hiszem komment is érkezett, igen, hogy a Paks, illetve Dunakömlőt bölcskei védőgát mentén ott alaposan lehetne kaszálni. Dunakömlőd Madócsa felé vezető utat keresztező patak mellett végig lehetne kaszálni, írja René például. Úgyhogy köszönjük a jelzéseket, továbbra is várjuk, és Péterrel is föl fogjuk venni, Köller Péterrel a kapcsolatot, hogy aztán megkérdezzük, hogy mire jutottak és milyen visszajelzések érkeztek hozzájuk. Úgyhogy ezzel foglalkoztunk az elmúlt percekben, a következőkben pedig majd egy kicsit lazítunk témákban. Megérkeztek már itt a stúdión kívül, várakoznak a fiatalok, a Paksi Csizmadi, a Bence és a Bonyhádi származású Braun Marianna Zita, akik mindketten az Operajt program növendékei, és élménybeszámolóval érkeztek hozzánk egy gála koncert kapcsán. Ezzel folytatjuk hamarosan.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol folytatjuk, következő vendégeim megérkeztek ide a stúdióba. Csizmadia Bence már volt nálunk egy pár héttel ezelőtt. Jó reggelt, szia!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
1: Harmad Gabi kolléganőnk mutatott be annak kapcsán, hogy mint paksi fiatal ember az Operajt programban veszel részt, és én nagyon élveztem a beszélgetést egyébként veled, mert kiderült, hogy itt majd hogy nem véletlenül derült ki, hogy te operát is tudsz énekelni, vagy hogy operát jobban tudsz, mint mást.
2: Hát ez ilyen szokott lenni, mindig ezek a véletlenek szoktak a legnagyobbat szólni, úgyhogy...
1: Az életben. Mondod igen. Ezt mindössze 20 évesen.
2: Hát igen, ki tudja még, hogy milyen ezután.
1: Ki tudja még, mi jön ezután, majd mindjárt jót beszélgetünk róla, viszont nem érkeztél egyedül, és nagyon örülök neki, hogy elosztod magaddal. Braun Marianna Zitát, Pannát, jó reggelt neked is, örülök, hogy itt vagy.
3: Kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon érdekes, hogy... együtt vagytok egyébként, bocsánat, hogy te is operában utazol, volt egy közös fellépésetek, és az külön érdekesség, hogy neked a te életedben hogy jött az opera éneklés, úgyhogy arról is fogunk beszélgetni. Bonyhádról származol?
3: Igen, leginkább azt mondhatom.
1: Ez mit jelent?
3: Hát elég sok helyen élek, most leginkább ugye Pécsen az egyetem miatt, de a legtöbb dolog Bonyhádhoz köthető.
1: Aha. Egyébként melyik egyetemre jársz és mit tanulsz?
3: A Pécsi Tudományegyetemre járok, és tanár leszek, történelmi és angol tanár.
1: Uh-huh. Vagy operaénekes? Meglátjuk. Meglátjuk. Egyébként első évesek vagytok az egyetemen, Bence, te?
2: Igen, igen, én is. Te most vagyok a Pécsi Tudományegyetemen.
1: És most mit tanulsz?
2: Most a... az állam és jogtudományi karon vagyok, ugyanúgy első éves.
1: Aha, oké, jó. Na, hát azért invitáltunk egyébként elméletileg meg benneteket, mert volt szerencsétek az Eiffel, a budapesti Eiffel műhely házban egy gálakoncerten részt venni, ahol kimondottan az Operajt növendékei vehettek részt, viszont úgy tudjuk, hogy megyénként csak két fő mehetett, és Tolna vármegyéből ti voltatok az a kettő. Bence?
2: Hát jól tudjátok, ez így volt, és egyébként nagy élmény volt a megyénket képviselni, és nagy élmény volt másokkal is találkozni, akik az ország különböző részeiről jöttek, és ugyanúgy az vonzotta őket be, hogy ők is szeretnének az opera világában tevékenykedni, ők is felléphettek ugye nyilván a műhelyházban, viszont akár egy teljesen más múlttal érkeztek oda a színpadra.
1: Mindenképpen kíváncsi vagyok arra, hogy milyen volt a koncert, mit énekeltetek, hogy látjátok, hogy a többi Operajt növendék hol tart hozzátok képest, de azért annyit mondjunk el, ha valaki nem tudná, bár ezzel a programmal már többször foglalkoztunk, hogy a Magyar Állami Operaház ugye tavaly október 1-én a Zenevilágnapja alkalmából hirdette meg ezt az országos tehetséggondozó kezdeményezést azzal a céllal, hogy felkutassa azokat a fiatalokat és foglalkozzon velük, akik esetleg énekelnének operát. Bence, veled már foglalkoztunk, hogy hogyan kezdtél el az operával foglalkozni, ugye énekléssel foglalkoztál, és később derült ki, hogy az operához van tehetséged. Panna, nálad ez hogyan történt?
3: Hát én már egészen kiskorom óta éneklek, elsőként Szekszárdon kezdtem, még a Tücsökzenés színpadnál, illetve hát a legjobb barátnőmmel sokat szórakoztunk, így alapítottunk bandát, és tehát elég korán meg volt már a zene szeretete. De igazán csak gimnáziumban kezdtem el úgy komolyabban énekelni, akkor iratkoztam be szintén az Úcsai Anna Mária tanárnőhöz magánénekre. És akárcsak Bencén is a könnyű zenével kezdtem, aztán hamar rájöttem, hogy ez kapufa, mert tönkreteszi sajnos a hangomat, mindig befeszült sajnos a torkom. És akkor körülbelül másfél-két éve kezdtem el így a komoly zenét, és úgy néz ki, hogy akkor ez lesz inkább az út, mert sokkal jobban és gyorsabban jöttek az eredmények.
1: Na, várjatok, figyeljetek, tehát mi jött előbb az, hogy együtt vagytok, tehát az Operajton keresztül, vagy azon kívül ismerkedtettek meg, és kettőtök közül melyik énekelt először operát?
2: Hát...
1: azt hittem, mindenki másképp emlékszik a történetre.
2: Nem, szerintem ez elég egyszerű. Közel már negyedik éve vagyunk együtt, tehát még az énekes karrierünk, hogyha lehet ilyet mondani, előtt volt ez jócskán. És nekem jött előbb, én kezdtem el előbb komoly zenét énekelni. Először kaptam áriát, és akkor utána jött a Panna is, úgyhogy most akkor ő is kipróbálná magát a komoly zenévilágban.
1: Figyelj, Panna, leszek a szinkron hangod. Bence otthon gyakorolta az operát, és azt mondta, hogy hát ilyet én is tudok.
3: Hát először annyira nem tetszett a komoly zene, csak így hallgatólag, de tényleg egyébként, mert nem ő nem tetszett, hanem hogy úgy egyáltalán a komoly zene nekem nagyon nem állt közel a szívemhez, de aztán egy idő után megszerettem.
1: Na jó, de az, ahogy de Bence gyakorolt, azt szeretted meg, vagy te is elkezdted ezt gyakorolni, tehát valami, tehát hogyan történt? Tehát egyszerűen csak kipróbáltad, hogy a Figaro házasságát el tudod énekelni? Dudoráztál mosogatás közben?
3: Elég fülbemászóak voltak a dalok, már sokat gyakorolta otthon, és már mi is fújtuk így a lakótársakkal együtt, amiket üldadolt, de hát ugye nekünk eleve kellett magánni, nekem kötelező volt komoly zenét tanulni, és akkor így egyszer csak valami átkattant, hogy mi lenne, ha kipróbálnám ezt is. És úgy néz ki, hogy ez most be is jött valószínűleg, de ez mondom, hogy egy jó pár év kellett hozzá, hogy rájöjjek, hogy inkább.
1: És az énektanárodnak te mondtad, hogy megpróbálkoznál az operával, vagy azért ez egy ilyen közös kezdeményezés volt?
3: Hát ő mindig is szerette volna, hogy többet foglalkozzunk komoly zenével, de alapvetően az én döntésem volt az, hogy akkor elinduljunk ebbe az irányba.
1: Na, és hát milyen jól tettétek az Operajt programnak, mindketten tagjai vagytok, vagy növendékei, illetve hát még egy kérdés, igaz az, hogy ti középiskolában már osztálytársak voltatok? Hol? Melyik középiskolában?
2: A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban voltunk.
1: Évfolyamtársak, vagy egy
2: osztálytársak?
1: Osztálytársak voltatok. Tehát, aha, tehát a középiskolából egy osztályból mindjárt két opera énekes itten. Ki nő, ki repül, óriási. Volt osztálytársaitok, mit szólnak? Vagy még az út elején vagytok, és...
2: Hát még nagyon szerintem, nem is nagyon tudnak róla, csak akik ilyen nagyon közeliek, de ők viszont már régóta hallgatják, én kollégista voltam, hatan voltunk egy szobában összezárva, az egyik ottani szobatársammal most is együtt lakunk, tudja az olasz szövegeket. Tehát annyira fülébe mászott, és ő is tudja a recitatívókat.
1: Nagyon jó, óriási, óriási. Na, beszélgessünk egy kicsit a koncert élményről is, tehát gála koncert volt az a budapesti Eiffel Műhelyházban június 16-án, ha jól tudom, vagy minden június 13-án, június közepén. Hogy sikerült a koncert, és mit énekeltetek? Azt tudom, hogy Gabinak mondtad, Bence, hogy majd Mozarttal készülsz.
2: Igen, én a Mozartnak a Figaro házasságából a Figaro áriáját énekeltem, és nagyon érdekes volt egyébként maga a fellépés, már az egész hangulat, ami körbevette ezt az egész produkciót. Nagyon komolyan volt véve az egész, tehát nem csak egy kötelességként tekintettek rá az operaház oldaláról, hanem látszott az a komolyság, hogy ebbe igazán bele tették az energiát, díszletet építettek, voltak a zongora kísérő korepetitorok az operaház részéről, akik nagyon profin kísértek le minket, akár elsőre, másodjára, tehát hogy ott volt nekünk előtte negyed óra összeismerkedni, hogy akkor ki hol lép be, hol tartja tovább a hangot, ilyesmi. Szóval ezért nagyon hálásak lehetünk, és az egész élmény az szerintem nagyon meghatározó volt számunkra.
1: Panna, te mit énekeltél?
3: Én Farkas Ferenctől énekeltem a Déli felhőket, és nekem igazán az volt furcsa, mert ilyet még nem tapasztaltam nyilván nagy színpadon, hogy nem lehetett látni semmit először, főleg főpróbán, akkor a nézőtér teljesen fehér volt, és így tulajdonképpen semmibe kellett énekelni. És ez azért volt furcsa, mert eddig mindig kisebb teremben gyakoroltunk, úgy is léptünk fel, láttuk a közönség reakcióit, de most ez teljesen ki volt zárva. Úgyhogy nagyon érdekes volt, de szerintem egyébként jobb is volt így talán. Nem izgultunk annyira.
1: Igen, hát nem tudom, hogy az izgalommal hogy álltok, talán Gabival erről egy pár szót már beszélgettetek múltkor. Panna, te mennyire vagy izgulós?
3: Most már szerencsére annyira nem, de ott nagyon remegett a lábam előtte egészen addig, amíg el nem kezdődött a dalom. Emlékszem, ott hátul álltunk, mert pont egymás után jöttünk, a második blokkot nyitottuk meg, és ott így beszéltük, és annyira izgultam, hogy ráadásul én előbb elindultam, mint kellett volna, mint hogy szólítottak volna, és mert kim voltam a színpadon, amikor mondták a nevemet, mert nagyon izgultam.
1: Igen, van ilyen, figyelj, semmi vész. Mióta az opera énekléssel foglalkoztuk tulajdonképpen, akkor ez volt az első ilyen komoly fellépésetek, ha lehet így mondani?
2: Igen, uh-huh. igen. Abszolút.
1: És az, hogy ezen a gálakoncerten megyénként, ugye azt mondtuk, hogy ketten léptek fel, így akkor volt lehetőségetek végighallgatni a többi operajtos növendéket. Hogy láttátok? Hol tartanak ők mondjuk hozzátok képest, vagy ti hol tartotok?
2: Én nagyon meglepődtem a szó jó értelmében, hogy nagyon sokan vannak, akik ezt a pályát tervezik maguknak, és úgy igazán komolyan veszik, viszont ez nem csak a 20 év körüliekre jellemző, hanem voltak ott 12-13 éves, még azt lehet mondani, hogy fiúk, kislányok, tehát akik még akár nem is mutáltak, és már ilyen fiatalon elkezdték ők kijelölni maguknak az életpályát, és ezzel nagyon komolyan foglalkoznak, úgyhogy ez szerintem nagyon érdekes volt. A másik véglet pedig azok, akik már akár felnőttek voltak, és nagyon jól énekeltek, betöltötték a színpadot, mind a színpadi jelenlétükkel, mint pedig a hangjukkal, úgyhogy nagy élmény volt szerintem.
1: Na, ezt nem tudtam egyébként. Én azt gondoltam, hogy az operajt programot kimondottan ilyen 20 éveseknek, vagy tehát mit egyetemistáknak, nem tudom, maximum középiskolásoknak hirdették meg. Hogy volt valami korhatár, Panna, a felhívásban? Te emlékszel, hogy ez hogy volt?
3: Vagy hogy? Nem rémlik, hogy lett volna ilyen jellegű, aha, de nem vagyok benne biztos.
1: Jó, de lényeg az, hogy akkor vannak ennyire fiatalok, akár 13 évesek is a programon, és mi a max? Ti voltatok a legidősebbek?
2: Nem. Voltak felnőttek, tehát a ránézésen 40 év körüliek, akik ugyanúgy énekeltek, és akkor ugye nyilván a kettő között, de a legtöbb ezek a fiatalok, akik éppen akár felvételi előtt állnak, és akkor úgy gondolták, hogy ez nekik jó felkészülési uh-huh. lehetőség, hogy ezt a pályát választhassák maguknak.
1: Oké, okay. Ami pedig tehát a repertoárt illeti, tehát úgy éreztétek, hogy benne vagytok a bandában, tehát ahhoz, hogy hallottátok, hogy mások hol tartanak, mit énekelnek, mennyire felkészültek, hova helyeznétek el magatokat, Panna?
3: Hát talán ilyen középmezőnyben, de még tényleg nagyon friss így az egész nekünk szerintem. És az volt nagyon érdekes, hogy ráadásul a kicsik, ők olyan magabiztosak voltak már, és annyira stabil volt a hangjuk, és ez nagyon meglepő volt számunkra, mert mi is csak pár éve éneklünk, de hogy már ilyen kiskorban kiderül, hogy mennyire tehetségesek.
1: Uh-huh. Aú Csilla énekesnő anyukája énektanár, és tőle hallottam azt annak idején, hogy hát mielőtt a lányoknál mondta, például az ő lányánál, hogy hát ő nagyon akarta, hogy éneklésre tanítsa Csillát, a lányát, de hát 16 évnél előbb nem kezdte el vele az énektanulást, mert hogy mutálás előtt nem szabad elkezdeni az énektanulást, miközben nagyon sokan kezdik el. Mi erről a véleményetek, Bence?
2: Érdekes kérdés, egyébként már ezt beszéltük az Úcsonyon Amália tanárnővel is, hogy én kérdeztem, hogy erről mit lehet tudni, mi erről a szakvélemény, hogy akkor most lehet-e énekelni előtte, vagy mutálás közben lehet-e énekelni, hogy ez tönkreteszi a hangot, vagy nem, és ha jól tudom, akkor arra jutottunk, de ebben nem vagyok biztos, hogy ugyanúgy lehet foglalkozni közben is a hanggal, tehát nyilván nem olyanokat kell énekelni, de hogy attól még az nem rossz, hogyha foglalkozik az ember a hangjával, mert akkor mire véget ér a mutálásnak az időszaka, addigra azért egy fejlettebb hanggal lehet újra kezdeni uh-huh. az éneklést.
3: Lenne, hogy úgy ugye nem is tűnik el az énekhang, mert sokan attól aggódnak, hogy a mutálással ez majd így megszűnik valamilyen szinten.
1: De nem így van. Panna, te kiváló rádiós is lehetnél, de szerintem ezt Bencéről is el lehet mondani, de nagyon jó téged hallgatni. Hol tartotok most az Operajt programban? Ez, Panna, meddig tart a számotokra, hogy mint növendékekkel foglalkoznak?
3: Hát a végét pontosan még mi se tudjuk, hogy hogyan lesz, hogy ez meddig fog tartani. Amit tudunk, ami eddig történt. Rengeteg fellépésünk volt hozzá köthető, amit így megszerveztek. Gimnáziumokban is például, de volt Pécsen is egy ilyen közös, talán megyei, ha jól emlékszem, igen, olyan fellépésünk, és láthattuk azért, hogy a környezetünkben kik vannak és milyenek. Illetve hát, amit még így hozzáadott, az a mentorok, tehát hogy rengeteg visszajelzést kaptunk, viszont ha jól tudom, még ők se tudják pontosan, hogy hogyan lesz a továbbiakban, de szeretnék ők is, hogy ez még folytatódjon.
1: Te középiskolákba azért vittek el titeket fellépni, hogy a mostani középiskolásoknak kedvet csináljátok? Tehát ez az Operajt programnak a egyfajta PR-ja?
2: Igen, szerintem igen, valamint ahhoz, hogy magához az operához kedvet kapjanak, tehát hogy ne legyen egy ennyire idegen műfaj számukra, és hogyha szabad visszacsatolni az előző kérdésre, akkor szerintem igazából nagyon hálásak lehetünk ennek a kezdeményezésnek, mivel nagyon sokat adott nekünk az elmúlt egy évben, és szerintem mi is nagyon reméljük, és annak lenne értelme, hogyha ez továbbra is folytatódhatna. Mert szerintem nagyon jó volt, elérte a célját, én úgy érzem, de ezt nyilván azért fönt az operában jobban tudják, és tehát nagyon sokat tudna adni szerintem olyanoknak is, akik most ebbe az évben nem kerültek be, hanem most felkapták a fejüket, és akkor azt mondták, hogy akkor most akkor kezdjünk ezzel mi is foglalkozni, mint ahogy ezt mi tettük pár évvel ezelőtt, akkor ugye még nem volt ilyen lehetőség, és akkor nekik is több lehetőségük lenne a jövőben.
1: Szerintem is egyébként óriási ötlet a toborzás szempontjából, óriási ötlet a Magyar Állami Operaház részéről, az Operajt program, de egyébként visszatérve a középiskolásokra, azért ez egy olyan dolog, hogy azért ti is azt mondtátok, mert Bence a múltkori beszélgetésben te is azt mondtad, hogy hát nem az operával akartál foglalkozni, tehát lehet, hogy még annyira nem is nagyon tetszett, meg te is azt mondtad most, Panna, hogy hát amikor a Bence gyakorolt az operát, ezért annyira nem tetszett, és milyen érdekes, hogy aztán mégis az ember elkezd ezzel foglalkozni, és valahogy beszippantja. Panna?
3: Igen, alapvetően engem azt fogott meg, hogy valahogy számomra sokkal karakteresebb volt úgy eleve ez a stílus, és amiért, de ezt már Bence is mondta ugye múltkor, hogy nagyon hosszú általában egy opera darab, vagy pláne egy egész műsor, és ezért ez nem fogja meg őket annyira is, eredetileg engem sem, meg sokkal inkább hallgattam meg mondjuk egy könnyű zenét, ami gyorsan belemászik a fülembe, mint hogy ilyen komoly mélységekbe menjek. Talán ezért sem.
1: Ez a hosszúság, ez egy érdekes kérdés, mert ezt a Bence múltkor is mondtad, hogy talán hosszú, ugye a részvideókhoz vagytok ti is hozzászokva, ugye új, friss generációként a rövid tartalmakhoz, ahogy szoktuk mondani, a gyors filmekhez, de én mindig azt gondoltam, hogy a fiatalabb generáció azért idegenkedik az operától, mert attól idegenkedik, ami nem annyira természetes, ami nem annyira spontán, és azért az opera nagyon sokszor, hát szokták mondani, hogy egy kicsit ilyen gicses műfaj, tehát megvannak a maga kifejező eszközei, de nem biztos, hogy az a legtermészetesebb történet első ránézésre, mint ugyanilyen a balett is. Tehát biztos, hogy a gyorsasággal vagy a lassúsággal van a baj?
2: Én azért fenntartanám még ezt a véleményemet, de abszolút igaz, amit mondasz. Ha ezt a szempontot nézzük, akkor esetleg érdemes lehet a színházzal összehasonlítani, hogy hány fiatal jár színházba, hány operába, szerintem azért többen járnak színházba, de azért az is érdekes, hogy milyen színházba járnak. Tehát, hogy egy klasszikus néznek meg inkább, vagy egy modern darabot, ugyanúgy az operákban is vannak ugye klasszikusok, Mozart, Wagner, stb. És azért vannak, akik mostani zeneszerzők is, és írnak operát is. Carmen Aburának 90 perces. Tehát van abból is olyan, ami...
1: Igen, ez is igaz. Egyébként mit szóltak a középiskolások, amikor operát énekeltetek nekik? Mert mondjuk egy 50 vagy egy 60 éves operaénekes kiáll középiskolások elé, az lehet, hogy ott középiskolások azt mondják, hogy jaj, de cuki. Na de ha egy 2-20 éves ilyen gyönyörű fiatal pár, akik éppen hogy leérettségiztek, akkor lehet, hogy arra felfigyelnek. Panna?
3: Hát eredetileg nem fogta meg őket annyira, sajnos. Bár minket ismertek, ugye már visszamentünk a volt gimnáziumunkba, arra azért felfigyeltek, de amikor elkezdtünk bevonni ilyen modernebb elemeket, például énekeltük a Rossinitől a Macska duettet, ott én például mutogattam közben nekik mémeket, és arra nagyon felkapták a fejüket, mert hogy hozzá, tehát beleillett a szituációba, amit éppen eljátszottunk, és így valahogy jobban megfogta őket, tehát hogyha kicsit alakítunk ugye az eredeti struktúrán, akkor már inkább így megragadja őket.
1: Ilyen média mixben kell nekik tálalni.
2: Látszott, hogy kicsit kilettek ragadva a komfortzónájukból, és akkor már nekik is kellett valamit reagálni, és ott egyébként szerintem azért jól vették. Aha. Tehát azért érdekes volt ezt így meglátni, hogy nem biztos, hogy a átütő siker ellettérve egyből, de legalább ők is találkoztak vele, és lehet, hogy 2 év múlva meg ők is azt mondják, hogy akkor menjünk el egy előadásra.
1: Tök jó. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és tudtunk beszélgetni. Mi a következő nagy lépés az Operajt programon belül, vagy egy fellépés, amiről tudnunk kell és érdemes? Mikor jöttök Paksra fellépni?
2: Hát az Operajt az úgymond ugye most itt véget ért ebben az évben, most ugye uborka szezon van, hogyha lehet így mondani, viszont mi a tanárnővel közösen tervezzük azt, hogy a jövő tanév folyamán valamikor egy önálló estet adhassunk, így ketten az eddig énekelt műveinkből, meg még hozzátanulva, és most éppen ezen gondolkozunk, dolgozunk, hogy mit lehetne összehozni.
1: Nagyon helyes, egy önálló estet tegyetek össze, és akkor lehet vele jönni, fellépni többek között Paksra, és meg lehet Bonyhádra is menni.
3: Igen, mi keresjük a helyszínt, de majd reméljük meg lesz.
1: Oké, hát reméljük, hogy nem egy helyszín lesz, hanem több is. Köszönöm nagyon, hogy itt voltatok, és további nagyon sok sikert kívánunk.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget. Szépen.
1: Az Operajt növendékeim, a Paksi Csizmadia Bence és a Bonyhádi Braun Marianna Zita, bár mindketten Pécsen tanultok, ugye ezt megbeszéltük, és ott éltek, de az Operajt programban az operával foglalkoznak, és az Eiffel műhelyházról egy kicsit kevesebbet beszélgettünk, de azért arról is, hogy ott volt egy gála koncert, ahol ketten képviselték tőle a vármegyét, ez volt a témánk.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel.
1: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Tudod már, hogy lesznek változások a Paks 1, Paks 2 élén, vagy pedig csak feltételezésként hangzott ez el?
3: Én azt gondolom, hogy megint a józanei szava kell, hogy elsőként megszólaljon. A Paks 2 vállalkozás irányítása, vezetése az egy kudarc. Magánszférában ennyi kudarcot már nem szoktak elviselni. Itt a kiváló alkalom, hogy ebből a kudarcból akkor tanuljunk, levonjuk a konzekvenciákat, és akkor itt nagyon fontos, hogy ez én szerepem úgymond ennél nem terjeszkedhet tovább, hiszen ezt kapitány miniszter úr, az általa felkért szakértők és az ebben illetékes államtitkárnak van lehetőség ezt a döntést meghozni. Paks 1 ugye az MVM Trustnek a része, tehát ott kérdés majd, hogy merre tovább MVM. Annyit mindenképpen el lehet mondani, és azt gondolom, hogy ez cseppet sem titok, hogy az egész ország energetikai ellátása, ennek a helyzete, azok a víziók, amik mentén meg kell majd ezt valósítani, azok komoly vitatárgyát képezik, szakmai vitának a tárgyát, és ebben én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon benne van az, hogy az új víziókhoz, az új elképzelésekhez akkor új vezetőket kapcsolnak.
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Benjamin Netanyahu szerint az Egyesült Államoknak nem szabad ismét napirendre vennie az F-35-ös vadászrepülőgépek eladását Törökországnak, írja az MTI. Az izraeli kormányfő a Fox News amerikai hírtelevíziónak hétfőn adott interjújában azt hangoztatta, hogy amennyiben Törökország hozzájutna a korszerű amerikai katonai repülőgépekhez, az felborítaná a közel-keleti egyensúlyt, amely állítása szerint Izrael légi fölényén és az amerikai katonai jelenléten nyugszik, amelyet kockára tenne a fegyverzet eladás Törökországnak. A Tisza kormány megkezdi az ebrendészet országos állapot felmérését, közölte az élő környezetért felelős miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Gajdos László a poszthoz csatolt videóban elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, neki pedig szívügye, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és hogy mindenhol betartsák az állatjóléti szempontokat. Paksi vállalkozókat érintő aktuális és közeljövőben várható városi projektekről, pályázati lehetőségekről tartott hétfőn a Városházán sajtótájékoztatót Barnabás István alpolgármester. Az idei évben számos kivitelezési és felújítási beruházás várható még, melyeket a helyi vállalkozókkal kívánnak elvégeztetni. Járdaépítések várhatóak a Tolnai úton, az Új Templom úton, a Kishegyi úton, illetve útaszfaltozás az Ürgemezőn.
6: Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei az megengedik, hogy az idén tényleg elég sok projektet indítsunk, és ha tudjuk, be is fejezzünk. A város fejlesztésére kisebb-nagyobb projekteik vannak a terveink között, ugye nyilván nagyobbak azok közbeszerzések, azok egy kicsit időigényesebbek, meg hát sokkal kötöttebb a lebonyolításuk. Ugye az minden, gyakorlatilag mindent a törvények szerint kell csinálni, és csak úgy lehet. És azt szeretnénk, hogyha ezekben a munkákban minél több paksi vállalkozó tudna bekapcsolódni a végrehajtásába.
5: A vállalkozók figyelmét arra hívta fel az alpolgármester, hogy regisztráljanak be a vállalkozói adatbázisba a paks.hu oldalon, hogy felkerüljenek arra a listára, amely által a közbeszerzési értékhatár alatti projektekről értesítést kaphatnak.
6: Ehhez az kell, hogy tudjunk róluk, és föl tudjuk őket kérni ajánlatét erre a közbeszerzési értékhatár alatti munkáknál. Nyilván a közbeszerzési értékhatár feletti munkáknál ilyenről nem lehet szó. Mi csak nyílt eljárásba bonyolítunk le mindent, csak. Mi nem kérünk fel ott senkit, hanem kell figyelni a kihívásokat, és pályázni kell az értékhatár fölötti munkákra. De ami az igazán sok kisebb, nagyobb céget érinthet, azok ugye az értékhatár alatti munkák, ott mi döntünk a pályázatatásnak a módjáról. Nyilván itt az a döntésünk, hogy annyi pályázó ajánlattevőt hívjunk meg, ahányat csak tudunk, ehhez azt kell, hogy tudjunk róluk. Tehát az a kérdésem a cégek vezetőihez, hogy regisztráljanak nálunk, és vegyenek részt a mi ajánlattételt lehetővé tevő rendszerünkben, és hogyha regisztrálnak, akkor mi minden céget, minden munkáról meg fogunk kérdezni egy elektronikus levélben, hogy óhajt-e részt venni az adott pályázaton, és amennyiben az a válasz, hogy igen, akkor küldjük az teljes ajánlati dokumentációt, és részt vehet.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 7 perc van, egészen pontosan folytatódik az élesztő, illetve tulajdonképpen az utolsó etapra térünk vissza, és már itt van velem Ábi. Jó reggel, szia!
2: Jó reggelt!
1: Te, nekem az applikációm azt mutatta, hogy reggel 8 óra környékén fog egy picit esni, aztán délután 14 órakor, akkor most ez bejött, mert mintha ott az autómon látnám azokat azt a három szemcsepp esőt.
2: Igen, valami van, mert én sétálva jöttem, kiválasztottam a legjobb napot, a legjobb pillanatot, de legalább nem sültem meg.
1: Na, ez már igaz egyébként, állítólag majd, ha a délutáni eső elmegy, akkor jön a napsütés. De akkor pár csepp. Hát ez nem volt sok, az biztos.
2: Nekem most se ír esőt.
1: Nem ír esőt az applikáció?
2: Ezt egész napra nem ír.
1: Ne idegesíts, hát pedig neked is iPhone-od van.
2: Na. Hát lehet pont ez a baj. Nem ott kéne. Hát nem sokan szeretik.
1: Mármint mit? Az applikációt, az
2: hát
1: iPhone-om?
2: Igen, igen.
1: Hallod, figyelj, most már nekem se ír esőt. Esküszöm neked, hogy reggel hajnali 5 órakor még azt mondta, hogy eső lesz. Most azt írja, hogy nem lesz eső.
2: Igen, jól csinálják, teljesen jogos. Már úgy csinálják, hogy be van írva, tegyük fel 2 nap múlvára, hogy eső, és mire odaérünk, itt pontosan akkor, 1 óra múlvára már kitörlik az esőt, és így nem hibáznak. Ez olyan, mintha én azt mondom, hogy 2 nap múlva viharos szél lesz, és akkor bejövök 2 nap múlva, és egyébként nem lesz.
1: Aha. Figyelj, képzeld el, ez azért is érdekes, mert ugye új, hát ezek ilyen kulisszatitkok, de most elárulom, hogy új időjárás jelentés szignált gyártunk ugye itt a Paks FM-en, és hát ilyenkor ugye szöveget írunk, ötletelünk, stb. És képzeld el, hogy tegnap megkérdeztem az AI-t, hogy milyen szöveget javasol kereskedelmi rádióba időjárás jelentés kapcsán, és azt válaszolta, hogy tekintettel a klímaváltozásra, és az éghajlatváltozás egyébként egész reggel ez volt a témám a vendégeimmel, ezért valami olyan szöveget javasol, hogy mitől valami ilyen kezdőszignál, hogy nézz ki az ablakon, jó, most elmondjuk, hogy a következő 2 percben milyen időjárás lesz, a többit ki tudja. Tehát, hogy körülbelül így lehetne összefoglalni a történetet.
2: Hát nem lehet, nem tudom, én már nem nagyon nézem, vagy hát itt úgy érzem, hogy teljesen el van veszve ez az időjárás. Van, aki eltalálja, hogy valahogy, de nézed a radart, van a radar is, ugye, és ott van fölöttünk az eső, és teljesen szárazak vagyunk. Ez nem most,
1: ja, igen, hanem
2: ez
1: hanem
2: két
1: egyáltalán.
2: Hete, vagy valami, 2 hete nem is volt eső, valamikor a napokban, az elmúlt időszakban azt mutatja, hogy a radar nagyon jó, jó nézni, de valahogy nem, nincs ott az eső.
1: Igen. Egyébként most azt nézem, bocsánat, csak közben frissítettem én is az időképen. Na, az időkép szerint jelen pillanatban Paksnál esik.
2: Lehet, hogy csöpög. Mert én is úgy jöttem, el nem áztam, de csöpögött végig.
1: Igen, jó, akkor egy picit csöpög, csak tudod, ott nekik ez az eső emoji, vagy jelzés, vagy nem tudom micsoda, az olyan szépen sűrűn hozza az esőcseppeket, de aztán valóban az lehet, hogy csak pár csepp úgy igazából. Na, focizzunk. Tegnapi meccsekről én már reggel beszéltem egy kicsit, azért ez az Argentin-Egyiptom összecsapás, ugye.
2: Szörnyű? Hát nagyon, ilyen rossz meccset szerintem bárki szurkolt bárkinek, hát ez szörnyű. Hát még hogyha te Argentinának is szurkolsz, azért a 70 vagy 80 percig 2-0 nagyon rossz játékkal veszítésre állsz, és akkor egyszer csak lősz 3 gólt 12 perc alatt, nem tudom.
1: Na de hát nem lehetetlen, látod, megtörtént. Tehát csak azok,
2: hát
1: akik nagyon...
2: Hát a semmi nem lehetetlen.
1: Úgy van, akik nagyon-nagyon Egyiptomnak szurkoltak Argentinával szemben, csak azok mondták a 72. perc után, hogy bunda, megint bunda.
2: Hát szerintem egyébként nem sokan szurkoltak a Egyiptomnak, ez szerintem egészen tiszta.
1: Igen.
2: Egészen tiszta, hogy Argentinát, főleg idén, ugye sokan, azok is nekik szurkolnak, akik nem szurkolnak.
1: De miért? Azért, mert címvédők?
2: Például. Hát az esélyesebbnek általában szurkol az ember, vagy ugyan vele, hogy ő fogja jobban teljesíteni, például Egyiptom ellen is, akkor nekik szurkolok, így legalább én is mosolyogva kelek fel a tévé elől. Egyiptomnak nem hiszem, hogy van akkor a szurkolótábor, meg nagyobb világ, hát most a Mohamed Salah talán Egyiptomnál ott van, de nagyobb sztárok vannak az Argentinában. Hát ez egy Egyiptom, bunda nem bunda, Egyiptom hát kiengedte a kezéből az egy 2-0-nál, és nem 11-es, meg hát mondjuk volt ott olyan is, ami gyanús, de

0: harmadik gólnál, de hát nem tudom igazából. Aha. Én nem vagyok szakértő. Én azt tudom, hogy felkeltem ugyanúgy a tévé elől, és nem voltam se ideges, se felszabadult azért, mert Argentina tovább jutott, vagy hogy Egyiptom kiesett.
1: Oké. Egyébként, tehát hogyha valaki nem tudna, hogy miről van szó, ugye az történt a tegnapi Egyiptom-Argentin mérkőzésen, hogy Egyiptom 2-0-ra vezetett, a 72. percig talán.
0: Volt az a 80. is, 78.
1: Jó, oké, és akkor egyszer csak, még a 90. perc után is jött egy gól, Argentina háromszor is betalált a kapuba, az egyiket Messi lőtte, erre emlékszem.
0: Na, hát ez nagyon fontos.
1: Ez nagyon fontos, mert a Messi híres, nem?
0: Na, látod, pont ez
1: Na,
0: az,
1: látod?
0: Hogy mindenki...
1: A laikus mindenki, hogyan gondolkodik.
0: Így, és ez nem baj, engem annyira nem
1: A nők így néznek foci.
0: Nem, a férfiak is, ne félj.
1: Okay.
0: Hát, mert így néznek, ez engem nem
1: Tehát
0: zavar.
1: A másik kettő nevét nem tudnám mondani, valami Fernández, vagy nem? Vagy hát, most nem is tudjuk felből, oké.
0: Okay.
1: Na mindegy, a Messi-t tudom, látod? Tessék.
0: Hát persze, ezzel nincs baj.
1: Na egyébként, hogyha pedig Egyiptom nyert volna a tegnapi mérkőzésen, és bejut a legjobb nyolc közé, akkor hasonló meglepetés csapat lenne a legjobb nyolc között, mint például...
0: Mint például Argentina.
1: Nem. De,
0: hát nagyon szörnyen játszanak szerintem.
1: Jó, hát az egy már, de mégiscsak hát azért az argentinok azért nyertek már egy-két nagy meccset, illetve...
0: Mi számít a világbajnokság?
1: Nyilván.
0: Hát megnyerték, igen.
1: Jó, de nem meglepetés csapat lett volna, mert Marokkó például a legjobb nyolc között nem mond, hogy nem meglepetés csapat.
0: Szerintem azok után, hogy valaki elér valamit, már nem meglepetés csapat. Nyilván akkor így magammal szembe megyek, de Marokkó azon felül már nem lehet meglepetés, most a nyolcba bejutott. De 4 éve a 4-be volt, és az ember mindig jobbat akar, szóval most a 3-ba akarnak menni, érted? Szóval onnantól kezdve meg nem meglepetés.
1: Mibe volt Marokkó még egyszer?
0: Hát a top 4-be végzett 4 éve.
1: Tényleg? Hát teljes le vagyok maradva.
0: Hát,
1: figyelj, amikor ilyen csapatok kezdenek, hogy Marokkó, akkor azt mondom, hogy hát kik ezek? A legjobb 4-be volt...
0: A legjobb 4-be volt, igen.
1: Hát
0: azért nekik a legjobb 8-ban, ha most kiesnek, akkor nekik az kudarc.
1: Jó, akkor
0: mondok... mindig Argentinának is azért lenne fontos. Hát nekik a nincs jobb eredmény annál, hogy címvédés történjen. Annak, aki ki volt Franciaország a második hely volt, nekik is a második hely nem lehet rosszabb idén sem, mert nem nincs olyan, hogy kimegyünk a VB-re, és akkor úgy... játszunk. Most bocsánat, hogy ezt mondom, de mi magyarok, vagy a norvégok is megmondták, hogy nekik minden perc egy szerelemjáték, mert ők nekik semmi esélyük nincs, és most is ott vannak a 8 között. Nekik, ha most kiesnek, ha most tovább jutnak, nekik már úgy számoltak az előző körben is, hogy nyugodtan kieshetnek.
1: Igen, őket óriási ünnepléssel fogják otthon várni, hogy egyáltalán eddig eljutottak.
0: Minden, pont tegnap láttam ilyen videókat, hogy mindenkit azért úgy várnak, mint mi is várnánk haza. Hát az, hogy
1: persze,
0: kijutnak, ebből is látszik, hogy nálunk mekkora csalódás volt, hogy nem jutottak ki, de ha csak ki is jutnak, mint mi is egy relatíve kis csapat vagyunk, ugye, van kinek szurkolni, ugyanígy. Most ehelyett szurkol mindenki Messinek, vagy éppen Ronaldónak szurkolt, vagy kivel szimpatizál, de mennyivel jobb, amikor a hazádnak.
1: Igen,
0: tudsz egy kicsit.
1: Mindenképpen. Na egyébként, tehát, hogyha a legjobb 8 közé jutott csapatokat, illetve országokat nézzük, akkor én azt gondoltam, hogy Marokkó meglepetés csapat, ezek szerint nem. Norvégiát és Svájcot mondanám, nőként, hozzá
0: hát,
1: nem értőként. Ez így jó?
0: Én is azt mondom, hogy egyébként Norvégia egyébként nagyon jó statisztikát hoz, de meglepetés, hát nem is voltak VB-n egy jó ideje. Svájc nekem a 8 között igen. Nyilván azzal szemben, nyilván a sorsolás is fontos, mert szerintem alapból a tegnap esti meccsek messze a leggyengébb sorsolás, és szerintem ebben senki nem köthet bele. Hiába mondt, még akkor is, hogyha tegyük fel Argentina a legerősebb jelenleg a világon, ami szerintem nem igaz, akkor is az, hogy ott van Svájc, nem a legerősebb, Kolumbia nem a legerősebb, Egyiptom se, szóval szerintem az a tegnapi meccsek voltak, meg hát az a kör most is Svájc-Argentina lesz, ellenben lesz olyan, hogy Marokkó-Franciaország, az már statisztikailag is egy erős párosítás. Már a portugál-spanyol is egy nagyon erős volt, és az a 16 között volt, vagyis a 8-ba jutásért, az is egy nagyon erős volt. Vannak ott olyan csapatok, akik aztán...
1: Igen.
0: Hát jobban oda várjuk, inkább azt mondom.
1: Igen, és ugye az az érdekes, hogy a 8 csapatot vagy országot felsoroljam, Franciaország, Marokkó, Anglia, Norvégia, Spanyolország, Belgium, Argentina, Svájc, tehát ők vannak a legjobb 8 közül, sehol a brazilok és a portugálok.
0: Hát igen, a brazilokat, most lehet, hogy mellélövök,
1: azért...
0: a norvégok ejtették ki.
1: Ezt nem tudom.
0: És a portugálokat meg a spanyolok.
1: Igen. Egyébként, ja, hát igen, ott volt egy jó kis szomszédos arc, viszont ami az érdekesség, amikor én először megláttam, ma hajnalban kerestem rá, hogy akkor hogy is vagyunk, melyik 8 csapat van bent, hogy hát nem tudom, tudod-e, hogy a tudomány mai állása szerint a kutatók ilyen számisztika alapján fölállítottak egy ilyen sorrendet, és kihozták azt, hogy melyik ország fogja megnyerni a VB-t. Ezt meséltem már neked?
0: Hát azt nem, hogy kinyeri meg.
1: De azt, na igen, hát képzeld el. És ugye azért volt érdekes, mert ezt hetekkel ezelőtt kihozták ezt az eredményt. Ők nyilván ilyen algoritmusokkal dolgoztak, tehát azoknak táplálták be az elmúlt, nem tudom, 10 évek statisztikáit, és így kutatták, úgymond. Egyébként lehet, hogy hasonlóan dolgoznak a különböző fogadóirodák is, de egészen más eredményt hoztak ki, mint a fogadóirodák egyébként, és ők, mit gondolsz, kit hoztak ki nyertesnek? Nem emlékszel erre, hogy ezt meséltem, vagy nem meséltem? Nem meséltem. A vasárnapi ebéd közben nem meséltem. Nem. Na, ők Spanyolországot hozták ki, és ők azt is kihozták, hogy a legjobb 8-ban például olyan húzós csapat, mint Brazília nem lesz benne, és ez eddig bejött.
0: Hát eddig bejött a brazilok kiesése, az biztos.
1: Na, az már biztos. De a spanyolok meg még ott van.
0: Nagyon jó esélyük van szerintem.
1: Hát, meg
0: hát most Belgiumot, hát mondjuk úgy, hogy az is nekik egy kötelező. Nekem vannak ugye belga ismerőseim is, és hát ők maguk is örülnek, hogy továbbítottak, de kicsit úgy, hogy kicsit ugye vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ez már csoda, meg vannak azok, akiknek ez alap, mert a belgák is ugye 18-ban, igaz, hogy ez 8 éve volt, de 18-ban például a harmadik helyet értek el, azt hiszem, igen, harmadik helyet értek el, épp hogy nem jutottak be a döntőbe, Franciaország ellen kaptak ki, de hát azóta eltelt 8 év, és már nem olyan erős a csapat, mint akkor, de hát ott is, az is most jó, de már öregedő csapat. Uh-huh. Szóval lehet, hogy ők is így.
1: Uh-huh. Minden esetre hát akkor meglátjuk, a negyeddöntők holnap kezdődnek, most van egy nap pihi, csak a futballszurkolóknak mondom, hogy tehát legközelebb holnap magyar idő szerint este 10 órakor az első negyeddöntő Franciaország Marokkóval csap össze, hát akkor meglátjuk. Én eddig azt mondtam, most miért nevetsz? Én eddig azt mondtam volna, hogy hát ki az a Marokkó, de hát ezek után, hogy megtudtam, hogy a Katari VB-n a legjobb 4 között volt.
0: Ja, hát holnap szalogni. Vagy 4-0-ra kikapnak, 4-1-re. Én annyit tippelek. 4-1-re kikapnak Franciaországtól, persze.
1: Tényleg ezt tippeled?
0: Persze.
1: De miért?
0: Teljesen most őszintén.
1: Akkor... Jó,
0: hát okay. Nem olyan jó ez a marokkói csapat.
1: Jó, tippeltél. Oké, okay, felírom. Most már egyébként kéne tippelnünk itt a szerkesztőségben is. Minden hát, normális munkahelyen tippelnek. Szervezd meg a tipmixet, légy szíves, és nyerjen egy fagyit, aki nyer, vagy nem tudom, valamit.
0: Egy döntői jegyet. Döntőre jegyet.
1: Hát az már biztos, hogy nincs, ne viccelj. Gondolod, hogy még lehet kapni?
0: Hát van az a pénz.
1: Van az a pénz. Meg lehet. Na, egyébként ez egy másik érdekesség, hogy tényleg a munkahelyeken ilyenkor ez a tipmix, meg családokban, ez az abszolút jellemző. Na, ennyit a VB-ről. Mit szóltál a tegnapi közmédia nem hazudhat történethez? Láttad?
0: Igen.
1: A mémeket láttad ezzel kapcsolatban, hogy milyen mémeket dobáltak ki különböző?
0: Hát, egyet-kettőt láttam, de...
1: Annyira nem szaporodtak el?
0: Nem, meg tegnap nem telefonoztam annyit, valamilyen meglepő módon lehet az időjárás miatt.
1: Nem telefonoztam.
0: Tényleg nem telefonoztam.
1: Na, tessék.
0: Meglepően visszaesett a képernyőidőm tegnapi nap folyamán szerintem.
1: De mit csináltál, mert sportolni?
0: Hát nem, de elővettem egy könyvet.
1: Nem mondod. De... Miért? Melyik könyvet vetted elő? Én teljesen le vagyok maradva.
0: Hát az egyiket most mondjam.
1: Hát ha érdekes, akkor mondjad.
0: Nem érdekes. Az első 10 oldalt elolvastam, és elmentem aludni. Szóval nem ez tette ki az egész napomat, nem erről van szó, hanem más tette ki az egész napomat, de amikor volt időm, akkor is inkább most az online világból visszaléptem. De nem, bekapcsoltam a tévét, amikor szóltak, hogy van ilyen, de nem, hogy mondjam, nem izgat.
1: Annyira
0: én alapban nem nézem az M1-et, engem alapban nem befolyásoltak a hazugságaikkal, ahogy ők elismerik. Nem tudom. Arra lennék kíváncsi, hogy azok, akik csak ezt nézték, és eddig nem tudták, hogy elvileg hazudtak, mert én nem mondom, hogy hazudtak.
1: Ők állítják, igen.
0: Igen, ők
1: a mostani új vezetés állítja, igen.
0: Igen, akkor most azok, akik eddig csak azt nézték, ugye tudunk ilyen embereket, akik bizonyos, megvan a hírforrás, onnan olvasol, vagy éppen nézel a televíziót, na azok mit gondolnak, mert én nem nézem a híradót, ezt a fajtát főleg.
1: Na most figyelj, erről akartam volna beszélni, de most sokkal izgalmasabb témát vetettél föl. Tudatos nálad az, hogy 20 éves vagy, ezt sokan tudják, tudatos nálad az, hogy mondjuk bizonyos napokon azon vagy, hogy kevesebb legyen a képernyőidőd?
0: Igen, de ez egyébként sose sikerül.
1: Hát de tegnap sikerült, most mondod.
0: Igen. Hát de nem, lehet, hogy hazudok, hogy én úgy éreztem, hogy nem telefonozok, de szerintem lehet, hogy ezt mondhatom mindenki nevébe, nem mondta, hogy nincsenek olyan napok, hogy azt hiszed, hogy nem telefon. Nézek, egyébként most mondom neked, ott egy telefon, édesapám is így szokta csinálni.
1: Igen.
0: Leteszi az én telefonomat is, amikor valamit az én telefonomon néz, és utána leteszi.
1: Igen.
0: És nézek rá, hogy mondom, ember, mondom, nem zárod le a képernyőt?
1: Aha, mert hogy itt van egy telefon, ami fut folyamatosan, igen. Láthatóan megy rajta egy videó.
0: Megy
1: csak
0: rajta
1: le van
0: egy videó, igen. Ott is megy egy videó, ott pörög már 10-20 perc a
1: képernyőidő. A képernyőidő, ott nem használja senki, értem, mire gondolsz.
0: Igen, és van az, amikor hogy mondjam, aktív kikapcsolódás van. Szóval Levivel erről beszéltünk pont múlt héten, hogy vagy nem erről, de most erre viszem, hogy az is teljesen, az ember észre se vesz, hogy ül és nézi a tévét. Én igazából most már ott tartok, hogy a telefonomon tévézek. Ott kapcsolom be ugye a különböző platformokat. Ma reggelén is ott kapcsoltam be, de így magas a képernyőidőm, sokkal magasabb, mint az átlagé, de azt elfelejtik, hogy én a gép elé nem ülök le. Én olyan gyerek voltam, hogy én nem ülsz, te is tudod. Igen. Én nem ültem gép elé soha. TV előtt igen, szóval nekem máshogy jön ki, mert a telefon ugye méri a képernyőidőt, de az a jó részletezés, és akkor mindig, amikor megnézem, hogy egy órát duolingoztam, akkor azt az egy órát leveszem a 9 órás képernyőidőről, mert az tanulás volt.
1: Aha.
0: Meg a nem tudom, a podcast hallgatás YouTube-on másfél óra, az is...
1: Az tájékozódás
0: az
1: volt?
0: Is igen, akkor már csak 6,5 órát kell összeszedni, és akkor így szépen az ember összeszedi.
1: Ez nagyon jó. Egyébként visszatérve a gépezésre, tényleg ez egy nagyon érdekes történet, mert tőlem egy időben sokan kérdezték ezt, hogy lehet az, hogy az ESZTÉ és az AB mindig azt mondja, hogy ők, nekik olyan gyerekkoruk volt, hogy nem gépeztek, és hogy ezt hogy lehetséges, vagy ezt hogyan oldottuk meg. És én arra emlékszem, hogy még talán gyerekek voltatok, csak már nagyobb gyerekek, vagy nem tudom, vagy fiatal felnőttek, fogalmam sincs, de én egyszer ezt megkérdeztem tőletek, mert én igazából nem tudtam felidézni, hogy minek volt köszönhető azt. Tehát nem hiszem, hogy azért, mert ennyire ügyes szülők voltunk. Tehát nem tudtam felidézni azt, hogy minek volt köszönhető az, hogy ti nem gépeztetek, tehát nem játszottatok a számítógépeken, és akkor nem tudom, valamelyikötök azt válaszolta, hogy hát hogy anya, hát azért, mert egy számítógép volt a háztartásban, mint általában 15-20 éve minden háztartásban, tehát nem úgy, hogy most mindenkinek laptopja, plusz tablet, plusz okostelefon, hanem egy számítógép, és hát azon apának olyan fontos dolgai voltak, hogy hát nem mertünk mi odaülni, hogy mi van akkor, hogyha valamit ott elrontunk, vagy eltűnik, erre te emlékszel?
0: Én erre nem, de most én csak oda csatolnék, hogy én meg lehet, hogy én voltam a kis tesó, én azt csinálom, amit a nagy tesó csinál. Legyen az lány, fiú, ezért példát veszel valakiről, nem? Mert hát te a kisebb gyereknek is azt mondta, hogy neki sem szabad, csináld azt, amit a nagy tesó, csináld azt, amit a kis tesó, nem? Van ilyen? Vagy nem tudom,
1: abszolút,
0: de...
1: Abszolút, de nem értem, mit láttam, mit csinált a nagy tesó.
0: Ezek szerint nem gépezett.
1: Fogalma friss bizinált.
0: De egyébként emlékszem, hogy őt sokkal többet gépezett, mint én.
1: Igen.
0: Neki játékai voltak, egy időben, engem a játékok.
1: Egy időben valóban.
0: Hidegen hagynak, mai napig.
1: Szerintem, amikor már több laptop volt esetben.
0: Jó, az már régebben, vagy újabb időben akkor... volt, amikor már 10 pár éves volt, de engem akkor se. Engem ma se. Egyszer vettem egy Xboxot, 3 hónapig használtam, azóta porosodik.
1: Itt tényleg ott porosodik. Van, hogy én is leporolom évente egyszer, amikor kitakarítom a szobádat.
0: Én takarítom magam.
1: Te takarítod, igen, meg vagy dicsérve. Jó, na mindegy, szóval ezt a közmédia dolgot nem tudtuk kivesézni, jól elmentünk egyébként más irányba. Egyébként azt nem tudom, hogy tudtad-e, hogy az, ahogy elsötétedett a Magyar Egy csatornának, az M1 csatornának a képernyő, és ugye kiírták, hogy bocsánatot kérnek, amiért hosszú éveken hazudtak, és átalakulás történik, és majd Most ugyan felfüggesztik a hírszolgáltatást átmenetileg, de majd később az vissza fog térni, ha átszervezték. Azt nem tudom, tudod-e, hogy utána Magyar Péter is állítólag kiposztolta, és még nagyon sok országgyűlési képviselő megosztotta, hogy 1956 után, 70 évvel szimbolikusan, 19 óra 56 perckor indult újra az M1 adása egyébként. Egyelőre hírszolgáltatás nélkül filmekkel, és mi volt az első film, amit adtak, azt nem tudom, hogy tudod-e.
0: Ja, mert tegnap újra is indították.
1: Képzeld el, 19 óra 56 ja. perckor, ezért mondom így, hogy az 56-os. Mert hogy mi amikor hazaértünk, akkor bekapcsoltuk, hogy megye még ez a fekete történet, és akkor mondta apa, hogy nézd, megy a tanú. A Tanú című film.
0: Arra gondoltam volna, vagy...
1: Ne, tényleg.
0: Vagy mi volt a másik, amit mostanában sokszor adnak a... Olyan mondjuk az más jellegű, de az a pecsétes.
1: Az ötödik pecsét? Tényleg, mostanában többször belefutottam
0: az rengeteg, és mindig az M-ötön, vagy a Dunán.
1: Igen, valamiért többször elővették. Az egy súlyos történet. Igen, hát a Tanú egy kicsit azért más, bizonyos szempontból könnyebb is, mint az ötödik pecsét. Na, képzeld el, hogy filmekkel állítólag. Én kíváncsi vagyok egyébként, majd ha hazamegyek, bekapcsolom, hogy jelen pillanatban megy-e rajta film. Hát azért, hogyha most 0-24 órában, de itt van a 20 éves, és ő már nyitja is, meg online közvetítek, figyelj.
0: Ja, az igen, M1-et... én egyébként tudom az összes csatornát, tudom.
1: Hát én úgy nézni. Kezdeném, hogy a Google-be beírom.
0: Nem, egyébként én az applikációt összes csatornát... Applikációt nyitok, mert amit ti fizettek, ugye nagyon jól teszitek szolgáltatónál.
1: Igen.
0: Rájöttem, hogy lehet, van nekik mobil alkalmazások, és bármelyik csatornát meg tudom nézni, így nagyon könnyen vagyok.
1: És akkor most megnyitsz egy applikációt, ott akkor kiválasztod, vagy kimondottan a
0: kiválasztom a
1: kiválasztod egyet. A csatornát, igen. Na és akkor nézd már, megy rajta valami film. Mert hogyha...
0: Régi idők focia, az film.
1: Hát,
0: az van kiírva.
1: Biztos. Aha.
0: Hát
1: okay.
0: Igen, ez egy régi film.
1: Na, tehát akkor film csatornává változott. Ja, éges mutatod is. Uh-huh. Jó. Na, hát akkor ezek szerint elővesznek bizonyos filmeket, csak hogy van-e üzenete esetleg annak is, hogy milyen filmeket vesznek
0: hát
1: el.
0: Lehet, csak erre magyart.
1: Lehet, hogy csak magyart. Ja. Na, de filmezés helyett egyrészt nagyon sokaknak tart a munkaideje. Jó munkát kívánunk, pontosan 9:30-kor. Történik a váltás itt a Paks FM stúdiójában. Ábi, jössz, hozod a zenéket.
0: Így van.
1: Gyorsan Best of órádra rá is nézek. Szerda van. Tudtad, hogy milyen betű következik? Már is mondom neked.
0: U betű.
1: Tudsz, várjál, eltekerem, hogy ne lásd. Tudsz U betűvel mondani előadót?
0: Persze, Asher.
1: Tessék.
0: Asher. Asher, hogy mondod? Hát ne idegesíts.
1: Ja, ő U-val írja. Ja, tényleg, basz. Tényleg. YouTube, United, de egyébként más nem, nekem nem is jutott volna senki eszembe.
0: Én sem láttam egyébként a képernyőt.
1: Nem láttad a képernyőt, jó. Lényeg az, hogy U-betűs előadókat hozol majd a Best of órában, ezen kívül a többi jó zenét is. Úgyhogy Ábi jön, Strasser Andi búcsúzik, további nagyon jó rádiózást mindenkinek.
2: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
2: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: kedvencek órájában. Készüljetek, mert egy igazi pörgősóra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
3: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottatok.

0: 3-10 van itt a Paks FM-en, a mikrofonnál Strasser Adner, egészen 2 óráig én leszek itt veletek, és hozom a jó zenéket, és egy-két érdekességet. Most kezdjük Pinkkel és a Never Gonna Not Dance Again-nel.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Akkor nagyon sok paksi vállalkozó lenni vagy nem lenni kérdést csinál abból, hogy neki szerepe lesz-e a Paks 2 projektbe. Azért nyissa ki egy fodrász üzletet, mert majd jönnek az oroszok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerűsítő gondolkodás. Tehát a civil szervezetek ne arra várjanak, hogy majd az MVM-től mikor lesz elvéve ez a pénzosztási jog és visszaadva mondjuk a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatójához, hanem folyamatosan figyeljék azokat a lehetőségeket, amiket majd a Tisza kormány állít és dobál, hogy oda lehet menni pénzért, és igen, emellett bízom benne, és teszek is érte, csak látom, hogy ez egy lassabb folyamat, hogy mondjuk egy paksi társasjáték klub, az általában fog tudni szerezni pénzt ezekből a Tisza kormány által kialakított csatornákon, és még pluszba, mivel ő viseli a Paks erőmű közelségének a kvázi a kockázatát, ezért innen is. De mondom, én azt látom most, hogy ott az említett hajó, ahogy kormányozzuk ezt a nagy csatahajót, hogy azt lehet, hogy hamarabb fogunk tudni elérni, hogy a civil szféra pénzhez jusson, mint hogy az MVM vissza alakuljon.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. Paks

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. A város felé Bátaszék térségében aszfaltoznak. A 163-as és a 165-ös kilométer között lezárták a belső sávot. Balesetről nem számolt be az útinforma térségünkben, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után jövünk vissza a zenékkel, jön a Coldplay és a Feels Like I'm Falling In Love, de előtte meghallgatjuk a 10 órási hírösszefoglalókat.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Lemondott a gázai övezetet irányító Hamas palesztin iszlamista terrorszervezet vészhelyzeti bizottságának nevezett kormánya, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új technokratákból álló bizottságnak, jelentette be hétfőn a terrorszervezet, értesült az MTI. A lépést a béketanács létrehozásával kapcsolatban tették meg. A szervezet közleménye szerint valamennyi közalkalmazott továbbra is ellátja a feladatait és biztosítja a közszolgáltatásokat. Ősszel megkezdődhet a budai fonódó villamoshálózat második ütemének megvalósítása 32 milliárd forintos uniós támogatással, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel hétfőn. Azt írták, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium aláírta a támogatási szerződést, amely biztosítja a kivitelezéshez szükséges európai uniós forrást. A BKK a fejlesztésben a minisztérium konzorciumi partnereként vesz részt, szakmai közreműködésével támogatva a megvalósítást. A Paksi Gyógyászati Központ arra kéri a szülőket, hogy amennyiben gyermekük bármilyen testi vagy lelki egészségi állapottal, betegséggel vagy egyéb az ellátás szempontjából fontos körülménnyel rendelkezik, azt jelezzék a laboratórium ablakánál az ellátást megelőzően. Mint írják, az előzetes tájékoztatás hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek számára a lehető legmegfelelőbb és legbiztonságosabb ellátást tudják biztosítani. Folyamatos a vasszerelés a Paks 2 beruházás helyszínén. A Paks 2 atomerőmű ZRT által a közösségi médiában közzétett képek mellé fűzött bejegyzés szerint a gyártóüzemben adott pozícióra méret pontosan legyártott 40 és 28 mm átmérőjű betonvas elemek milliméter pontossággal kerülnek a helyükre. Főzőversenyt rendeznek a nagydorogi falunapokon július 18-án civil szervezetek és családok részvételével, adta hírül a nagyközség a közösségi oldalán. A versenyre a nevezés ingyenes, a csapatok szabadon választott ételt készíthetnek, az alapanyagokról és az eszközökről azonban nekik kell gondoskodniuk. Az ételeknek a verseny napján 12 óráig kell elkészülniük, ehhez kell igazítani a főzések kezdő időpontját. Jelentkezni a 0670 4188 443-as telefonszámon lehet. A Paksi Kistérségi Szociális Központ család- és gyermekjóléti szolgálata ingyenes adományosztást tart rászorulók részére Németkéren, tette közzé Németkér község önkormányzata közösségi oldalán. Az adományosztásra július 9-én csütörtökön 14 órától kerül sor a Németkéri családsegítő irodában. Az önkormányzat felhívja az érintettek figyelmét, hogy szatyrot vigyenek magukkal, mert azt a szociális központ nem tud biztosítani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 10 óra 3 percen folytatjuk a Paks FM-en a jó zenékkel, illetve hozok egy kis programajánlót, továbbá helyi interjúkat ebben az órában. Kezdések jön a Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Július 8-án, vagyis a mai nap folyamán termelői piac van Pakson. 17 órától 18 óra 30-ig a Paksi piac téren a Villany utcában. Július 10-én pénteken a Cotton Club Singers ad műsort Pakson a Dunaparti Gesztenye fasornál 20 órától. A csengeiben lehet rá jegyet váltani. Tegyétek meg, hiszen a létszám az korlátozott. Július 9-én planetáriumot tartanak Pakson, csütörtökön 16 órától, előadások 7 és 12 éves gyerekeknek, illetve július 22-én szerdán 17 órától is lesz. A helyszín a Tónai Művelődési Központ, lovarda és színpada, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A jegyára 1000 forint. Kalocsán pontot partit tartanak július 23-án. A Kulturális Központ udvarán 19 órától és hajnali 1-ig tart a rendezvény. Július 11-én Faddomboriban holdfénymozit rendeznek, és amit vetítenek, az a Szenvedélyes Nők. Gerjenben fesztivál lesz július 23 és 25-e között. 17. Gerjeni Duna Rock motoros találkozó lesz.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Sugar Babes-től szólt a Hole in the Head. Most pedig egy kis helyi interjú azzal kapcsolatban, hogy hétfőn este lakossági fórumot tartott Barnabás István alpolgármester a Kurcsatov utcai tömbelső felújításáról a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A körzet önkormányzati képviselője és a szakemberek a Kurcsatov utca, Babics Mihály utca, Gagarin utca és a Barátság utca által határolt tömbelső teljes körű rekonstrukciója tárgyú kivitelezési munkáról tájékoztatta a lakosságot.
1: Hát, hogyha egy ilyen nagy munkát elkezdünk egy sűrűn lakott részen, akkor mindig így szoktuk, hogy tartunk nyilván a tervezési időszakban is több lakossági fórumot, és az elején is, végén is a tervezésnek, és a kivitelezés előtt közvetlenül ez a utóbbi volt, hiszen ma átadjuk a munkaterületet, tehát a tegnapi lakossági fórum ez a munkaterület átadását megelőző utolsó ilyen akció volt, ahol elmondták a kivitelezők, elsősorban az itt élőknek, hogy mégis mire számíthatnak, hogy fogják ütemezni a munkát, mikor fognak naponta dolgozni, meg ezeket a hasznos tudnivalókat, tehát hogy lesz az egész megszervezve. Elmondták, hogy szakaszosan fogják lezárni, tehát nem egyszerre elkezdik az egészet föltúrni, hanem inkább egy kisebb részre kezdenek mindig, vagy csak ahhoz nyúlnak hozzá, és akkor azt rendesen megcsinálják, és akkor utána mennek a következőre, és csak munkaidőben fognak dolgozni. 180 napjuk van rá, de azt mondták, hogy nem fogják azt mind igénybe venni, tehát ez az idén kész lesz az a munka.
2: A lakosság részéről felmerültek el kérdések még most itt a véghajrában?
1: Hát az építkezéssel kapcsolatban nem igazán. Itt ezen a környéken a parkolás a nagy gond. Természetesen a parkolással kapcsolatban felmerült kérdés, de erre számítottunk, hogy ez téma lesz, úgyhogy erre készültünk is. Tudjuk, hogy itt az irodaház miatt ugye munkaidőben hétköznap nehéz parkolni közvetlenül a házaknál. Ez 6 lépcsőházat érint a Móricz-Zsigmond, illetve a Barátság utcában, és hogy tervezzük, hogy kialakítunk egy különleges parkolási övezetet itt, az azt jelenti, hogy minden lakás kap egy parkolókártyát, egy autóval jogosultak lesznek ott állni közvetlenül a háznál, és ott a házak melletti parkolók ma csak ők állhatnak majd be, ez ki lesz táblázva, de ezt csak úgy tudjuk bevezetni, hogyha az egész városban, ahol ilyen gondok vannak, ezt bevezetjük, nem lehet így csak egy kis körzetbe, úgyhogy most ennek folyik már a szervezése, előbb-utóbb meg lesz.
0: Kedden délelőtt átadásra került a munkaterület a Paks, Kurcsatov, Babics Mihály, Gagarin és a Barátság utca által határolt tömbelső felújításának kivitelezéséhez. A részleteket Szelecki József műszaki ellenőr mondta el Pálfi Katalin kolléganőnknek.
3: A Kurcsatov tömbelső rekonstrukciójának a harmadik üteme fog megvalósulni, ez az utolsó ütem. Ez a terület a Kurcsatov utca, Barátság utca, Gagarin utca és Babics utca által határolt terület. Ezen a területen belül fognak megújulni a meglévő létesítmények, úgy mint az útburkolatok, egyéb gyárda, térburkolatok. A föld alatt a közművek, közül a vizes közművek, a ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz, házi bekötések döntően lesznek cserélve, valamint új közvilágítás fog készülni ezen a területen belül. A felszíne növényzet is meg fog újulni. Ennek keretében lesznek kivágandó fák, egyéb növényfajták, de pótolva lesznek, és helyette újak fognak majd telepítésre kerülni.
0: A tömbelső föld felett és a föld alatt is megújításra kerül valamivel több, mint egy hektár területen. Többek között térburkolat, aszfaltút, parkoló, kerékpártámasz, gyalogos korlát, közvilágítási hálózat, új vízi közművek, öntözőrendszer, cserjék, fák, hulladékgyűjtő és padok lesznek telepítve. A beruházás 6 hónap alatt mintegy bruttó 315 millió forintból valósul meg. Rozinka Attila, a Paksi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályvezetője rádiónknak elmondta, a lakosság tájékoztatva lett a beruházás indulásáról és a részleteiről. Arra kérik őket, türelemmel viseljék az ezzel járó kellemetlenségeket.
1: elhangzott a kivitelező részéről, hogy a munkálatokat ebben a hónapban, a július hónapban meg kívánja kezdeni. A tervei szerint a munkaterületet kisebb ütemekre szétbontva, kisebb felületeket egységként kezelve kezdi meg a bontási és az építési munkákat, igyekezve az itt lakók minél kisebb zavarása mellett végezni az építési kivitelezést. Ezzel kapcsolatban sávos ütemtervet fog készíteni a munkák elvégzésének előrehaladásáról. Erről majd a lakók is a kivitelező által tájékoztatást fognak kapni lépcsőházakban, illetve azokban az időpontokban, amikor parkolókat is érint a kivitelezési munka, akkor előzetesen az ott parkoló autókat, illetve a környéket előzetesen tájékoztatja a parkolás megszűnéséről, annak az átépítés időpontjáról, illetve igazából minden olyan információ, ami a kivitelezés kapcsán a lakókat érintheti, azt a kivitelező időben igyekszik a lakóközösség tájékoztatására adni.
2: Melyik részen kezdődik, azt lehet tudni?
1: Ezt pillanatnyilag a kivitelező most méri föl, bejárják a területet, és annak függvényében, ahogy ezt a legoptimálisabbnak ítélik, hamarosan eldöntik. Ugye ez, ahogy említettem, ez az idei, ebben a hónapban elkezdődik ez a kivitelezés. Ezt előzetesen felénk is majd lekommunikálják. Pillanatnyilag még nem eldöntött, hogy még részén kezdik a munkát.
2: Elhangzott itt ugye az, hogy a Kesztenyés utcai parkoló befejezése után kezdenek majd itt a munkálatokhoz.
1: Ez így van, most, ahogy most is elhangzott itt a munkaterület átadás során a kivitelező részéről, van még egy bontási szakasza a Gesztenyés utcai parkoló kivitelezésének, ez egy 10 napon belül megtörténik, és azt követően fogják átcsoportosítani az energiájukat, a munka folyamatát, és utána ez körülbelül a 2-3 héten belül realizálódik itt egy bontási folyamat.
0: A beruházás után térünk vissza a zenékhez. Jön egy igazi ikonikus a Guns N' Roses-től, jön a Sweet Child of Mine.

Alex Kenji-től szólt a Bumble. Most pedig egy kérdést hozok el, amire választ is kaphatunk, hiszen sokan egy doboz energiaitalhoz nyúlnak, ha fáradtak, vizsgaidőszakban vagy egy egyszerűen csak nehéz nap után, vagy közben. Rövid távon valóban segíthet éberebben érezni magunkat, de a szakemberek szerint fontos tudni, hogy az energiaital nem pótolja a pihenést, csak átmenetileg elfedi a fáradtság jeleit, ezt talán eddig tudtuk. A legtöbb energiaital jelentős mennyiségű koffein tartalmaz, ez fokozhatja a koncentrációt és csökkentheti az álmosságot. Ugyanakkor túl nagy mennyiségben szapora szívverést, magas vérnyomást, remegést, nyugtalanságot és alvás zavarokat is okozhat. Különösen kockázatos, ha valaki éhgyomorra fogyasztja, vagy több dobozt is megiszik rövid idő alatt. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy az energiaital könnyen ördögi körhöz vezethet. Napközben azért isszuk, mert fáradtak vagyunk, este viszont a koffein miatt nehezebben alszunk el. Másnap pedig még fáradtabban ébredünk, és ismét energiaitalhoz nyúlunk. Így a kialvatlanság oka valójában nem szűnik meg, csak későbbre tolódik. Magyarországon már 18 éven aluliaknak sem lehet energiaitalt értékesíteni, mivel a szakmai állásfoglalások szerint a fiatalok szervezeteire különösen kedvezőtlen hatással lehet a túlzott koffeinbevitel. A szakemberek szerint a tartós energiaszintet továbbra sem egy ital, hanem a megfelelő alvás, a kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres folyadékbevitel biztosítja majd. Ez sokaknak jó lehet újra gondolni, én magam is szoktam alkalomattán energiaitalt fogyasztani, inkább az íze miatt én nem érzem, hogy engem sokkal jobban pihentetne, de ettől az ördögi körtől szerencsére messze vagyok, ne hagyjátok, hogy ti is belekerüljetek ebbe, figyeljünk az egészségünkre, most pedig zenében jöjjön Calvin Harris-től a Blessings.

0: nyár jobban szól a Paks FM slágereivel.
1: És most közlekedj velünk!
2: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. A város felé Bátaszék térségében aszfaltoznak, a 163-as és a 165-ös kilométer között lezárták a belső sávot. Balesetről nem számol be az útinforma térségünkben, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
2: Közlekedési hírek után megnézzük a 11 órási híreket, aztán jön Ellen Walkertől a hírek.

0: Szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a TAR kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
2: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadpage.hu.
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Benjamin Netanyahu szerint az Egyesült Államoknak nem szabad ismét napirendre vennie az F-35-ös vadászrepülőgépek eladását Törökországnak, írja az MTI. Az izraeli kormányfő a Fox News amerikai hírtelevíziónak hétfőn adott interjújában azt hangoztatta, hogy amennyiben Törökország hozzájutna a korszerű amerikai katonai repülőgépekhez, az felborítaná a közel-keleti egyensúlyt, amely állítása szerint Izrael légi fölényén és az amerikai katonai jelenléten nyugszik, amelyet kockára tenne a fegyverzet eladás Törökországnak. George Clooney kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, producer és rendező aranyoroszlán életműdíjat kap a szeptember elején kezdődő 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, adta hírül hétfőn a The Hollywood Reporter, írja az MTI. Annyi rendkívüli pillanatot éltem át Velencében, ez a fesztivál kétségtelenül a kedvencem, köszönte meg a díjat közleményében Clooney, aki azt is hozzátette, hogy ez a díj valószínűleg azt is jelenti, hogy megöregedett, de ezt elfogadja. A Paksi Gyógyászati Központ arra kéri a szülőket, hogy amennyiben gyermekük bármilyen testi vagy lelki egészségi állapottal, betegséggel vagy egyéb az ellátás szempontjából fontos körülménnyel rendelkezik, azt jelezzék a laboratórium ablakánál az ellátást megelőzően. Mint írják, az előzetes tájékoztatás hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek számára a lehető legmegfelelőbb és legbiztonságosabb ellátást tudják biztosítani. Július 24-éig igényelhető az óvodáztatási és iskoláztatási támogatás Bikácson. A település önkormányzata az idei tanévkezdés megkönnyítése érdekében ismét óvodáztatási és iskoláztatási támogatást biztosít a jogosult családok számára, tájékoztat a község a hivatalos honlapján. A támogatás összege gyermekenként 20 000 forint. A támogatásra azok a bikácsi lakóhelyen rendelkező családok jogosultak, ahol az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 000 forintot, és a gyermek bölcsödébe, óvodába, általános iskolába vagy nappali tagozatos középfokú oktatási intézménybe jár. A támogatás iránti kérelmet július 24-éig lehet benyújtani. A kérelmek elérhetőek a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Bikácsi Ügyfélszolgálati Irodájában, illetve a honlapról is letölthetőek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra 3 perc van, így elkezdjük ezt a zenei órát is. Elsősorban itt lesz Alan Walkertől a Hero. Azon belül beszélünk egy kicsit a tegnap esti VB-ről, hiszen a legjobb 16-ból már a legjobb 8-ba megyünk át. Ma szünetet tartanak, de beszélünk egy kicsit a részletekről is, illetve itt a nyaralás szezon, mennek sokan tengerpartra, így a cápákkal kapcsolatban hoztam egy-két érdekességet, hiszen a vízi ragadozók mindig hoznak egy kis félelmet az ember idegrendszerében.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Majesty től szólt a Set My Heart on Fire. Tegnap este és ma hajnalban pedig kialakult a labdarúgó világbajnokság negyed döntőjének mezőnye, miután tegnap az utolsó 8 döntőket is lejátszották. A nap egyik legnagyobb meglepetését Argentína szolgáltatta, amely már 2-0-ás hátrányban volt még a 78. percig is Egyiptom ellen, végül azonban elképesztő hajrában 3-2-re fordított. Lionel Messi ugyan korábban büntetőt hibázott, de később góllal és gólpasszal vezette győzelemre csapatát. A másik mérkőzésen Svájc és Kolumbia 120 perc alatt sem bírt egymással, így 11-esek döntöttek. A svájciak higgadtabbak voltak, 4-3-ra megnyerték a párbajt, és hosszú idő után ismét negyed döntőbe jutottak. Ezzel kialakult a legjobb 8 mezőnye. A negyed döntőben Franciaország Marokkóval, Spanyolország Belgiummal, Norvégia Angliával, míg Argentína Svájccal csap össze. A torna ma pihenőnapot tart, a negyed döntők pedig holnap folytatódnak. Addig mi zenével készülünk rá, jön Freddy-től.

Neutól szólt a Beautiful Monsters 2010-ből. Nyár van, az időjárás jelenleg nem az diktálja, de ebben az időszakban sokan indulnak tengerpartra, és olyankor a cápák is gyakran szóba kerülnek, pedig a valóság egészen más, mint amit a filmekben sugallnak. A világon több mint 500 cápafaj él, és ezek túlnyomó többsége teljesen ártalmatlan az emberre. Évente átlagosan mindössze 70-80 nem provokált cápa támadást regisztrálnak világszerte, a halálos esetek száma pedig általában 5 és 10 között alakul, ehhez képest az emberek évente több 10 millió cápát pusztítanak el, főként halászat miatt. A szakemberek szerint ma már nem az emberek vannak nagyobb veszélyben a cápáktól, hanem inkább a cápák az embertől. Érdekesség, hogy a cápák több mint 400 millió éve élnek a Földön, vagyis már jóval a dinoszauruszok előtt is az óceánok csúcsragadozójai voltak. Ennyi idő alatt szinte tökéletesen alkalmazkodtak a környezetükhöz, ezért ma is kulcsszerepet töltenek be a tengerek ökológiai egyensúlyának fenntartásában. Ezek a számok engem egy kicsit megnyugtatnak, hiszen ezek az állatok és a cápák nagyrészt ijesztőnek tűnnek a filmekben. Nem mondom, hogy az 5 és a 10 körüli halálozási szám olyan megnyugtató, de higgyük el, hogyha csak fürdeni megyünk és figyelünk, akkor nem lesz gondunk, és azért az Adria még mindig nem olyan, mint akár Sydneyben vagy Ausztráliában, ahol igen sűrűbben vannak cápatámadások, mint a Mediterrán vagy az Adriai tengeren. Zenében most folytassuk, jön Axwell és Steve Edwards-tól a Watch the Sunrise.

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Viszont beszéljünk még egy picit az MVM-ről, illetve az MVM-es pénzekről, mert ugye az nagy szívfájdalma itt a térségnek, hogy nagyon sokáig a Paksi Atomerőmű dönthetett különböző térségbe juttatott forrásokról, aztán egyszer csak ugye létrehozták az MVM-et, az rengeteg pénzt elvitt, és ma már mondjuk 4-5 hónapot is, sőt valamikor több mint fél évet kell várni arra egy paksi vagy környéki szervezetnek, hogy megérkezzen a válasz az MVM-től olyan dolgokban, amit egyébként korábban a Paksi Atomerőmű ZRT az pillanatok alatt eldöntött. A másik szívfájdalma a polgármestereknek, amiről folyamatosan beszélnek és hangoztatják, az például a JETA-nak a megszüntetése, amit az előző kormány megszüntetett, évek óta nincsen, pedig hiánypótló volt, mondják ezt a polgármesterek, akik itt vannak a térségben.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről, minden pénteken délután 2-től 4-ig.
2: A nyár jobban szól a Paks FM slágereiben.
3: Bemásztunk, lógtunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rossz

műsor véget nem érő Chavel Hello-tól, akik szintén fellépnek a ma elrajtolt EFOT fesztiválon, amely idén az 50. születésnapját ünnepli. A jubileumi fesztivál azonban egy korszak végét is jelenti. Ez az utolsó alkalom, hogy a Velencei tó partján rendezik meg. Jövőre már új helyszínre költözik. A szervezők szerint azért, mert a fesztivál kinőtte a jelenlegi területet, és a folyamatosan növekvő érdeklődés miatt nagyobb helyre van szükség. Kevesen tudják, hogy az EFOT neve egyébként az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozójának a rövidítése. Ez az 1976-ban indult rendezvényből mára az ország egyik legnagyobb nyári fesztiválja lett. Sokan ugyanakkor a Velencei tó miatt is nosztalgiával búcsúznak ettől a helyszíntől. Az elmúlt évek alacsony vízállása miatt a tó többször is a figyelem központjába került, így sokak számára ez a búcsú nem csak egy fesztivál helyszíntől, hanem egy ikonikus nyári helyszínről is szól. Nem sokára jövünk vissza zenében, jön a Why Don't

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
0: Reklámot hallottatok.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
1: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: kedvencek órájában. Készüljetek, mert egy igazi pörgősóra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig.
2: Ez a ti zenei állomásotok.
3: Hey, it's Dua Lipa.

Nothing on you sold, és a következő órában pedig jön a Best of óránk, ami ma az A-tól Z-ig válogatásunk lesz, nem mással, mint az U betűvel, így kezdések itt lesz elünk.

0: Best of órával. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Lemondott a gázai övezetet irányító Hamas palesztin iszlamista terrorszervezet vészhelyzeti bizottságának nevezett kormánya, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új technokratákból álló bizottságnak, jelentette be hétfőn a terrorszervezet, értesült az MTI. A lépést a béketanács létrehozásával kapcsolatban tették meg. A szervezet közleménye szerint valamennyi közalkalmazott továbbra is ellátja a feladatait, és biztosítja a közszolgáltatásokat. A Tisza kormány megkezdi az ebrendészet országos állapot felmérését, közölte az élő környezetért felelős miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Gajdos László a poszthoz csatolt videóban elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, neki pedig szívügye, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és hogy mindenhol betartsák az állatjóléti szempontokat. Paksi vállalkozókat érintő aktuális és közeljövőben várható városi projektekről, pályázati lehetőségekről tartott hétfőn a Városházán sajtótájékoztatót Barnabás István alpolgármester. Az idei évben számos kivitelezési és felújítási beruházás várható még, melyeket a helyi vállalkozókkal kívánnak elvégeztetni. Járdaépítések várhatóak a Tolnai úton, az Új Templom úton, a Kishegyi úton, illetve útaszfaltozás az Ürgemezőn.
3: Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei az megengedik, hogy az idén tényleg elég sok projektet indítsunk, és ha tudjuk, be is fejezzünk a város fejlesztésére. Kisebb-nagyobb projekteik vannak a terveink között, ugye nyilván nagyobbak azok közbeszerzések, azok egy kicsit időigényesebbek, meg hát sokkal kötöttebb a lebonyolításuk, ugye az minden, gyakorlatilag mindent a törvények szerint kell csinálni, és csak úgy lehet. És azt szeretnénk, hogyha ezekben a munkákban minél több paksi vállalkozó tudna bekapcsolódni a végrehajtásába.
2: A vállalkozók figyelmét arra hívta fel az alpolgármester, hogy regisztráljanak be a vállalkozói adatbázisba a paks.hu oldalon, hogy felkerüljenek arra a listára, amely által a közbeszerzési értékhatár alatti projektekről értesítést kaphatnak.
3: Ehhez az kell, hogy tudjunk róluk, és föl tudjuk őket kérni ajánlatét erre a közbeszerzési értékhatár alatti munkáknál. Nyilván a közbeszerzési értékhatár fölötti munkáknál ilyenről nem lehet szó. Mi csak nyílt eljárásba bonyolítunk le mindent, csak. Mi nem kérünk fel ott senkit, hanem kell figyelni a kiírásokat, és pályázni kell az értékhatár fölötti munkákra. De ami az igazán sok kisebb, nagyobb céget érinthet, azok ugye az értékhatár alatti munkák, ott mi döntünk a pályázatatásnak a módjáról. Nyilván itt az a döntésünk, hogy annyi pályázó ajánlattevőt hívjunk meg, ahányat csak tudunk, ehhez azt kell, hogy tudjunk róluk. Tehát az a kérdésem a cégek vezetőihez, hogy regisztráljanak nálunk, és vegyenek részt a mi ajánlattételt lehetővé tevő rendszerünkben, és hogyha regisztrálnak, akkor mi minden céget, minden munkáról meg fogunk kérdezni egy elektronikus levélben, hogy óhajt-e részt venni az adott pályázaton, és amennyiben az a válasz, hogy igen, akkor küldjük az teljes ajánlati dokumentációt, és részt vehet.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Július 9 és 12 között a kanadai Montreal városában rendezik meg az ICF gyorsasági és parakajak kenu világkupát. A versenyen az atomerőmű esek két világbajnok kenusa, Koller Kristóf és Juhász István is vízre szállnak. Az eset tájékoztatása szerint Juhász István 501-esben, párosban és 4-esben indul, míg Koller Kristóf a csapathajók mellett 201-esben áll rajthoz.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most a 96.3 bemutatja paksfm Best of slágerek A-tól Z-ig. Az Abbától egészen Zsédáig. Paksfm Best of

Asherish Pitbull tól szólt, a DJ Got Us Falling in Love 2010-ből, a mai nap folyamán pedig megy az A-tól Z Best of óránk, és a mai nap nem más a kiválasztott betűnk, mint az U betű, így csak U betűs előadóktól játszunk, mint például az UFO, a Unite, Asher és még sokan mások. Folytatásban pedig jöjjön a

0: az íz.
1: Senkinek nem kell bemutatni a Keserű Méz című számot a Unite-tól, ami az egyik legnépszerűbb slágerük, amely a zenekar Azonos című 2002-ben megjelent második nagy lemezének címadó dala. Az előadók P. Barnabás, aki énekel és gitároz, Romhányi Áron, aki billentyűs, és Kolta Gergő basszusgitáros, továbbá a dobosuk Vadász Péter. A következő U betűs előadó, hiszen most az U betűkből játszunk, az nem más, mint a The Underdog Project, onnan is tőlük a Summer Jam. A nőtt belga dance formáció legsikeresebb 2000-ben megjelent slágere, a dal Európa szerte óriási nyári himnusszá vált, és a mai napig a 2000-es évek elejének egyik legmeghatározott klubzenéjének tartják számon. Annyi csavarral hozom ezt a zenét most, hogy 2020-ban Ale Farben újra remixelte, ezt a feldolgozást hozom nektek el.

A Hiszed vagy sem szólt a magyar Unique együttes egyik legismertebb slágere, amelyet Kovácsik Ádám és Ferbár Zsolt írt. Az elektronikus popzene formáció dalát Földesi Gabriella énekli, és a trackből az évek során számos hivatalos remix, valamint jubileum verzió is született. A Unique-tól játszottunk, hiszen ebben az órában az Attól Z-ig Best of óránkban az U betűt választottam ki, és onnan játszunk. A következő zenekar pedig az UB40-es brit reggae együttes lesz, és tőlük is az I Can't Help Falling In Love With You című slágerüket hozom el, ami egy világhírű feldolgozás, amely eredetileg egy Elvis Presley dal volt 1961-ből. A zenekar 1993-ban jelentette meg a reggae pop stílusú zene verzióját a Promised and Lies című albumuk első kis lemezeként. Fontos sikerek is vannak mögöttük. 7 hétig vezette az amerikai Billboard Hot 100-as listát, és 11 másik országban, köztük az Egyesült Királyságban is első helyig jutott. Tőlük játszom most a Best of óránkban az U betűből választott UB40.

0: Undercover, Baker Street, 1993-ból szólt a Best of óránkban attól az ég, ahol ma az U betűkből játszottam. De ezzel be is zártam ezt az órát, 13 óra után pedig térünk vissza az all-time slágerekhez, maradjatok velem!
1: Ez volt a Paks FM Best of attól az ég, a 96.3-as frekvencián.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. július 8-án szerdán 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Levelet írt a Rosszatom a külügyminisztériumnak. Várja a regisztráló vállalkozásokat a paksi önkormányzat. Montreálban két paksiért is szurkolhatunk a kajakkenu világkupán. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Paksi vállalkozókat érintő aktuális és közeljövőben várható városi projektekről, pályázati lehetőségekről tartott hétfőn a Városházán sajtótájékoztatót Barnabás István alpolgármester. Az idei évben számos kivitelezési és felújítási beruházás várható még, melyeket a helyi vállalkozókkal kívánnak elvégeztetni. Járdaépítések várhatóak a Tolnai úton, az Új Templom úton, a Kishegyi úton, illetve útaszfaltozás az Ürgemezőn.
2: Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei az megengedik, hogy az idén tényleg elég sok projektet indítsunk, és ha tudjuk, be is fejezzünk a város fejlesztésére. Kisebb-nagyobb projekteik vannak a terveik között, ugye nyilván nagyobbak azok közbeszerzések, azok egy kicsit időigényesebbek, meg hát sokkal kötöttebb a lebonyolításuk, ugye ezt gyakorlatilag mindent a törvények szerint kell csinálni, és csak úgy lehet. És azt szeretnénk, hogyha ezekben a munkákban minél több paksi vállalkozó tudna bekapcsolódni a végrehajtásába.
1: A vállalkozók figyelmét arra hívta fel az alpolgármester, hogy regisztráljanak be a vállalkozói adatbázisba a paks.hu oldalon, hogy felkerüljenek arra a listára, amely által a közbeszerzési értékhatár alatti projektekről értesítést kaphatnak.
2: Ehhez az kell, hogy tudjunk róluk, és föl tudjuk őket kérni ajánlatét erre a közbeszerzési értékhatár alatti munkáknál. Nyilván a közbeszerzési értékhatár feletti munkáknál ilyenről nem lehet szó, mi csak nyílt eljárásba bonyolítunk le mindent, csak. Mi nem kérünk fel ott senkit, hanem kell figyelni a kihívásokat, és pályázni kell az értékhatár fölötti munkákra. De ami az igazán sok kisebb, nagyobb céget érinthet, azok ugye az értékhatár alatti munkák, ott mi döntünk a pályázatatásnak a módjáról. Nyilván itt az a döntésünk, hogy annyi pályázó ajánlattevőt hívjunk meg, ahányat csak tudunk, ehhez az kell, hogy tudjunk róluk. Tehát az a kérdésem a cégek vezetőihez, hogy regisztráljanak nálunk, és vegyenek részt a mi ajánlattételt lehetővé tevő rendszerünkben, és hogyha regisztrálnak, akkor mi minden céget, minden munkáról meg fogunk kérdezni egy elektronikus levélben, hogy óhajt-e részt venni az adott pályázaton, és amennyiben az a válasz, hogy igen, akkor küldjük az teljes ajánlati dokumentációt, és részt vehet.
1: A Paksi Gyógyászati Központ arra kéri a szülőket, hogy amennyiben gyermekük bármilyen testi vagy lelki egészségi állapottal, betegséggel vagy egyéb az ellátás szempontjából fontos körülménnyel rendelkezik, azt jelezzék a laboratórium ablakánál az ellátást megelőzően. Mint írják, az előzetes tájékoztatás hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek számára a lehető legmegfelelőbb és legbiztonságosabb ellátást tudják biztosítani.
0: Paks FM hírek.
1: A Rosszatom hivatalosan kezdeményezte a Magyar Külügyminisztériumnál a Paks 2 beruházás paramétereinek egyeztetését a magyar hatóságokkal. Erről Alekszej Lihacso vezérigazgató beszélt az Innoprom kiállításon, írja a Világgazdaság. Lihacso azt is megjegyezte, hogy a Rosszatom a korábban lefektetett megállapodásoknak megfelelően kívánja megvalósítani a projektet, és az új magyar atomerőmű helyszínén teljes gőzzel folynak a munkálatok. Mint mondta, a teljes idei évük finanszírozása biztosított, technológiai és pénzügyi szempontból is látják, előre tudják tervezni a folyamatokat. A magyar kormány részéről egyelőre nem érkezett válasz az orosz fél megkeresésére. Folyamatos a vasszerelés a Paks 2 beruházás helyszínén. A Paks 2 atomerőmű ZRT által a közösségi médiában közzétett képek mellé fűzött bejegyzés szerint a gyártóüzemben adott pozícióra méret pontosan legyártott 40 és 28 mm átmérőjű betonvas elemek milliméter pontossággal kerülnek a helyükre. a Paksi Kistérségi Szociális Központ család- és gyermekjóléti szolgálata ingyenes adományosztást ad rászorulók részére Németkéren, tette közzé Németkér község önkormányzata közösségi oldalán. Az adományosztásra július 9-én csütörtökön 14 órától kerül sor a Németkéri Családsegítő Irodában. Az önkormányzat felhívja az érintettek figyelmét, hogy szatyrot vigyenek magukkal, mert azt a szociális központ nem tud biztosítani. Július 24-éig igényelhető az óvodáztatási és iskoláztatási támogatás Bikácson. A település önkormányzata az idei tanévkezdés megkönnyítése érdekében ismét óvodáztatási és iskoláztatási támogatást biztosít a jogosult családok számára, tájékoztat a község a hivatalos honlapján. A támogatás összege gyermekenként 20 000 forint. A támogatásra azok a bikácsi lakóhelyen rendelkező családok jogosultak, ahol az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 000 forintot, és a gyermek bölcsödébe, óvodába, általános iskolába vagy nappali tagozatos középfokú oktatási intézménybe jár. A támogatás iránti kérelmet július 24-éig lehet benyújtani. A kérelmek elérhetőek a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Bikácsi Ügyfélszolgálati Irodájában, illetve a honlapról is letölthetőek. Főzőversenyt rendeznek a Nagydorogi Falunapokon július 18-án civil szervezetek és családok részvételével, adta hírül a nagyközség a közösségi oldalán. A versenyre a nevezés ingyenes, a csapatok szabadon választott ételt készíthetnek, az alapanyagokról és az eszközökről azonban nekik kell gondoskodniuk. Az ételeknek a verseny napján 12 óráig kell elkészülniük, ehhez kell igazítani a főzések kezdő időpontját. Jelentkezni a 0670 4188 443-as telefonszámon lehet.
0: És most, sporthírek a Paksefemen.
1: Július 9 és 12 között a kanadai Montreal városában rendezik meg az ICF gyorsasági és parakajak kenu világkupát. A versenyen az atomerőmű esekét világbajnok kenusa Koller Kristóf és Juhász István is vízre szállnak. Az ASE tájékoztatása szerint Juhász István 501-esben, párosban és 4-esben indul, míg Koller Kristóf a csapathajók mellett 201-esben áll rajthoz. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
4: 13 óra után térünk vissza, hiszen az elmúlt órában a Best of óránk volt Altó Zég, csak U-betűs előadókból. Most viszont visszatérünk az old-time slágerekhez, nincs megkötés. Kezdésnek Álvaro Solertől jön a Con Calma, aztán hozok még egy jó pár zenét, és megmondom, hogy milyen program lehetőségek vannak nekünk itt a napokban, továbbá az időjárás is változatos, így elmondom, hogy mire lehet számítani.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Július 8-án, vagyis a mai nap folyamán termelői piac van Pakson. 17 órától 18 óra 30-ig a Paksi piac téren a Villany utcában. Július 10-én pénteken a Cotton Club Singers ad műsort Pakson a Dunaparti Gesztenye fasornál 20 órától. A csengeiben lehet rá jegyet váltani. Tegyétek meg, hiszen a létszám az korlátozott. Július 9-én planetáriumot tartanak Pakson, csütörtökön 16 órától, előadások 7 és 12 éves gyerekeknek, illetve július 22-én szerdán 17 órától is lesz. A helyszín a Tónai Művelődési Központ, lovarda és színpada, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A jegyára 1000 forint. Kalocsán pontot partit tartanak július 23-án. A Kulturális Központ udvarán 19 órától és hajnali 1-ig tart a rendezvény. Július 11-én Faddomboriban holdfénymozit rendeznek, és amit vetítenek, az a Szenvedélyes Nők. Gerjenben fesztivál lesz július 23 és 25-e között. 17. Gerjeni Duna Rock motoros találkozó lesz.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Ma délután felszakadozik a felhőzet és a napsütésé lesz a főszerep. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínűsíthető. Az északnyugati szél erős lesz. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Északkeleten az Alpok alján növekedhet meg kissé az erősebben a felhőzet, amelyből néhol futózáporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk erős lesz. Hajnalban 10 és 18, napközben 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

Miért Intől szólt a Man I Need 2026-ból. Ma pedig lehet, hogy már természetes, de a legtöbben naponta legalább egyszer megnyitjuk a Wikipédiát. Július 8-án ünneplik a Magyar Wikipédia napját, ugyanis 2003-ban ezen a napon indult el a ma ismert Wikipédia oldal. Azóta a Magyar Wikipédia több mint 550 ezer szócikket tartalmaz, amelyeket nem egy szerkesztőség, hanem önkéntesek írnak és folyamatosan frissítenek. Éppen ezt teszi különlegessé. Bárki javíthat egy hibát, bővíthet egy cikket, vagy akár új szócikket is létrehozhat. Érdekesség, hogy a Wikipédia a világ egyik leglátogatottabb weboldala, és naponta emberek milliói keresnek rajta információt. Legyen szó történelemről, zenéről, sportról, vagy akár egy filmről. Ma pedig a magyar változat születésnapját is ünnepelhetjük. Ünnepelni zenével is lehet, jön Dove Cameron-tól.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
1: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: 90 órájában készüljetek, mert egy igazi pörgősorra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig.

0: Britney Spears és az Overprotected zárja az egy óránkat, 2 óra után pedig jön Levi, én elbúcsúzom, mindenkinek további jó rádiózást. Az elmúlt 4-4,5 órában Strasser Ábner volt a mikrofon mögött. További kellemes napot és jó rádiózást, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk! You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Benjamin Netanyahu szerint az Egyesült Államoknak nem szabad ismét napirendre vennie az F-35-ös vadászrepülőgépek eladását Törökországnak, írja az MTI. Az izraeli kormányfő a Fox News amerikai hírtelevíziónak hétfőn adott interjújában azt hangoztatta, hogy amennyiben Törökország hozzájutna a korszerű amerikai katonai repülőgépekhez, az felborítaná a közel-keleti egyensúlyt, amely állítása szerint Izrael légi fölényén és az amerikai katonai jelenléten nyugszik, amelyet kockára tenne a fegyverzet eladás Törökországnak. George Clooney kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, producer és rendező aranyoroszlán életműdíjat kap a szeptember elején kezdődő 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, adta hírül hétfőn a The Hollywood Reporter, írja az MTI. Annyi rendkívüli pillanatot éltem át Velencében, ez a fesztivál kétségtelenül a kedvencem, köszönte meg a díjat közleményében Clooney, aki azt is hozzátette, hogy ez a díj valószínűleg azt is jelenti, hogy megöregedett, de ezt elfogadja. A Paksi Gyógyászati Központ arra kéri a szülőket, hogy amennyiben gyermekük bármilyen testi vagy lelki egészségi állapottal, betegséggel vagy egyéb az ellátás szempontjából fontos körülménnyel rendelkezik, azt jelezzék a laboratórium ablakánál az ellátást megelőzően. Mint írják, az előzetes tájékoztatás hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek számára a lehető legmegfelelőbb és legbiztonságosabb ellátást tudják biztosítani. Július 24-ig igényelhető az óvodáztatási és iskoláztatási támogatás Bikácson. A település önkormányzata az idei tanévkezdés megkönnyítése érdekében ismét óvodáztatási és iskoláztatási támogatást biztosít a jogosult családok számára, tájékoztat a község a hivatalos honlapján. A támogatás összege gyermekenként 20 000 forint. A támogatásra azok a bikácsi lakóhelyen rendelkező családok jogosultak, ahol az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 000 forintot, és a gyermek bölcsödébe, óvodába, általános iskolába vagy nappali tagozatos középfokú oktatási intézménybe jár. A támogatás iránti kérelmet július 24-ig lehet benyújtani. A kérelmek elérhetőek a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Bikácsi Ügyfélszolgálati Irodájában, illetve a honlapról is letölthetőek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 3 perc, július 8-a van, ti pedig a Pax FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, a Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, hamisítottan pálfikati féle tudósítással is jelentkezni fogok. Lesz minden mi szemszájnak ingere ezen a kissé, hála Istennek végre enyhébb júliusi délutánon. Csapjunk bele! Lady Gaga kezd, 2025-ből fogjátok hallani a The Dead Dance című tracket. Let's go!
1: Most egy újabb óra a Pax FM slágereivel.
2: Pax FM.

Justin Bieber hallottátok, ez volt a 2025-ös Daisies. Nos, július 8-a van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Ellák, Jenő, Eszter, Terézia, Kilián és Eugén nevű hallgatóinkat üdvözölhet a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Már megyünk is tovább. Miles Smith következik a Stay If You Wanna Dance 2025-ben.

Sonic halhatatlan It Feels So Good című slágerét hallottátok Hugel feldolgozásában 2025-ből. Nos, még két track következik, egy Dennis Lloyd-tól, egy pedig Ewing-től, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, és aztán jövök vissza a zenékkel, és folytatódik a műsor, mintha mi se történt volna. Dennis Lloyd következik a 2021-es Anxious című számával. Let's go!

0: Paks FM slágereivel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Mint olyan ember, akinek volt szerencséje ugye a kivitelezői oldalt erősíteni több éven keresztül, tehát mind a fővállalkozó ASZE, mind a vele szerződéses partnerben levő más orosz vállalatok munkavállalójaként láttam párhuzamosan épülni, megvalósulni egy török, egy bangladesi projektet, egy egyiptomi projektet. Beszéltem rengeteg olyan emberrel, akik tágra nyílt szemekkel nézték azt, hogy itt mi folyik, és minek kellene folyni, és én nem személyi felelőseket szeretnék most megnevezni, ez ennek a szakértői vizsgálatnak is az egyik célja, mert elkerülhetetlen, és ezeket a konzekvenciákat le kell vonni, de én azt biztosan állíthatom, ha minden normálisan, rendesen történik, akkor ma már itt több éve, ha jól számolom, működő erőművi blokkoknak kellene lenni.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Ez volt As This és a 2025-ös Pick Up. Nos, nézzük csak. Érdekes cikket találtam a National Geographicon, ha már tegnap annyira szóba jött, hogy a Balatonon egy új sziget keletkezett a szárazság és az alacsony vízállás miatt, amit a helyiek majomszigetként kezdtek el emlegetni. Itt ebben a cikkben pedig éppen arról esik szó, hogy élőben nézhetik végig a kutatók egy új sziget születését, egy kicsit komolyabb szituról van szó, mint a balatoni téma, ugyanis műholdak figyelik a Csendes utcán délnyugati részén zajló vulkanikus tevékenységet. A szakértők abban bíznak, hogy hamarosan új sziget alakulhat ki. Erről az IFL Science számolt be. A műholdas megfigyelések alapján május eleje óta a víz alatti kitörés zajlik a Bismarck-tenger mélyén Pápua Új-Guineától északra. A kutatók egyelőre nem tudják pontosan, melyik vulkán állt aktívvá, mert a térségről nem állnak rendelkezésre részletes tengerfenék térképek. A kitörés első jeleit május 8-án észlelték földrengés mérők, ezt követően pedig több műhold is megörökítette a vízfelszín fölé emelkedő gőz és hamufelhőket, valamint az elszíneződött tengervizet. A következő napokban készült nagy felbontású felvételek arra utaltak, hogy a vulkáni kürtő egyre közelebb került a felszínhez, az infravörös mérések pedig egy nagyjából 7 négyzetkilométeres területen mutatta ki jelentős hő anomáliát. Simon Carn, a Michigan Műszaki Egyetem munkatársa szerint utóbbi jelentős mennyiségű forró anyagra utal, úgy tűnik a vulkáni kürtő jóval sekélyebben helyezkedik el, mint ahogy a korábbi tengerfenék adatok alapján feltételezték. A műholdak nagy kiterjedésű, lebegő habkőből álló struktúrákat is észleltek, ezek a felszíni áramlatokkal sodródnak. Az adatok összességében azt jelzik, hogy jelentős mennyiségű vulkáni anyag jut a felszín közelébe. Jim Garvin, a NASA Goddard űrközpontjának kutatója szerint a következő kérdés az, hogy valóban megszületik-e az új sziget. Bár a tenger alatti vulkánok tevékenysége látványos felszínhatásokkal járhat, nem garantált, hogy a szárazulat megszületik. Új szigetek létrejöttét, írja az oldal, ritkán sikerül műholdakkal valós időben megfigyelni, ezért az esemény különösen foglalkoztatja a geológusokat. Ha valóban kialakul egy új szárazulat, az kivételes lehetőséget kínálna a tudomány számára. A szakemberek nyomon követhetnék, miként hódítják meg az új területet a növények és az állatok, hogyan alakítja a felszínt az erózió, valamint milyen geológiai folyamatok formálják tovább a frissen létrejött szigetet. Érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy a vulkáni kúp hamar instabillá válhat és akár össze is omolhat. Ha pedig a tengervíz beáramlik a magmakamrába, a kitörés még kevesebbé válhat, ez pedig alapvetően megváltoztathatja a potenciális sziget sorsát. Egy régebbi sztori jut eszembe, 1967-ben alakult ki Izland partjainál egy új vulkanikus sziget, ez volt a Surtsey, és a kutatók természetesen elképesztő módon izgalomba jöttek ettől, ugyanis megfigyelhették, hogy hogyan alakul ki az új szigeten a növényzet, hogyan telepszenek meg rajta az állatok. Na most folytassuk egy kis zenével, a sok szövegelés után, 2003-ban jön a Mystic

Bella Henderson-t hallottátok, ez volt a 2019-es Young. Nos, reklám következik, utána pedig a Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: vissza a változatos zenékhez azonnal. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Lemondott a gázai övezetet irányító Hamas palesztin iszlamista terrorszervezet vészhelyzeti bizottságának nevezett kormánya, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új technokratákból álló bizottságnak, jelentette be hétfőn a terrorszervezet, értesült az MTI. A lépést a béketanács létrehozásával kapcsolatban tették meg. A szervezet közleménye szerint valamennyi közalkalmazott továbbra is ellátja a feladatait, és biztosítja a közszolgáltatásokat. Ősszel megkezdődhet a budai fonódó villamoshálózat második ütemének megvalósítása 32 milliárd forintos uniós támogatással, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel hétfőn. Azt írták, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium aláírta a támogatási szerződést, amely biztosítja a kivitelezéshez szükséges európai uniós forrást. A BKK a fejlesztésben a minisztérium konzorciumi partnereként vesz részt, szakmai közreműködésével támogatva a megvalósítást. A Paksi Gyógyászati Központ arra kéri a szülőket, hogy amennyiben gyermekük bármilyen testi vagy lelki egészségi állapottal, betegséggel vagy egyéb az ellátás szempontjából fontos körülménnyel rendelkezik, azt jelezzék a laboratórium ablakánál az ellátást megelőzően. Mint írják, az előzetes tájékoztatás hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek számára a lehető legmegfelelőbb és legbiztonságosabb ellátást tudják biztosítani. Folyamatos a vasszerelés a Paks 2 beruházás helyszínén. A Paks 2 Atomerőmű ZRT által a közösségi médiában közzétett képek mellé fűzött bejegyzés szerint a gyártóüzemben adott pozícióra méret pontosan legyártott 40 és 28 mm átmérőjű betonvas elemek milliméter pontossággal kerülnek a helyükre. Főzőversenyt rendeznek a nagydorogi falunapokon július 18-án civil szervezetek és családok részvételével, adta hírül a nagyközség a közösségi oldalán. A versenyre a nevezés ingyenes, a csapatok szabadon választott ételt készíthetnek, az alapanyagokról és az eszközökről azonban nekik kell gondoskodniuk. Az ételeknek a verseny napján 12 óráig kell elkészülniük, ehhez kell igazítani a főzések kezdő időpontját. Jelentkezni a 0670 4188 443-as telefonszámon lehet. A Paksi Kistérségi Szociális Központ család- és gyermekjóléti szolgálata ingyenes adományosztást tart rászorulók részére Németkéren, tette közzé Németkér község önkormányzata közösségi oldalán. Az adományosztásra július 9-én csütörtökön 14 órától kerül sor a németkéri családsegítő irodában. Az önkormányzat felhívja az érintettek figyelmét, hogy szatyrot vigyenek magukkal, mert azt a szociális központ nem tud biztosítani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
3: A pontos idő 15 óra 3 perc, július 8-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Jennifer Lopez és Fisher kezdi be ezt az órát a Waiting for Tonight-tal 2024-ből. Let's go!
0: És most egy újabb óra.

Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 26 Celsius fok van odakint, borult időnk van egész álló nap, hidegfront frissíti fel a levegőt, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Sárga figyelmeztetés van kiadva zivatarra, bár nem feltétlenül ebben a régióban, de itt-ott az országban előfordulhat csapadék is. Nézzük csak, mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap is 26 fok lesz, a napot már kicsit szignifikánsabban fogjuk látni a hét hátralévő részében, és egyébként graduálisan péntektől kezdve lépkedünk fölfelé hőmérséklet ügyileg is, akkor már 29 fok lesz, szombaton 32 fokig felmelegszünk majd, és vasárnap is körülbelül ilyen szellemben fog lezajlani a hőmérséklet, és az magas UVB sugárzás értékekre is figyelmeztet az oldal, különös tekintettel a péntek, szombat, vasárnapra, tehát a hétvégi napokra, hogyha kimerészkedtek a napsütés alá, akkor legyen rajtatok kalap vagy sapka, magas faktúrú naptejjel is védekezhettek a napsugarai ellen, illetve UV-szűrős napszemüveg legyen rajtatok a napkáros sugárzását kiszűrendő, illetve a kánikula ellen természetesen a hidratáció a legmegfelelőbb fegyver, a napközben elveszített folyadékot pótoljátok. De egyébként ez a kánikula inkább csak a hétvégi napokra lesz jellemző, ma és még holnap is ennek a 26 fokos, nagyon kellemes kiránduló időnek örülhetünk.

Anne-Marie T. és Clean Banditet hallottátok, ez volt a 2024-es Cry Baby. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a nagyon kellemes júliusi délutánnak a lendületét, de se következik a 2023-as Austin. Let's go!

Szóni Fodirát hallottátok, ez volt a 2025-es Think About Us. Az androgeek.hu írja, hogy Sacha Baron Cohen visszatér, mint Ali G. Egy új Ali G forgatását fejezte be ugyanis a színész, vagyis az általa alakított balfék gangsta visszatér a mozivászonra, és ez egy igazán régi franchise felélesztése lesz, mert utoljára a 2002-es Ali G in the House-ban láthattuk. A filmet titokban forgatták, írja az oldal, hasonlóan Cohen két legnépszerűbb filméhez, a 2006-os Boráthoz és a 2020-as Borát utólagos mozifilmhez. Cohen egy másik alter egóját is moziba vitte a 2009-es Bruno című filmmel. A 2000-es évek elején az első megjelenésekor egy show műsorban Ali G különböző emberekkel készített interjúkat, és a hip-hopos szlengje gyakran zavarba ejtette a vendégeket, majd ezt követően jött a már említett film. Cohen Emmy jelölést is kapott a The Ali G Show című műsorért, valamint Oscar jelölést mindkét Borátfilm forgatókönyvéért. Később 3 Arany Globus díjat nyert, mindkét Borátfilmért, valamint elnyerte a legjobb film díját a másodikért. Az új Ali G film kapcsán Cohen szóvivője nem kíván nyilatkozni, így a létezésen kívül semmi részletet nem tudunk. Minden esetre valószínűleg újabb botrányos felforgatás lesz, mint az összes többi filmes Sacha Baron Cohennek. Hát van, aki szereti őt, van, aki utálja, minden esetre nem lehet csak szó nélkül elmenni mellette. Másrészt egyébként ez szimpatikus, hogy ennyire durván titokban tartja ő is, meg valahogy a sajtósai is az új film készítését. Utoljára, ami nagyon szimpatikus volt, Steven Spielberg legújabb filmje, a Leleplezés napja, amit az öreg Spielberg egyszerűen nem akart bemutatni a Cannes-i filmfesztiválon, és nem is vetítették ott le, mert egyszerűen akarta, hogy ismét legyen egy olyan érzése az embereknek, amikor moziban mennek, hogy valami olyas valamit látnak, amit ezelőtt még soha, amiről nem tudnak semmit, a Cannes-i filmfesztiválon pedig pillanatok alatt kiszivárgott volna egy csomó info a filmről. Na, folytassuk zenékkel, BTS következik a 2021-es Butter.

Ez volt a Rude a Magic-től 2013-ból. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot fogtok hallani és Gabi hírösszefoglalóját, aztán utána visszajövök zenékkel, mutatom is, hogy mivel kezdünk.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. A főváros felé Bátaszék térségében aszfaltozás miatt a 163-as és a 165-ös kilométer között a belső sávot zárták le. Az 512-es főúton a fogtői elágazás közelében az 5-ös kilométernél építési munkák miatt útszűkület van érvényben.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Hamarabb visszatérünk, mint hogy végig haraszolnál a főutcán. Ez a Paks FM. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
2: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: kedvencek órájában. Készüljetek, mert egy igazi pörgősóra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
1: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Benjamin Netanyahu szerint az Egyesült Államoknak nem szabad ismét napirendre venni az F-35-ös vadászrepülőgépek eladását Törökországnak, írja az MTI. Az izraeli kormányfő a Fox News amerikai hírtelevíziónak hétfőn adott interjújában azt hangoztatta, hogy amennyiben Törökország hozzájutna a korszerű amerikai katonai repülőgépekhez, az felborítaná a közel-keleti egyensúlyt, amely állítása szerint Izrael légi fölényén és az amerikai katonai jelenléten nyugszik, amelyet kockára tenne a fegyverzet eladás Törökországnak. A Tisza kormány megkezdi az ebrendészet országos állapot felmérését, közölte az élő környezetért felelős miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Gajdos László a poszthoz csatolt videóban elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, neki pedig szívügye, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és hogy mindenhol betartsák az állatjóléti szempontokat. Paksi vállalkozókat érintő aktuális és közeljövőben várható városi projektekről, pályázati lehetőségekről tartott hétfőn a Városházán sajtótájékoztatót Barnabás István alpolgármester. Az idei évben számos kivitelezési és felújítási beruházás várható még, melyeket a helyi vállalkozókkal kívánnak elvégeztetni. Járdaépítések várhatóak a Tolnai úton, az Új Templom úton, a Kishegyi úton, illetve útaszfaltozás az Ürgemezőn.
6: Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei az megengedik, hogy az idén tényleg elég sok projektet indítsunk, és ha tudjuk, be is fejezzünk. A város fejlesztésére kisebb-nagyobb projekteik vannak a terveink között, ugye nyilván nagyobbak azok közbeszerzések, azok egy kicsit időigényesebbek, meg hát sokkal kötöttebb a lebonyolításuk. Ugye az minden, gyakorlatilag mindent a törvények szerint kell csinálni, és csak úgy lehet. És azt szeretnénk, hogyha ezekben a munkákban minél több paksi vállalkozó tudna bekapcsolódni a végrehajtásába.
5: A vállalkozók figyelmét arra hívta fel az alpolgármester, hogy regisztráljanak be a vállalkozói adatbázisba a paks.hu oldalon, hogy felkerüljenek arra a listára, amely által a közbeszerzési értékhatár alatti projektekről értesítést kaphatnak.
6: Ehhez az kell, hogy tudjunk róluk, és föl tudjuk őket kérni ajánlatét erre a közbeszerzési értékhatár alatti munkáknál. Nyilván a közbeszerzési értékhatár feletti munkáknál ilyenről nem lehet szó, mi csak nyílt eljárásba bonyolítunk le mindent, csak. Mi nem kérünk fel ott senkit, hanem kell figyelni a kihívásokat, és pályázni kell az értékhatár fölötti munkákra. De ami az igazán sok kisebb, nagyobb céget érinthet, azok ugye az értékhatár alatti munkák, ott mi döntünk a pályázatatásnak a módjáról. Nyilván itt az a döntésünk, hogy annyi pályázó ajánlattevőt hívjunk meg, ahányat csak tudunk, ehhez az kell, hogy tudjunk róluk. Tehát az a kérdésem a cégek vezetőihez, hogy regisztráljanak nálunk, és vegyenek részt a mi ajánlattételt lehetővé tevő rendszerünkben, és hogyha regisztrálnak, akkor mi minden céget, minden munkáról meg fogunk kérdezni egy elektronikus levélben, hogy óhajt-e részt venni az adott pályázaton, és amennyiben az a válasz, hogy igen, akkor küldjük az teljes ajánlati dokumentációt és részt vehet.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
7: A pontos idő 16 óra 4 perc, július 8-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb pergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább még hozzá, ahogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Nico Santos kezd. 2024-ből fogjátok hallani tőle a Ray of Light című számot, de még ebben az órában, az óra második felében hamisítatlan pálfikati féle tudósítással is jelentkezni fogok. Let's go!
1: És most! Egy újabb óra.

Irányos strand és csobbany a medencében. Ez a te nyári megállód. Paks FM. Összeköt.

Beckenbort hallottátok, ez volt a 2024-es Belong Together. Nos, július 8-a van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Ellák, Jenő, Eszter, Terézia, Kilián és Eugén nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Mabel és Joel Corey következik a 2024-es I Wish.

Damiano Davidet hallottátok, ez volt a 2024-es Born with a Broken Heart. Nos, még két track következik, egy Donna Summer-től és Kygo-tól, egy pedig a Kowalski meg a Vegától, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, illetve hamisítatlan pálifikati féle tudósítással is az óra második felében, a téma pedig nem más lesz, mint a Kurcsatov utcai tömbelső felújításról nemrég tartott lakossági fórum. Donna Summer és Kygo következik, a 2020-as Hot Stuff.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
2: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Hétfőn este lakossági fórumot tartott Barnabás István alpolgármester a Kurcsatov utcai tömbbelső felújításról a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A körzet önkormányzati képviselője és a szakemberek a Kurcsatov utca, Babits Mihály utca, Gagarin utca és Barátság utca által határolt tömbbelső teljes körű rekonstrukciója tárgyú kivitelezési munkáról tájékoztatta a lakosságot.
2: Hát, hogyha egy ilyen nagy munkát elkezdünk egy sűrűn lakott részen, akkor mindig így szoktuk, hogy tartunk nyilván a tervezési időszakban is több lakossági fórumot, és az elején és végén is a tervezésnek és a kivitelezés előtt közvetlenül ez az utóbbi volt, hiszen ma átadjuk a munkaterületet, tehát a tegnapi lakossági fórum ez a munkaterület átadását megelőző utolsó ilyen akció volt, ahol elmondták a kivitelezők, elsősorban az itt élőknek, hogy mégis mire számíthatnak, hogy fogják ütemezni a munkát, mikor fognak naponta dolgozni, meg ezeket a hasznos tudnivalókat, tehát hogy lesz az egész megszervezve. Elmondták, hogy szakaszosan fogják lezárni, tehát nem egyszerre elkezdik az egészet föltúrni, hanem inkább egy kisebb részre kezdenek mindig, vagy csak ahhoz nyúlnak hozzá, és akkor azt rendesen megcsinálják, és akkor utána mennek a következőre, és csak munkaidőbe fognak dolgozni. 180 napjuk van rá, de azt mondták, hogy nem fogják azt mind igénybe venni, tehát ez az idén kész lesz ez a munka.
3: A lakosság részéről felmerültek el kérdések még most itt a véghajrában?
2: Hát az építkezéssel kapcsolatban nem igazán. Itt ezen a környéken a parkolás a nagy gond. Természetesen a parkolással kapcsolatban felmerült kérdés, de erre számítottunk, hogy ez téma lesz, úgyhogy erre készültünk is. Tudjuk, hogy itt az irodaház miatt ugye munkaidőben hétköznap nehéz parkolni közvetlenül a házaknál. Ez 6 lépcsőházat érint a Móricz Zsigmond, illetve a Barátság utcában, és hogy tervezzük, hogy kialakítunk egy különleges parkolási övezetet itt, az azt jelenti, hogy minden lakás kap egy parkolókártyát, egy autóval jogosultak lesznek ott állni közvetlenül a háznál, és ott a házak melletti parkolók vagy csak ők állhatnak majd be, ez ki lesz táblázva, de ezt csak úgy tudjuk bevezetni, hogyha az egész városban, ahol ilyen gondok vannak, ezt bevezetjük, nem lehet így csak egy kis körzetbe. Úgyhogy most ennek folyik már a szervezése, előbb-utóbb meg lesz.
1: Kedden délelőtt átadásra került a munkaterület a Paks, Kurcsatov, Babits Mihály, Gagarin és Barátság utca által határolt tömbbelső felújításának kivitelezéséhez. A részleteket Szelecki József műszaki ellenőr mondta el Pálfi Katalin kolléganőnknek.
4: A Kurcsatov tömbbelső rekonstrukciójának a harmadik üteme fog megvalósulni, ez az utolsó ütem. Ez a terület a Kurcsatov utca, Barátság utca, Gagarin utca és Babits utca által határolt terület. Ezen a területen belül fognak megújulni a meglévő létesítmények, úgy mint az útburkolatok, egyéb járda, térburkolatok, a föld alatt a közművek közül a vizes közművek, a ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz, házi bekötések döntően lesznek cserélve, valamint új közvilágítás fog készülni ezen a területen belül. A felszíne, a növényzet is meg fog újulni. Ennek keretében lesznek kivágandó fák, egyéb növényfajták, de pótolva lesznek, és helyette újak fognak majd telepítésre kerülni.
1: A tömbbelső föld felett és a föld alatt is megújításra kerül, valamivel több mint egy hektár területen. Többek között térkőburkolat, aszfaltút, parkoló, kerékpártámasz, gyalogos korlát, közvilágítási hálózat, új vízi közművek, öntözőrendszer, cserjék, fák, hulladékgyűjtő és padok lesznek telepítve. A beruházás 6 hónap alatt mintegy bruttó 315 millió forintból valósul meg. Rozinka Attila, a Paksi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály osztályvezetője rádiónknak elmondta, a lakosság tájékoztatva lett a beruházás indulásáról és részleteiről, arra kérik őket, türelemmel viseljék az ezzel járó kellemetlenségeket.
5: Elhangzott a kivitelező részéről, hogy a munkálatokat ebben a hónapban, a július hónapban meg kívánja kezdeni. A tervei szerint a munkaterületet kisebb ütemekre szétbontva, kisebb felületeket egységként kezelve kezdi meg a bontási és az építési munkákat, igyekezve az itt lakók minél kisebb zavarása mellett végezni az építési kivitelezést. Ezzel kapcsolatban sávos ütemtervet fog készíteni a munkák elvégzésének előrehaladásáról. Erről majd a lakók is a kivitelező által tájékoztatást fognak kapni lépcsőházakban, illetve azokban az időpontokban, amikor parkolókat is érint a kivitelezési munka, akkor előzetesen az ott parkoló autókat, illetve a környéket előzetesen tájékoztatja a parkolás megszűnéséről, annak az átépítés időpontjáról, illetve igazából minden olyan információ, ami a kivitelezés kapcsán a lakókat érintheti, azt a kivitelező időben igyekszik a lakóközösség tájékoztatására adni.
3: Melyik részen kezdődik, azt lehet tudni?
5: Ezt pillanatnyilag a kivitelező most méri föl, bejárják a területet, és annak függvényében, ahogy ezt a legoptimálisabbnak ítélik, hamarosan eldöntik. Ugye ez, ahogy említettem, ez az idei, ebben a hónapban elkezdődik ez a kivitelezés. Ezt előzetesen felénk is majd lekommunikálják. Pillanatnyilag még nem eldöntött, hogy még részén kezdik a munkát.
3: Elhangzott itt ugye az, hogy a Kesztenyés utcai parkoló befejezése után kezdenek majd itt a munkálatokhoz.
5: Ez így van. Itt most, ahogy itt most is elhangzott itt a munkaterület átadás során a kivitelező részéről, van még egy bontási szakasza a Kesztenyés utcai parkoló kivitelezésének. Ez egy 10 napon belül megtörténik, és azt követően fogják átcsoportosítani az energiájukat a munka folyamatát, és utána ez körülbelül a 2-3 héten belül realizálódik itt egy bontási folyamat.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Ez a Paks FM.
1: Ez a Vétek meg a Raúl.

Ez volt a One Republic és a 2018-as Start Again. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Lemondott a gázai övezetet irányító Hamas palesztin iszlamista terrorszervezet vészhelyzeti bizottságának nevezett kormánya, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új technokratákból álló bizottságnak, jelentette be hétfőn a terrorszervezet, értesült az MTI. A lépést a béketanács létrehozásával kapcsolatban tették meg. A szervezet közleménye szerint valamennyi közalkalmazott továbbra is ellátja a feladatait, és biztosítja a közszolgáltatásokat. George Clooney kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, producer és rendező aranyoroszlán életműdíjat kap a szeptember elején kezdődő 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, adta hírül hétfőn a The Hollywood Reporter, írja az MTI. Annyi rendkívüli pillanatot éltem át Velencében, ez a fesztivál kétségtelenül a kedvencem, köszönte meg a díjat közleményében Clooney, aki azt is hozzátette, hogy ez a díj valószínűleg azt is jelenti, hogy megöregedett, de ezt elfogadja. A Paksi Gyógyászati Központ arra kéri a szülőket, hogy amennyiben gyermekük bármilyen testi vagy lelki egészségi állapottal, betegséggel vagy egyéb az ellátás szempontjából fontos körülménnyel rendelkezik, azt jelezzék a laboratórium ablakánál az ellátást megelőzően. Mint írják, az előzetes tájékoztatás hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek számára a lehető legmegfelelőbb és legbiztonságosabb ellátást tudják biztosítani. A Rosszatom hivatalosan kezdeményezte a Magyar Külügyminisztériumnál a Paks 2 beruházás paramétereinek egyeztetését a magyar hatóságokkal. Erről Alekszej Lihacsov vezérigazgató beszélt az Innoprom kiállításon, írja a Világgazdaság. Lihacsov azt is megjegyezte, hogy a Rosszatom a korábban lefektetett megállapodásoknak megfelelően kívánja megvalósítani a projektet, és az új magyar atomerőmű helyszínén teljes gőzzel folynak a munkálatok. Mint mondta, a teljes idei évük finanszírozása biztosított, technológiai és pénzügyi szempontból is látják, előre tudják tervezni a folyamatokat. A magyar kormány részéről egyelőre nem érkezett válasz az orosz fél megkeresésére.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Július 9 és 12 között a kanadai Montreal városában rendezik meg az ICF gyorsasági és parakajak kenu világkupát. A versenyen az atomerőmű esekét világbajnok kenusak Koller Kristóf és Juhász István is vízre szállnak. Az ASE tájékoztatása szerint Juhász István 501-esben, párosban és 4-esben indul, míg Koller Kristóf a csapathajók mellett 201-esben áll rajthoz.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
5: A pontos idő 17 óra 3 perc, július 8-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi folytatjuk tovább, mi méghozzá zenével, méghozzá egy olyan zenével, amit beígértem nektek az előző óra végén. Alle Farbentől hallhatjátok mindjárt a Love Hurt Repeat című tracket 2024-ből. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Július 9-én és július 22-én Mesél az ég címmel utazó planetáriumi előadások várják a gyerekeket a Tolnai Művelődési Központban. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, jelentkezni a 0639 60 87 72-es telefonszámon, vagy e-mailben lehet a kultúrakukac.hu, e-mail címen, de Facebookon is jelentkezhettek a planetáriumi előadásokra. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban legközelebb 10-én, azaz pénteken lesz vetítés, három premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Wayana című kalandfilmet vetítik, 18 órától a Találkozások a Buddhával következik, majd 8 óra 30 perctől ismét egy premier, a Zongora hangoló című thriller.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.
2: Hey, it's Joe, Kevin, and Nick from the Jonas Brothers, and this

Ez volt The Weeknd és a 2024-es Dancing in the Flames. Nos, még két track következik, egy Nia-tól és You Not Us-tól, egy pedig Justin Timberlake-től, utána pedig egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és folytatjuk a délutánunkat. You Not Us és Nia következik az All My Life 2022.

0: Kiss FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: A nagyon sok paksi vállalkozó lenni vagy nem lenni kérdést csinál abból, hogy neki szerepe lesz-e a Paks 2 projektbe. Azért nyissa ki egy fodrász üzletet, mert majd jönnek az oroszok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerűsítő gondolkodás. Tehát a civil szervezetek ne arra várjanak, hogy majd az MVM-től mikor lesz elvéve ez a pénzosztási jog és visszaadva mondjuk a Paksi atomerőmű kommunikációs igazgatójához, hanem folyamatosan figyeljék azokat a lehetőségeket, amiket majd a Tisza kormány állít és dobál, hogy oda lehet menni pénzért, és igen, emellett bízom benne, és teszek is érte, csak látom, hogy ez egy lassabb folyamat, hogy mondjuk egy paksi társasjáték klub az általában fog tudni szerezni pénzt ezekből a Tisza kormány által kialakított csatornákon, és még pluszba, mivel ő viseli a Paks erőmű közelségének a kvázi a kockázatát, ezért innen is. De mondom, én azt látom most, hogy ott az említett hajó, ahogy kormányozzuk ezt a nagy a hajót, hogy azt lehet, hogy hamarabb fogunk tudni elérni, hogy a civil szféra pénzhez jusson, mint hogy az MVM vissza alakuljon.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
0: Reklámot hallottatok.

Peter Andrét hallottátok, ez volt a 2004-es Mysterious Girl. És zárjuk már valami igazán különösen ezt a mai napot. NationalGeographic.hu cikket találtam. Titokzatos méretes fémgömbök sodródtak partra az elmúlt napokban az ausztráliai Queensland északi részén, számol be a The Guardian. Az ausztrál űrügynökségnél most úgy vélik, az objektumok valószínűleg egy rakéta felbocsátás után visszahullott űrszemetek. A hat gömb alakú tárgyat helyi lakosok találták meg a Forest Beach térségében. A hatóságok eleinte azt feltételezték, hogy veszélyes anyagok is lehetnek bennük. A vizsgálatok alapján az objektumok nyomástartó tartályok lehetnek, ezeket a rakéták hajtóanyagának tárolására szolgálják. Az ausztrál űrügynökség szerint a felfedezés helye és a tárgyak jellemzői arra utalnak, hogy a gömbök egy a közelmúltban lezajlott külföldi rakétaindításhoz kapcsolódnak. A szervezet most nemzetközi partnereivel együttműködve próbálja azonosítani, pontosan melyik ország és melyik űreszköz küldetéséhez tartoztak a maradványok. Alice Gorman, a Flinders Egyetem munkatársa kiemelte, a felbocsátást végző állam továbbra is tulajdonosa az eféle űrszemeteknek. Ezt az 1967-es ENSZ világűr szerződése rögzíti, így Ausztráliának egyeztetnie kell az érintett országgal arról, igényt tart-e az alkatrészekre. A hasonló titánötvözetből készült tartályok rendkívül magas hőmérsékletet is kibírnak, ezért nem rendkívüli, hogy épségben elérjék a felszínt. Ez önmagában nem utal arra, hogy a rakétaindítás során bármilyen rendellenesség történt volna. Bár a queenslandi hatóságok biztonságosnak minősítették a gömböket, az ausztrál űrügynökség arra figyelmeztetett, hogy további űrszemét is partra sodródhat. A szervezet azt kéri, hogy felfedezés esetén senki ne nyúljon az ilyen tárgyakhoz, hanem értesítse a hatóságokat. Wow, egy rejtéllyel kevesebb. Say és Dan következik a 2021-es Glad You Exist.

Ez a Csúkel és a 2024-es I Adore You. Nos, ezzel a trekkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Gracza Levente vagyok, és legközelebb holnap a délutáni órákban találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok, srácok!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Gyenge kezek, görnyedt testtartás és homályos látás? A tudomány mai állása telefontest szindrómaként titulálja mindezt. Ezzel biztosan fogunk következő tudományos magazinunkban foglalkozni, mint ahogy a nyár meleggel is. Vajon 500 vagy 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezték ki az emberek azt, hogy mennyire van meleg? És egyáltalán mikor találták fel a Celsius skálát? Erről is szó lesz. Ki az, akinek eszébe jutott már akár idén nyáron, akár az elmúlt években, hogy nyaranta északra kéne utazni? Egy francia biológus minden nyarát az északi sarkvidéken tölti. Nem véletlenül. És ki az, aki szereti nézegetni a manapság nagyon divatos miniház megoldásokat? Nos, úgy tűnik, hogy leselejtezett szélturbinákból épülhet nem csak miniház, de egy egész úszó falu a jövőben, nem is egy. 24 óra alatt 500 évnyi munkát végezel egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Erről is szó lesz, és a futball VB okos labdájáról is. Bebizonyította a futballlabdába épített szenzor, hogy mit tud, hiszen eldöntötte, hogy Horvátország helyett Portugália jut tovább a VB-n. Hogy is történt az eset tudományos szempontból? Ezt is megnézzük majd. Remélem találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Benjamin Netanyahu szerint az Egyesült Államoknak nem szabad ismét napirendre vennie az F-35-ös vadászrepülőgépek eladását Törökországnak, írja az MTI. Az izraeli kormányfő a Fox News amerikai hírtelevíziónak hétfőn adott interjújában azt hangoztatta, hogy amennyiben Törökország hozzájutna a korszerű amerikai katonai repülőgépekhez, az felborítaná a közel-keleti egyensúlyt, amely állítása szerint Izrael légi fölényén és az amerikai katonai jelenléten nyugszik, amelyet kockára tenne a fegyverzet eladás Törökországnak. Ősszel megkezdődhet a budai fonódó villamoshálózat második ütemének megvalósítása 32 milliárd forintos uniós támogatással, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel hétfőn. Azt írták, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium aláírta a támogatási szerződést, amely biztosítja a kivitelezéshez szükséges európai uniós forrást. A BKK a fejlesztésben a minisztérium konzorciumi partnereként vesz részt, szakmai közreműködésével támogatva a megvalósítást. Paksi vállalkozókat érintő aktuális és közeljövőben várható városi projektekről, pályázati lehetőségekről tartott hétfőn a Városházán sajtótájékoztatót Barnabás István alpolgármester. Az idei évben számos kivitelezési és felújítási beruházás várható még, melyeket a helyi vállalkozókkal kívánnak elvégeztetni. Járdaépítések várhatóak a Tolnai úton, az Új Templom úton, a Kishegyi úton, illetve útaszfaltozás az Ürgemezőn.
5: Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei az megengedik, hogy az idén tényleg elég sok projektet indítsunk, és ha tudjuk, be is fejezzünk. A város fejlesztésére kisebb-nagyobb projekteink vannak a terveink között, ugye nyilván nagyobbak azok közbeszerzések, azok egy kicsit időigényesebbek, meg hát sokkal kötöttebb a lebonyolításuk. Ugye ezt mindent a törvények szerint kell csinálni, és csak úgy lehet. És azt szeretnénk, hogyha ezekben a munkákban minél több paksi vállalkozó tudna bekapcsolódni a végrehajtásába.
4: A vállalkozók figyelmét arra hívta fel az alpolgármester, hogy regisztráljanak be a vállalkozói adatbázisba a paks.hu oldalon, hogy felkerüljenek arra a listára, amely által a közbeszerzési értékhatár alatti projektekről értesítést kaphatnak.
5: Ehhez az kell, hogy tudjunk róluk, és föl tudjuk őket kérni ajánlatét erre a közbeszerzési értékhatár alatti munkáknál. Nyilván a közbeszerzési értékhatár fölötti munkáknál erről nem lehet szó, mi csak nyílt eljárásba bonyolítunk le mindent, csak. mi nem kérünk fel ott senkit, hanem kell figyelni a kihívásokat, és pályázni kell az értékhatár fölötti munkákra. De ami az igazán sok kisebb, nagyobb céget érinthet, azok ugye az értékhatár alatti munkák, ott mi döntünk a pályázatatásnak a módjáról. Nyilván itt az a döntésünk, hogy annyi pályázó ajánlattevőt hívjunk meg, ahányat csak tudunk, ehhez azt kell, hogy tudjunk róluk. Tehát az a kérdésem a cégek vezetőihez, hogy regisztráljanak nálunk, és vegyenek részt a mi ajánlattételt lehetővé tevő rendszerünkben, és hogyha regisztrálnak, akkor mi minden céget, minden munkáról meg fogunk kérdezni egy elektronikus levélben, hogy óhajt-e részt venni az adott pályázaton, és amennyiben az a válasz, hogy igen, akkor küldjük az teljes ajánlati dokumentációt, és részt vehet.
4: A Paksi Kistérségi Szociális Központ család- és gyermekjóléti szolgálata ingyenes adományosztást tart rászorulók részére Németkéren, tette közzé Németkér község önkormányzata közösségi oldalán. Az adományosztásra július 9-én csütörtökön 14 órától kerül sor a Németkéri Családsegítő Irodában. Az önkormányzat felhívja az érintettek figyelmét, hogy szatyrot vigyenek magukkal, mert azt a szociális központ nem tud biztosítani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Ez a Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM. Kezdetben volt a szó.

nélkül meggyűlöltek. Mikor pedig eljön az ügyvéd, akit küldök majd nektek az atyától, az igazság szelleme, aki az atyától jön ki, ő tanúságot tesz majd mellettem. De ti is tanúságot tesztek,

0: közeledik az óra, sőt el is jött most, hogy szétszóródjatok, mindenki az övéhez, engem pedig egyedül adjatok. De nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békétek legyen bennem. A világban szorongattatás lesz a részetek, de bátorság. Én legyőztem a világ.
1: Paks FM. Összekötő.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
1: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: kedvencek órájában. Készüljetek, mert egy igazi pörgős óra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Lemondott a gázai övezetet irányító Hamas palesztin iszlamista terrorszervezet vészhelyzeti bizottságának nevezett kormánya, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új technokratákból álló bizottságnak, jelentette be hétfőn a terrorszervezet, értesült az MTI. A lépést a béketanács létrehozásával kapcsolatban tették meg. A szervezet közleménye szerint valamennyi közalkalmazott továbbra is ellátja a feladatait, és biztosítja a közszolgáltatásokat. A Tisza kormány megkezdi az ebrendészet országos állapot felmérését, közölte az élő környezetért felelős miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Gajdos László a poszthoz csatolt videóban elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, neki pedig szívügye, hogy az önkormányzati gyertmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és hogy mindenhol betartsák az állatjóléti szempontokat. A Paksi Gyógyászati Központ arra kéri a szülőket, hogy amennyiben gyermekük bármilyen testi vagy lelki egészségi állapottal, betegséggel vagy egyéb az ellátás szempontjából fontos körülménnyel rendelkezik, azt jelezzék a laboratórium ablakánál az ellátást megelőzően. Mint írják, az előzetes tájékoztatás hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek számára a lehető legmegfelelőbb és legbiztonságosabb ellátást tudják biztosítani. Folyamatos a vasszerelés a Paks 2 beruházás helyszínén. A Paks 2 atomerőmű ZRT által a közösségi médiában közzétett képek mellé fűzött bejegyzés szerint a gyártóüzemben adott pozícióra méret pontosan legyártott 40 és 28 mm átmérőjű betonvas elemek milliméter pontossággal kerülnek a helyükre. Július 24-ig igényelhető az óvodáztatási és iskoláztatási támogatás Bikácson. A település önkormányzata az idei tanévkezdés megkönnyítése érdekében ismét óvodáztatási és iskoláztatási támogatást biztosít a jogosult családok számára, tájékoztat a község a hivatalos honlapján. A támogatás összege gyermekenként 20 000 forint. A támogatásra azok a bikácsi lakóhelyen rendelkező családok jogosultak, ahol az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 000 forintot, és a gyermek bölcsödébe, óvodába, általános iskolába vagy nappali tagozatos középfokú oktatási intézménybe jár. A támogatás iránti kérelmet július 24-ig lehet benyújtani. A kérelmek elérhetőek a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Bikácsi Ügyfélszolgálati Irodájában, illetve a honlapról is letölthetőek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.
3: Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

leszettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: Ez a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Most magánvéleményt mondok, tehát én az MVM-et azt egy vízfejnek tartom, tehát nagyon sok mindenkit eltartunk egyébként, nem csak mi, nem csak a Paksi Atomerőmű, hanem az összes magyar energetikai vállalat, miközben egyébként a kockázatot minden üzemnél azok vállalják az üzemnek a működéséért, és nem csak az üzemnek a működéséért, hanem hogyha a Paksi Atomerőművet veszem, az azért egy annyira veszélyes üzem, hogy akár a következményeiért egy esetleges üzemzavarnak is, akik itt élnek a térségben, és szerintem nem volt korrekt és jogos az, hogy az MVM-et, nem csak az, hogy létrehozták, de ha még létrehozták volna, de a pénzeket, hogy elvitték innen. Na, azt szerintem abszolút nem jogos, mert itt lokálpatrióta emberek ülnek zömében a vállalatvezetésekben, Paks 1-nél is, Paks 2-nél is, ők át tudták érezni azt, hogy mi a fontos, mi az, ami nem fontos, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy az ő kezükben sokkal jobb helyen volt az a pénz, amiről döntöttek, mint az, hogy ők csak egy ilyen fogaskerék a rendszerben, és tovább tolják valakinek, aki Budapesten egyébként a budapesti kis életét éli, és majd onnan döntöget arról, hogy nem tudom én melyik egyesület kap-e pénzt mondjuk Pakson.
3: Igazad van. Tehát, hogy ha ez...
2: Akkor most vége a műsornak.
4: Majd én lehűtelek, ne adj egyet.
3: Tehát, hogyha nevezzük ezt egy restaurációnak, hogyha ez a folyamat megtörténik, én annak nagyon fogok örülni. Nem titok, küzdök is érte, mert ez a jelzés szinte az országgyűlési képviselői karrieremnek a legelején befutott.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Mindjárt, mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Benjamin Netanyahu szerint az Egyesült Államoknak nem szabad ismét napirendre vennie az F-35-ös vadászrepülőgépek eladását Törökországnak, írja az MTI. Az izraeli kormányfő a Fox News amerikai hírtelevíziónak hétfőn adott interjújában azt hangoztatta, hogy amennyiben Törökország hozzájutna a korszerű amerikai katonai repülőgépekhez, az felborítaná a közel-keleti egyensúlyt, amely állítása szerint Izrael légi fölényén és az amerikai katonai jelenléten nyugszik, amelyet kockára tenne a fegyverzet eladás Törökországnak. George Clooney kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, producer és rendező Arany Oroszlán életműdíjat kap a szeptember elején kezdődő 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, adta hírül hétfőn a The Hollywood Reporter, írja az MTI. Annyi rendkívüli pillanatot éltem át Velencében, ez a fesztivál kétségtelenül a kedvencem, köszönte meg a díjat közleményében Clooney, aki azt is hozzátette, hogy ez a díj valószínűleg azt is jelenti, hogy megöregedett, de ezt elfogadja. A Rosszatom hivatalosan kezdeményezte a Magyar Külügyminisztériumnál a Paks 2 beruházás paramétereinek egyeztetését a magyar hatóságokkal. Erről Alekszej Lihacsov vezérigazgató beszélt az Innoprom kiállításon, írja a Világgazdaság. Lihacsov azt is megjegyezte, hogy a Rosszatom a korábban lefektetett megállapodásoknak megfelelően kívánja megvalósítani a projektet, és az új magyar atomerőmű helyszínén teljes gőzzel folynak a munkálatok. Mint mondta, a teljes idei évük finanszírozása biztosított, technológiai és pénzügyi szempontból is látják, előre tudják tervezni a folyamatokat. A magyar kormány részéről egyelőre nem érkezett válasz az orosz fél megkeresésére. Főzőversenyt rendeznek a nagydorogi falunapokon július 18-án civil szervezetek és családok részvételével, adta hírül a nagyközség a közösségi oldalán. A versenyre a nevezés ingyenes, a csapatok szabadon választott ételt készíthetnek, az alapanyagokról és az eszközökről azonban nekik kell gondoskodniuk. Az ételeknek a verseny napján 12 óráig kell elkészülniük, ehhez kell igazítani a főzések kezdő időpontját. Jelentkezni a 0670 4188 443-as telefonszámon lehet. A Paksi Kistérségi Szociális Központ család- és gyermekjóléti szolgálata ingyenes adományosztást ad rászorulók részére Németkéren, tette közzé Németkér község önkormányzata közösségi oldalán. Az adományosztásra július 9-én csütörtökön 14 órától kerül sor a németkéri családsegítő irodában. Az önkormányzat felhívja az érintettek figyelmét, hogy szatyrot vigyenek magukkal, mert azt a szociális központ nem tud biztosítani.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Július 9 és 12 között a kanadai Montreal városában rendezik meg az ICF gyorsasági és parakajak kenu világkupát. A versenyen az atomerőmű esekét világbajnok kenusa Koller Kristóf és Juhász István is vízre szállnak. Az ASE tájékoztatása szerint Juhász István 501-esben, párosban és 4-esben indul, míg Koller Kristóf a csapathajók mellett 201-esben áll rajthoz.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Pax FM. A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foci VB-zünk is, hihetetlen, de még mindig tudok hozni tudományos hírt a futballvilágbajnoksággal kapcsolatban, és a nyári meleggel és hőséggel is foglalkozunk egy új aspektusból. Vajon 500 vagy 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezték ki az emberek azt, hogy meleg van, vagy hideg van, vagy hűvös van, vagy hogyan fogalmazták meg, hogy milyen időjárás várható majd a holnapi vagy a holnap utáni napon, egyáltalán honnan tudhatták ezt, szóval ezzel a témával biztosan fogunk foglalkozni. Aztán tegye fel a kezét, akinek idén-nyáron vagy az elmúlt években eszébe jutott már az, hogy nyaranta bizony el kéne költözni északra. Mondjuk valamelyik jó skandináv országot szoktuk ilyenkor erőteljesen emlegetni, Norvégiát, esetleg Svédországot, de még lehet, hogy viccből valaki az északi sarkvidéket is felhozza. Nos, egy francia biológus minden nyarát 25 éve az északi sarkkörön tölti, hogy mit csinál ott, és tudományos munkája miért fontos az egész földbolygó szempontjából, arra is fény fog ma derülni. Aztán leselejtezett szélturbinákból fogunk miniházakat építeni, sőt, egy egész vízen lebegő mini gondola faluban gondolkodnak már kutatók. Természetesen mindez leselejtezett szélturbinákból épülne. 24 óra alatt 500 évnyi munkát végez el egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Erről is szó lesz. Magazinunk legvégén pedig újra téma lesz az idei futball VB. Azzal pár héttel ezelőtt foglalkoztunk, hogy az idei futball VB-nek a labdájába milyen szenzort építettek bele. Ugye okos labdáról van szó. De hogy ez az okos labda július 3-án pénteken hogyan döntötte el a Portugália-Horvátország mérkőzést, azt is el fogom mesélni. Ha valaki nem hallott még volna róla, tehát mindenképpen tudományos szempontból fogjuk a portugál-horvát meccset kibeszélni. Úgyhogy igazán érdekes és klassz témák várnak ránk, úgyhogy én azt mondom, hogy vágjunk is bele. Mindenek előtt egy szintén érdekes témát hozok. Egy kicsit mobiltelefonozzunk, vagy inkább ne. A legfrissebb tudományos eredmények szerint ugyanis a napi több órán át tartó telefon bámulás megváltoztathatja a nyakunk formáját, ronthatja a látásunkat, károsíthatja a motoros készségeinket, és csökkentheti az izomerőnket. A tudomány mai állása már nevet is adott az új testtartásnak, telefontest szindróma. Így hívják. Sokan még amiatt is aggódnak, hogy a technológia vezérelt életmód több ráncot is okoz egyébként. Ráadásul ezen fizikai problémák közül néhány idővel kognitív hanyatláshoz vagy más komolyabb egészségügyi gondokhoz is vezethet. Amikor egy cikket olvasunk a telefonon, nagy eséllyel lehajtjuk a fejünket, miközben a képernyőt nézzük. Ez a banyapúp vagy előretolt fejtartás akár 27 kg-nyi nyomást is kifejthet a nyakunkra, idővel ez károsíthatja a gerincben lévő porckorongokat, koptathatja az ízületeket, sorvaszthatja az izmokat, sőt, még a tüdőkapacitást is csökkentheti, állítólag a könyvet vagy újságot olvasunk, akkor azt valahogy másképp tartjuk. Egyébként speciális gyakorlatok orvosi jóváhagyással segíthetnek a probléma korrigálásában. Azt mondják, egyszerűen emeljük magasabbra a mobiltelefonunkat, de ez a számítógépünk vagy laptopunk monitorára is igaz, amit mindenképpen szemmagasságba kell emelni. Ha pedig mindez nem volna elég, a különböző okos eszközeink egyéb problémákat is okozhatnak, például az okos óránk bőr problémákat. A sötét, nyírkos környezet, mint az óra alatti terület, kiváló talaj az élesztő gombák számára, így irritációt vagy akár ekcémát is kaphatunk. Persze órát évtizedek óta, karórát évtizedek óta hordunk, viszont az okos órára jellemző, hogy nagyon sokan még éjszaka se veszik le, 24 órában non-stop a karjukon van. A technológia miatt egyre több időt töltünk a négy fal között. A megoldás egyszerű, több időt kell újra a szabadban töltenünk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vajon hogyan fejezték ki az emberek 500 vagy 1000 évvel ezelőtt azt, hogy mennyire van meleg, vagy mennyire van hideg, vagy hogy milyen időjárás lesz másnap? Hogyan működtek a meteorológiai előrejelzések? Nos, magát a Celsius skálát, mint hőmérsékleti skálát, az Anders Celsius nevű svéd csillagász javasolta használatra 1742-ben. Egyébként a jelenlegi skálát először Jean-Pierre Christian használta 1743-ban, tehát egy évvel később, illetve tőle függetlenül Carl von Linné, svéd természettudós, orvos és botanikus hasonlót készítetett egy évvel később 1744-ben. Anders Celsius 1701-ben született, és rövid ideig élt, mindössze 42 éves koráig, 1744-ig. Rövid élete alatt viszont nem csak a svéd, de a berlini akadémia tagja is volt, valamint a londoni királyi természettudományos társaság tagja is. Az egyetemen először matematikát, fizikát és csillagászatot tanult, egyébként nem véletlenül, ugyanis apja Niels Celsius a csillagászat professzora volt, nagyapja pedig Magnus Celsius a matematika professzora. Igazi tudós családba született tehát Anders Celsius, akit 1736-ban a francia kormány megbízott a délkör megmérésével, 1740-ben pedig ő építette meg az Uppsalai Obszervatóriumot. Ő szorgalmazta, hogy a Julianus naptár helyett Svédországban is a Gergely naptárat vezessék be, foglalkozott a nap és a föld távolságának meghatározásával, emellett pedig fizikai és geofizikai kutatásokat is végzett. Ami a délkör megmérését illeti, egyébként 1736-ban vett részt a francia kormány által támogatott expedícióban, amely Lapföldön a sarkkör közelében mérte meg a délkör, vagyis a hosszúsági kör egy szakaszát. A svéd kormány egy századnyi katonát vezényelt a térségbe, ők végezték a kétkezi munkát a háromszögelési pontok kiépítésénél. A párhuzamos expedíció Peruban az egyenlítők közelében végezték el ugyanezt, az eredmények összevetése pedig bizonyította Newton elméletét, hogy a

0: Föld nem tökéletes gömb alakú, hanem a pólusok mentén kissé lapított ellipszoid, ami pedig a Celsius skálát illeti, 1737-ben tervezte meg tehát meteorológiai méréseihez a ma is használatos Celsius skálát. Egyébként először egy fordított skálát tervezett, mert az első 100-as beosztású hőmérsékleti skálán a 0 a víz forráspontja volt, és a 100 fok volt a fagypont. Ezt a skálát 1750-ben fordította meg Márten Strömer, svéd tudós, Celsius utódja tulajdonképpen. Egyébként más források szerint a mai skálát már korábban Celsius halála körül is fordítva használták, tehát egy-két évvel korábban, 1750-hez képest. Az volt az úgynevezett Lyoni hőmérő, amely állítólag már a francia forradalom előtt ismert volt 1743-ban. A feljegyzésekben olyan elmélet is van, hogy a Celsius skálát Celsius barátja, a botanikus Carl von Linn fordította meg 1744-ben. Visszatérve pedig eredeti kérdésünkre, hogy mondjuk 500 és 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezte ki az ember azt, hogy hány fok van, milyen meleg vagy hideg a levegő, nos, úgynevezett leírójelzőkkel, csípős hideg, fagyos idő, enyhe napok, hűvös szellő, különböző jelzőket használtak a mindennapi életben az emberek, illetve a korabeli krónikások, szerzetesek és utazók az időjárást a növények fejlődésével és a környezeti eseményekkel írták le, például abból következtettek a melegre, hogy korán virágoztak a fák, vagy sikeres volt a szüret. A hideget pedig olyan eseményekkel dokumentálták, hogy befagyott a Tisza vagy a Duna, és bár a Celsius skálát a 18. században találták fel, Galileo Galilei az 1590-es években már megalkotta az első termoszkópot, ez az eszköz még nem fokokban mért, de megmutatta a hőmérséklet emelkedését vagy csökkenését a folyadék tágulása révén, úgyhogy az itáliai fizikus és csillagászt, valamint természetfilozófust nem csak arról ismerjük, hogy ő használta először a távcsövet csillagászati megfigyelésekre.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Ez a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Úgy hiszem, nem vagyunk kevesen, akiknek az elmúlt években és idén nyáron is megfordult a fejében nem is egyszer, hogy a nyarakat jobb lenne északon tölteni, úgyhogy én most egy picit utaztatom a tisztelt hallgatóságot és publikumot, egészen az északi sarkvidékig fogunk utazni, ugyanis egy francia biológus Olivier Castellel 25 éve kutatja a sarkvidéket úgy, hogy minden nyarát konkrétan ott tölti, egyetlen madárkolóniát tanulmányoz egyébként, különös munkája pedig a tudományos kíváncsiság kielégítésén messze túlmutat, az egész világot érintő veszélyes, szennyező anyagok megértéséhez és megfékezéséhez járulnak hozzá Olivier kutatásai. Szóval, amíg sokan nyaranta a tengerparti üdülésüket és a déli üdülésüket tervezik, addig ez a kutató bizony a sarkvidékre utazik általában májusban, nyáron a hőmérséklet a sarkvidéken alig emelkedik a fagypont fölé, és a nap hónapokon keresztül egyáltalán nem nyugszik le. Egyébként a jeges tengeren található Spitsbergák nevű szigetcsoporton tartózkodik ilyenkor a kutató, ez norvégiai fennhatóság alá tartozik, népessége mintegy 3000 főre tehető, és körülbelül ugyanennyi jeges medve is él a környéken, ezért törvény írja elő, hogy a településeket kizárólag puskával felszerelkezve szabad csak elhagyni, így Olivier minden reggel fegyver kíséretében indul munkára, megfigyelni a szigetcsoporton költő, esetenként Magyarországon is megforduló sirályféléket, a csüllőket. Azért választotta ezt a fajt, mert egyszerű a tanulmányozása, a madár kolóniákban él, könnyű megfigyelni és befogni a példányait, de valójában a szennyező anyagokra fókuszál, indikátorfajként használja a csüllőt, hogy megtudja, milyen vegyületek vannak jelen a környezetben, és hogyan hatnak azok az élővilágra, magyarázta a biológus a National Geographic magazinnak. Ami kutatásaiban az elmúlt 25 évben úgymond bebizonyosodott, hogy a káros vegyszerek már mindenhol ott vannak, a kutató elsősorban a poli- és perfluoralkil anyagok kimutatásán dolgozik, ezek az örök vegyületeknek is nevezett anyagok az egészségre és a környezetre egyaránt károsak, elbomlásuk pedig rendkívül sok időt vesz igénybe, így egyre komolyabb problémát jelentenek. A kutatásai kimutatták tehát, hogy ezek az anyagok mindenütt ott vannak. Elmondása szerint az lenne az újdonsága, ha találna egyetlen egy olyan fajt, amelyben nincsenek jelen. Hogy az örökvegyi anyagok egészen északon, a sarkkörön túl is jelen vannak, óriási probléma. A térség számos fenyegetett fajnak ad otthont egyébként, amelyeknek példányszáma az ilyen szennyező vegyületek hatására tovább csökkenhet. A csüllőket sebezhető fajként tartják számon egyébként a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján. Ezek a bizonyos vegyi anyagok pedig bizonyítottan bejutnak a tojásaikba is, ezzel rontva a szaporodási esélyeiket. Egyébként ezekkel az úgynevezett örök vegyületekkel terhelt állatok fontos táplálékforrást jelentenek a sarkvidéken, például a Grönlandon élő emberek számára, akik itt szintén kitetté válnak. Olivier kutatásai bebizonyították, hogy ezek az anyagok nem csak a légkörben és az óceán áramlatok útján tudnak terjedni, hanem a vándorló állatok révén is a világ legfélre esőbb helyeire is képesek eljutni, ami globális problémává teszi a szennyezést. A kutató egyébként abban bízik, hogy az eredményei segíthetnek felhívni a figyelmet a káros vegyületek veszélyeire, és hozzájárulhatnak azok szigorúbb szabályozásához, esetleg betiltásához.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
1: Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Leselejtezett szélturbinákból épülhet úszó falu. Az energiahálózatunk elavult elemei nem csak hulladékokká válhatnak, hanem praktikus, élhető otthonokká is. Két cég együttműködésével egyébként már megvalósult egyszer egy ilyen innováció, egy miniház, amelyet a 2024-es Holland Design hétre gyártott le két vállalkozó, viszont most egy egész vízre is építhető úszófalut képzel el ugyanez a két vállalat. A két évvel ezelőtti Tiny House volt az első egyébként, amit egy életciklusa végére ért szélkerékből alakítottak ki. A művelethez maga a szélerőműveket telepítő cég készítette elő a gondolákat. Ez a gondola a szélerőmű oszlopán lévő vízszintes kapszula, amiben normál esetben a fék, a váltómű, a generátor és a villamos vezérlés található, a végéhez pedig a szárnylapátok csatlakoznak. Gondoljunk csak bele, egy ilyen átlagos szélerőmű 2 megawatt energiát állít elő, 61,2 tonnát nyom, és ebből épülhet meg tulajdonképpen 35 négyzetméteres kis ház, és hosszú távú számokat is mondok, az eddig telepített mintegy 10 000 szélerőműből épülhet ilyen típusú kis tiny house, vagyis mini ház. Fontos megjegyezni, hogy az üvegszál erősítésű műanyagból készült gondolák a szélerőművekhez egyszerre vízállóak és könnyűek is egyébként, a belsejük pedig elég nagy ahhoz, hogy az ember számára is kényelmes legyen, mint belmagasság, különösen a V80-as típusú szélerőmű, illetve az azt követő generációk. Magában a miniházban, én közben nézem a fényképet és a videót is erről a szélerőműből, ha lehet így mondani, készült miniházról, szóval ebben a kis miniházban odabent konyhasarok, fürdőszoba, hálószoba és nappali is van, természetesen villany és víz is, továbbá extra szigetelést is kap a gondola, így kényelmes és jól használható lesz amellett, hogy minden holland építési előírásnak megfelel. Autonóm házként közműhálózatok nélkül is működik majd napelemek és esővízgyűjtő segítségével, ugyanakkor rá is lehet majd csatlakoztatni a hagyományos hálózatokra. Miután egy normál teherautóval szállítható is, így rugalmasan felhasználható, valós alternatíva az eldobott anyagok második életére. Egyébként ezek az úgynevezett Vestas V80-as szélerőművek Nyugat- és Észak-Európában ezekben az években érnek majd az életciklusuk végére, tehát óriási mennyiségű szélturbina, lapátok, gondola, torony és alapozás újrahasznosításáról kell majd gondoskodni. A jelentős mennyiségű kiselejtezett anyag kezelése eleve kihívás, épp ezért segíthet, ha hulladék helyett értékes erőforrásként tekintünk ezekre, írja a rakéta.hu. A szélturbinából miniházakat gyártó cég szerint tulajdonképpen az újrahasznosítás kérdésére már megérkezett a válasz, ők most nagyobb dologban gondolkodnak, egy vízre építhető lakóparkban. Már tesztelték is, hogy a szélturbina lapátok működnek-e vízen lebegő platformként, majd kifejlesztették az újrahasznosított lapátokon lebegő ház koncepcióját. Innen már csak egy lépés, hogy megszülessen a lebegő gondola falu gondolata. Egyébként a cég megerősíti, a körforgásos gazdaságra való tényleges átállás nem technikai jellegű, inkább az a kulcsa, ahogyan az anyagokat szemléljük. Amint nem nevezünk többé hulladéknak egy dolgot, hanem erőforrásként tekintünk rá, teljesen új lehetőségek nyílnak meg előttünk. Az igazán fenntartható életmód nem a jobb mérnöki munkával kezdődik, hanem egy másfajta gondolkodásmóddal.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: 24 óra alatt 500 évnyi munkát végez el egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Lassan meg kell szoknunk, hogy egy-egy katonai bázis vagy légierő új fegyverként nem egy rakétát vagy egy vadászgépet tervez, hanem szuperszámítógépet. A katonai kutatók ugyanis, mielőtt drága fizikai prototípusokat építenének, egyre inkább a digitális mérnöki tudományokra, a számítógépes folyadék dinamikára, a mesterséges intelligencia képzésére és a virtuális tesztelési környezetekre támaszkodnak. Az amerikai légierőnek ez az új fegyvere, amiről szó van, a szuperszámítógépe, olyan feladatokat tud majd egyetlen nap alatt megoldani, amelyekhez egy átlagos laptopnak 500 évre lenne szüksége. Egészen pontosan egyébként az Egyesült Államok légierejének kutatólaboratóriuma helyezte üzembe az Ohio-i Wright-Patterson légibázison ezt a Flyer nevű szuperszámítógépet, amely a Védelmi Minisztérium nagy teljesítményű számítástechnikai modernizációs programjához tartozóan több éves munka része. A Flyer elsődleges feladata nem az, hogy közvetlenül irányítson fegyverrendszereket, ehelyett virtuális laboratóriumként olyan nagyméretű szimulációkat fog támogatni, amelyek a való világban nem lennének praktikusak, megfizethetetlenül drágák, vagy egyenesen lehetetlenek lennének. A szuperszámítógép technikai specifikációi tényleg lenyűgözőek, a rendszer körülbelül 186 ezer processzormagot, 500 terabájt RAM-ot és 18 petabájt tárhelyet tartalmaz, lefordítom, ekkora memória kapacitás eléréséhez nagyjából 2 millió laptopra lenne szükség. De hogy pontosan hogyan fog viselkedni ez a szuper számítógép és mire képes? Nos, például több repülőgép terv kidolgozása vagy több ezer költséges repülési teszt elvégzése helyett digitálisan szimulálhatják ezeket a forgatókönyveket ezzel a szuper számítógéppel, és ha kell, gyorsan módosíthatják is a terveket. Különösen igaz ez a hiperszónikus fegyverek esetében. Az ötszörös hangsebességnél gyorsabban haladó eszközök esetében már olyan extrém fizikai jelenségek lépnek fel, amelyeket csak korlátozottan lehet vizsgálni a hagyományos szélcsatornás kísérletekkel. Ilyenkor a szuper számítógép válik a kutatók legfontosabb eszközévé, talán ezért is van az, hogy a Flyer fejlesztését kifejezetten hiperszónikus kutatásokkal, mesterséges intelligenciával és következő generációs repülőgépek tervezésével kapcsolják össze, írja a HVG tudományos rovata. Egyébként a Flyernek, vagyis ennek a szuperszámítógépnek a jövőben az is feladata lesz, hogy kiképezze a jövő AI pilótáit, vagyis mesterséges intelligencia pilótáit. A szuperszámítógép segítségével tesztelik majd azokat az algoritmusokat, amelyek pilóta nélküli, önvezető drónokat és vadászgépeket fognak irányítani éles helyzetekben. Mindez nagyon jól beleillik abba az elképzelésbe, hogy a korszerű hadviselésben már egyre kevésbé számít az, hogy kinek van több repülőgépe vagy rakétája, ehelyett jóval lényegesebb, hogy ki tud gyorsabban tervezni, szimulálni, modellezni és tanulni az adatokból. Hamarosan magazinunk végére érünk, és újra futball VB-zünk. Majd végre kiderült, hogy egészen pontosan mit tud az a szenzor, amelyet az idei futball VB labdájába építettek be. Konkrétan azt mondják, hogy a futball VB okos labdája döntötte el, hogy a Portugália-Horvátország mérkőzés nem 2-2, hanem 2-1-es arányú lett, és Portugália jutott tovább az egyenes kieséses rendszerbe. Hozom a részleteket hamarosan.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén újra futball-vb-zünk egy kicsit, úgy, ahogy az elmúlt hetekben azt már megszoktuk, végre kiderült, hogy mit tud az a szenzor, amely a futball-vb labdájába lett építve, ha nem is minden idők, de az idei futball-vb legdrámaibb VAR döntése született. Július 3-án, magyar idő szerint, péntek hajnalban a Portugália-Horvátország összecsapásnál, amikor már egyenes kieséses mérkőzésről volt szó, és 2-1-re győztek a portugálok. Portugália éppen a hosszabbítás legvégén szerzett egy fejes góllal 2-1-es vezetést. A hosszabbítás 103. percében azonban a horvátok gólt szereztek, és úgy hitték, hogy ezzel egyenlítettek 2-2-re, amikor Mário Pasalic átadása után Josko Guardiol közelről a kapuba juttatta a labdát. Az eufóriát azonban lehűtötte, hogy a játékvezetői jelezte, a VAR egy lehetséges lest vizsgál a támadás előkészítése során, a gólt pedig végül les miatt érvénytelenítették, így Portugália jutott tovább a nyolcaddöntőbe. A találatot azért vették el, mert Pasalic lesen állt, mielőtt tovább passzolta a labdát Guardiolnak. Pasalic egy oldalról érkező beadás után tette középre a labdát, amikor pedig a beadást felé ívelték, még egyértelműen nem volt lesen, remélem mindenki tud követni. A lényeg, hogy a labda útközben egészen minimálisan hozzáért csapattársa Igor Matanovic fejéhez. Ez a szinte észrevehetetlen érintés azonban már elegendő volt ahhoz, hogy Pasalic les helyzetbe kerüljön. Mindenki azt mondja, hogy senki nem látta, hogy hozzáért volna a játékoshoz a labda, viszont az okos labda bizony érzékelte az érintést. Egyébként a labda egy portugál védőről is lepattant, és sokan azt hitték, hogy az ellenféltől kapott labdáról lesz szó. Azonban ez az érintés nem számított, mivel nem szándékos játék volt. A horvátok számára különösen bosszantó, hogy Matanovic érintését szabad szemmel, tehát egyáltalán nem lehetett észrevenni, a korábbi világbajnokságokon pedig nagy valószínűséggel meg is adták volna a gólt. Idén azonban ugye a FIFA újítások sorát vezette be, többek között az úgynevezett Connected Ball technológiát, és mások mellett a CNN által is ismertetett közleményében részletezte, mi történt a meccs drámai végjátékában, ezzel pedig rávilágított a labdába szerelt csúcs technológia szerepére. Egyébként az úgynevezett Rionda labdába épített érzékelők, vagyis az idei VB okos labdájába épített érzékelők az idei világbajnokságon más meccsen is szerephez jutottak. A Svédország-Tunézia mérkőzésen például a svéd Mattias Svanberg gólját először les miatt érvénytelenítették, hisz úgy tűnt, hogy közvetlenül a szabadrugásból érkezett hozzá a labda, amikor Svanberg valóban lesen volt, a labdába épített érzékelők azonban megmutatták, hogy a csapattárs Alexander Isak a labdarúgás és a kapura lövés között a lábujja hegyével minimálisan, de beleért a labdába, szabad szemmel semmiképp, de még a kamera felvételek alapján sem lehetett volna egyértelműen megállapítani ezt az érintést. Mivel azonban az érzékelők pontosan meghatározták az érintés pillanatát, a VAR meg tudta állapítani, hogy az átadás Isaktól érkezett, nem pedig a szabad rúgásból, és amikor Isak hozzáért a labdához, Svanberg már nem volt lesen, a gól tehát érvényes volt. Egy biztos, akik megépítették ezt az okos labdát, elképesztő pontossággal és precizitással alkották meg azt, nagyszerű teljesítmény. A kérdés már csak az, hogy szükség van erre egy jó futballmeccsen? Erre felé halad a világ és a sport világa? És mit szólnak ehhez a futballisták? Lehet, hogy legközelebb erről is beszélünk majd, de csak is tudományos szempontból. Mai magazinunk végére értünk. Én további nagyon kellemes heteket, napokat kívánok, és további nagyon jó rádiózást. A Tudomány mai állása című magazinna most is Strasser Andrea jelentkezett.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Paks FM.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Lemondott a gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet vészhelyzeti bizottságának nevezett kormánya, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új technokratákból álló bizottságnak, jelentette be hétfőn a terrorszervezet, értesült az MTI. A lépést a béketanács létrehozásával kapcsolatban tették meg. A szervezet közleménye szerint valamennyi közalkalmazott továbbra is ellátja a feladatait, és biztosítja a közszolgáltatásokat. Ősszel megkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása 32 milliárd forintos uniós támogatással, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel hétfőn. Azt írták, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium aláírta a támogatási szerződést, amely biztosítja a kivitelezéshez szükséges Európai Uniós forrást. A BKK a fejlesztésben a minisztérium konzorciumi partnereként vesz részt, szakmai közreműködésével támogatva a megvalósítást. Paksi vállalkozókat érintő aktuális és közeljövőben várható városi projektekről, pályázati lehetőségekről tartott hétfőn a Városházán sajtótájékoztatót Barnabás István alpolgármester. Az idei évben számos kivitelezési és felújítási beruházás várható még, melyeket a helyi vállalkozókkal kívánnak elvégeztetni. Járdaépítések várhatóak a Tolnai úton, az Új Templom úton, a Kishegyi úton, illetve útaszfaltozás az Ürgemezőn.
2: Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei az megengedik, hogy az idén tényleg elég sok projektet indítsunk, és ha tudjuk, be is fejezzünk. A város fejlesztésére kisebb-nagyobb projekteink vannak a terveink között, ugye nyilván nagyobbak azok közbeszerzések, azok egy kicsit időigényesebbek, meg hát sokkal kötöttebb a lebonyolításuk. Ugye ezt gyakorlatilag mindent a törvények szerint kell csinálni, és csak úgy lehet. És azt szeretnénk, hogyha ezekben a munkákban minél több paksi vállalkozó tudna bekapcsolódni a végrehajtásába.
1: A vállalkozók figyelmét arra hívta fel az alpolgármester, hogy regisztráljanak be a vállalkozói adatbázisba a paks.hu oldalon, hogy felkerüljenek arra a listára, amely által a közbeszerzési értékhatár alatti projektekről értesítést kaphatnak.
2: Ehhez az kell, hogy tudjunk róluk, és föl tudjuk őket kérni ajánlatét erre a közbeszerzési értékhatár alatti munkáknál. Nyilván a közbeszerzési értékhatár fölötti munkáknál ilyenről nem lehet szó, mi csak nyílt eljárásba bonyolítunk rá mindent, csak. Mi nem kérünk fel ott senkit, hanem kell figyelni a kiírásokat, és pályázni kell az értékhatár fölötti munkákra. De ami az igazán sok kisebb, nagyobb céget érinthet, azok ugye az értékhatár alatti munkák, ott mi döntünk a pályázatatásnak a módjáról. Nyilván itt az a döntésünk, hogy annyi pályázó ajánlattevőt hívjunk meg, ahányat csak tudunk, ehhez az kell, hogy tudjunk róluk. Tehát az a kérdésem a cégek vezetőihez, hogy regisztráljanak nálunk, és vegyenek részt a mi ajánlattételt lehetővé tevő rendszerünkben, és hogyha regisztrálnak, akkor mi minden céget, minden munkáról meg fogunk kérdezni egy elektronikus levélben, hogy óhajt-e részt venni az adott pályázaton, és amennyiben az a válasz, hogy igen, akkor küldjük az teljes ajánlati dokumentációt, és részt vehet.
1: A Paksi Gyógyászati Központ arra kéri a szülőket, hogy amennyiben gyermekük bármilyen testi vagy lelki egészségi állapottal, betegséggel vagy egyéb az ellátás szempontjából fontos körülménnyel rendelkezik, azt jelezzék a laboratórium ablakánál az ellátást megelőzően. Mint írják, az előzetes tájékoztatás hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek számára a lehető legmegfelelőbb és legbiztonságosabb ellátást tudják biztosítani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: FM.
1: Összeköt.
2: Három kopog a hajna, a fejembe merülve.

0: holtad csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: A Paks 2-t mondtad, hogy kudarc. Nem lehet az, hogy azért azok az érzések, amik állandóan bennünk vannak, hogy nem úgy van, hogy van egy vezető, akinek van egy elképzelése, van egy programja, az beadja, és addig, ameddig megnézzük, hogy megvalósul, vagy nem tudja megvalósítani, hanem egy kicsit, hogy is mondjam, kézi vezérléssel vannak, tehát egyáltalán nem úgy működik, vagy működhetnek ezek a cégek, ahogyan azt mi mondod, hogy az üzleti életben nincs ennyi idő. De hát, hogyha mindig én szólok bele, hogy a szövetségi kapitánynak, mert most VB van, hogy mi legyen a bal szélső, mert nekem nem tetszik, amit ő tud, pedig nem érlik bele a rendszerbe. Vagy ez nem, ezt mi látjuk innen rosszul, hogy túl sok a kézi beavatkozás?
2: Egyik oldalról nem, mert hogy valóban annak is köszönheti ez az egész projekt, annak köszönheti a jelenlegi státuszát, és akkor már így még sose hívtam, de nevezzük kézi vezérlésnek és beavatkozásnak, máshol ezt közpénzek elherdálásának és eltulajdonításának hívják, tehát valóban érte nagyon sok ilyen kézi vezérlés, kézi beavatkozás ezt a projektet.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Benjamin Netanyahu szerint az Egyesült Államoknak nem szabad ismét napirendre vennie az F-35-ös vadászrepülőgépek eladását Törökországnak, írja az MTI. Az izraeli kormányfő a Fox News amerikai hírtelevíziónak hétfőn adott interjújában azt hangoztatta, hogy amennyiben Törökország hozzájutna a korszerű amerikai katonai repülőgépekhez, az felborítaná a közel-keleti egyensúlyt, amely állítása szerint Izrael légi fölényén és az amerikai katonai jelenléten nyugszik, amelyet kockára tenne a fegyverzet eladás Törökországnak. A Tisza kormány megkezdi az ebrendészet országos állapot felmérését, közölte az élő környezetért felelős miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Gajdos László a poszthoz csatolt videóban elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, neki pedig szívügye, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és hogy mindenhol betartsák az állatjóléti szempontokat. A Rosszatom hivatalosan kezdeményezte a Magyar Külügyminisztériumnál a Paks 2 beruházás paramétereinek egyeztetését a magyar hatóságokkal. Erről Alekszej Lihacsov vezérigazgató beszélt az Innoprom kiállításon, írja a Világgazdaság. Lihacsov azt is megjegyezte, hogy a Rosszatom a korábban lefektetett megállapodásoknak megfelelően kívánja megvalósítani a projektet, és az új magyar atomerőmű helyszínén teljes gőzzel folynak a munkálatok. Mint mondta, a teljes idei évük finanszírozása biztosított, technológiai és pénzügyi szempontból is látják, előre tudják tervezni a folyamatokat. A magyar kormány részéről egyelőre nem érkezett válasz az orosz fél megkeresésére. Paksi vállalkozókat érintő aktuális és közeljövőben várható városi projektekről, pályázati lehetőségekről tartott hétfőn a Városházán sajtótájékoztatót Barnabás István alpolgármester. Az idei évben számos kivitelezési és felújítási beruházás várható még, melyeket a helyi vállalkozókkal kívánnak elvégeztetni. Járdaépítések várhatóak a Tolnai úton, az Új Templom úton, a Kishegyi úton, illetve útaszfaltozás az Ürgemező.
2: Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei az megengedik, hogy az idén tényleg elég sok projektet indítsunk, és ha tudjuk, be is fejezzünk városfejlesztésére. Kisebb-nagyobb projekteink vannak a terveink között, ugye nyilván nagyobbak azok közbeszerzések, azok egy kicsit időigényesebbek, meg hát sokkal kötöttebb a lebonyolításuk, ugye azt gyakorlatilag mindent a törvények szerint kell csinálni, és csak úgy lehet. És azt szeretnénk, hogyha ezekben a munkákban minél több paksi vállalkozó tudna bekapcsolódni a végrehajtásába.
1: A vállalkozók figyelmét arra hívta fel az alpolgármester, hogy regisztráljanak be a vállalkozói adatbázisba a paks.hu oldalon, hogy felkerüljenek arra a listára, amely által a közbeszerzési értékhatár alatti projektekről értesítést kaphatnak.
2: Ehhez az kell, hogy tudjunk róluk, és föl tudjuk őket kérni ajánlatét erre a közbeszerzési értékhatár alatti munkáknál. Nyilván a közbeszerzési értékhatár feletti munkáknál ilyenről nem lehet szó. Mi csak nyílt eljárásba bonyolítunk le mindent, csak. Mi nem kérünk fel ott senkit, hanem kell figyelni a kihívásokat, és pályázni kell az értékhatár fölötti munkákra. De ami az igazán sok kisebb, nagyobb céget érinthet, azok ugye az értékhatár alatti munkák, ott mi döntünk a pályázatatásnak a módjáról. Nyilván itt az a döntésünk, hogy annyi pályázó ajánlattevőt hívjuk meg, ahányat csak tudunk, ehhez azt kell, hogy tudjunk róluk. Tehát az a kérdésem a cégek vezetőihez, hogy regisztráljanak nálunk, és vegyenek részt a mi ajánlattételt lehetővé tevő rendszerünkben, és hogyha regisztrálnak, akkor mi minden céget, minden munkáról meg fogunk kérdezni egy elektronikus levélben, hogy óhajt-e részt venni az adott pályázaton, és amennyiben az a válasz, hogy igen, akkor küldjük az teljes ajánlati dokumentációt, és részt vehet.
1: Július 24-ig igényelhető az óvodáztatási és iskoláztatási támogatás Bikácson. A település önkormányzata az idei tanévkezdés megkönnyítése érdekében ismét óvodáztatási és iskoláztatási támogatást biztosít a jogosult családok számára, tájékoztat a község a hivatalos honlapján. A támogatás összege gyermekenként 20 000 forint. A támogatásra azok a Bikácsi lakóhelyen rendelkező családok jogosultak, ahol az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 000 forintot, és a gyermek bölcsödébe, óvodába, általános iskolába vagy nappali tagozatos középfokú oktatási intézménybe jár. A támogatás iránti kérelmet július 24-éig lehet benyújtani. A kérelmek elérhetőek a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal Bikácsi Ügyfélszolgálati Irodájában, illetve a honlapról is letölthetőek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakseffem slágereivel. Pakseffem. Összeköt.

0: Kedvenceket.
1: Csütörtökön újra jön a Best of Kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
2: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: kedvencek órájában. Készüljetek, mert egy igazi pörgős óra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig.

0: Fox FM.
1: What?

0: FM.
1: Paks FM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Gyenge kezek, görnyedt testtartás és homályos látás? A tudomány mai állása telefontest szindrómaként titulálja mindezt. Ezzel biztosan fogunk következő tudományos magazinunkban foglalkozni, mint ahogy a nyár meleggel is. Vajon 500 vagy 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezték ki az emberek azt, hogy mennyire van meleg? És egyáltalán mikor találták fel a Celsius skálát? Erről is szó lesz. Ki az, akinek eszébe jutott már akár idén nyáron, akár az elmúlt években, hogy nyaranta északra kéne utazni? Egy francia biológus minden nyarát az északi sarkvidéken tölti. Nem véletlenül. És ki az, aki szereti nézegetni a manapság nagyon divatos miniház megoldásokat? Nos, úgy tűnik, hogy leselejtezett szélturbinákból épülhet nem csak miniház, de egy egész úszó falu a jövőben, nem is egy. 24 óra alatt 500 évnyi munkát végezel egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Erről is szó lesz, és a futball VB okos labdájáról is. Bebizonyította a futballlabdába épített szenzor, hogy mit tud, hiszen eldöntötte, hogy Horvátország helyett Portugália jut tovább a VB-n. Hogy is történt az eset tudományos szempontból? Ezt is megnézzük majd. Remélem találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Pax FM. Minden pénteken szabad a péntek a Pax FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Tudod már, hogy lesznek változások a Paks 1, Paks 2 élén, vagy pedig csak feltételezésként hangzott ez el?
2: Én azt gondolom, hogy megint a józanei szava kell, hogy elsőként megszólaljon. A Paks 2 vállalkozás irányítása, vezetése az egy kudarc. Magánszférában ennyi kudarcot már nem szoktak elviselni. Itt a kiváló alkalom, hogy ebből a kudarcból akkor tanuljunk, levonjuk a konzekvenciákat, és akkor itt nagyon fontos, hogy ez én szerepem úgymond ennél nem terjeszkedhet tovább, hiszen ezt kapitány miniszter úr, az általa felkért szakértők és az ebben illetékes államtitkárnak van lehetőség ezt a döntést meghozni. Paks 1 ugye az MVM Trustnek a része, tehát ott kérdés majd, hogy merre tovább MVM. Annyit mindenképpen el lehet mondani, és azt gondolom, hogy ez cseppet sem titok, hogy az egész ország energetikai ellátása, ennek a helyzete, azok a víziók, amik mentén meg kell majd ezt valósítani, azok komoly vitatárgyát képezik, szakmai vitának a tárgyát, és ebben én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon benne van az, hogy az új víziókhoz, az új elképzelésekhez akkor új vezetőket kapcsolnak.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
2: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenceim fognak szólni. És hogy mivel is készülök nektek? Mivel nagyon szeretek koncertekre, fesztiválokra járni, és a nyár folyamán egyre több és jobb koncertek vannak kilátásban, én most elhozom nektek a legjobb dalokat a koncert élményeimről, hát ha a ti kedvenceitek is köztük lesz.

0: kedvencek órájában. Készüljetek, mert egy igazi pörgősorra lesz tele jó slágerekkel, amitől garantáltan nem fogtok elaludni ebéd után.
1: Best of kedvencek Vivitől. Csütörtökön déltől egyig. It's Friday,